0: műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 7-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László, gitáros, zenész, szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a sikereiről és a zeneipar múltjáról, jelenéről. Tartsanak velünk ma este is!
1: Tehát ezek az embereknek a nyomvonalán megyünk mi tovább. Onnan indulnak. Ahogy a Radics Béla játszott ugye romaként először úgy Jimi Hendrixeket Magyarországon, hogy azt a feelinget is át tudta adni, holott rádiókból leszedett, hát nem, meg a lemezeket se lehetett itt szinte megkapni csak. Tehát, hogy milyen nagy dolog, hogy van egy Radics Béla, aki Jimi Hendrix szellemiségét el tudta hozni Magyarországra. Tehát ezek nagy dolgok, nagyon nagy dolgok. Tehát ezekre nagyon büszkének kell lenni, és nem szabad elfelejteni.
0: A rádió nagyon jelentős a te életedben, hiszen nem csak a Rádió C-ben és itt a Dik Rádióban, hanem egy másik kereskedelmi rádióban is már hosszú évek óta dolgozol. Mit jelent ez számodra? Ez a fajta, mondjuk az, hogy oktató munka, vagy hát küldetés?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én borzalmasan örülök annak, hogy van olyan lehetőségem, hogy a zenészeket és akár az új lemezeiket, vagy esetleg egy portréműsor kapcsán be tudom mutatni ezeket a nagyszerű muzsikusokat. És azt gondolom, hogy én azért egy zenésszel másképp készítek, ahogy te is, interjút. Tehát igyekszem persze nem szakmai beszélgetésbe átvinni, de mégiscsak azért jobban tudom talán, hogy mit szeretne egy zenész elmondani, mi az, amire fel kell hívni a figyelmet az albuma kapcsán. Tehát, hogy azáltal, hogy a szakmában benne vagyok, az ez nyilvánvalóan jelent egy előnyt. És egyáltalán engem ez az egész dolog ott a Rádió C-ben nagyon megfogott. Egyébként ez egy csodálatos dolog volt, hogy én ott nagyon sok mindenre kaptam lehetőséget, hogy tényleg Popper Pétertől atomfizikusokig csinálhattam bárkivel interjút, tehát voltak olyan műsor, ami nem is zenei témájú volt, ezért is lehetett aztán belőle ilyen sok könyvet csinálni, mert például volt a vasárnapesti Soul to Soul című műsor, ami 2 órás volt, és én mindig tudatosan egy vendéget hívtam, tehát nagy interjúkat tudtam csinálni. Ez egyszerűen rájöttem, hogy ez engem borzasztóan érdekel, és hogy valami hiányzott az életemből, ami addig nem volt meg, és ez mai napig elkísér, úgyhogy ez nekem borzasztóan nagy öröm.
0: Mondhatni, hogy ez egy hobbi?
1: Annál azért több. Annál azért több.
0: Ez tulajdonképpen egy küldetés.
1: Igen.
0: És egyébként,
1: igen,
0: amiket...
1: Ha nem akartam ezt a nagy szót használni, de
0: tényleg
1: de
0: az. Igen. És egyébként az interjú készítés által tulajdonképpen egyfajta kordokumentumot készíthetünk,
1: igen,
0: a zenészekről, ami, igen, nagyon-nagyon jelentős.
1: Amikor feldolgoztam azt a generációt, akik miatt elkezdtem például a zenész legendákat, utána elkezdtem a még élő legendákkal. Nem tudtam, hogy szegények ilyen hamar fognak elmenni, mert nem voltak olyan idősek. Tehát nem gondoltam, hogy mondjuk a Jávori Vili, vagy a Lakatos Peceg Géza, hogy ők 60 évesen fognak elmenni, de hogy elkezdtem velük interjúkat csinálni, és a rockzenészek közül is, aki például a harmadik kötetben van, most már nagyon-nagyon sokan nincsenek itt. Tehát, hogy én akkor elkezdtem a még élő legendás zenészekkel beszélgetni, és hogy hát most már sajnos utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szerencse, mert szegények már nagyon sokuk nincs itt, és már nem tudja ő maga elmondani az életét. És akkor én még azt még el tudtam érni, hogy elmentem hozzájuk. Például Patkány Dezső bácsa, ugye a híres Patkány család, a legendás Patkány család, a horvát Patkány család. Hát, hogy a legkisebb testvér, ugye a Dezső bácsi még élt, amikor én ezt csináltam, és hogy vele még személyesen tudtam interjút csinálni, és mesélte olyan történeteket, hogy Arizonában, amikor a Cifra volt a zongorista, az ő bátyja, akinek tényleg Patkány volt a beceneve, tehát innen mondjuk ezt az egész családra, hogy is mind kiváló, embertelen zenészek. És hogy ezek voltak ott az Arizonában, és akkor őt küldték el, mert ugye mindig kellett játszani az új slágereket, ami jöttek az amerikai filmekkel. Azt mondta neki, hogy menj el, itt van a pénz 2 filmre, de utána hazajössz, és hangról hangra tanítod meg nekünk a slágert, ami a filmös, aki olyan füle és memóriája volt, hogy hangról hangra az akkordokkal minden megmutat, hogy ezt játszották a filmben. Tehát ezek hatalmas dolgok. Tehát, hogy ezeket még meg tudtam kérdezni ezektől az emberektől. Tehát ez nagyon örülök, hogy tehát ez, én azt mondom, hogy az egyetlen dolog, amire azt merem mondani, az életemben objektíve értelme volt. Mert az, hogy most én gitározom, van-e értelme, vagy nincs, azt a közönség eldönt. Van, aki azt mondja, hogy nem érdemes engem meghallgatni, van, aki azt mondja, hogy szeret engem meghallgatni. De amire objektíven azt merem mondani, hogy ennek értelme volt az én életemben, az ez. hogy ezeknek az embereknek én emléket állítottam, és hogy a műsoromban, a jazz műsoromban ma is, ha valakinek megjelenik egy lemeze, az az első, hogy én szeretném a műsoromban bemutatni, hogy milyen nagyszerű albumok készülnek mai napig Magyarországon, milyen nagyszerű muzsikusok vannak, és én ezt nagyon nagy kedvel teszem, és nagyon nagy örömmel. És azt mondom, hogy ez az egyetlen, amire azt mondom, mondani, hogy objektíve értelme van.
2: Nemrég volt egyébként egy rádiócés találkozó, néhány nappal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt, és számomra egy fantasztikus élmény volt, hogy ismét találkozhattam a régi kollégákkal.
1: Igen, nekem
2: neked mit jelentett egyébként a rádióci? Nagyon kíváncsi lennék, hogy te akkor hogy érezted magad?
1: Fú, nagyon jó. Olyan, sose fogok visszatérni. De te ezt is olyan szabadságot kaptam, azt látták, hogy nekem ez nagyon van kedvem. Olyan szabadságot kaptam, ami gyakorlatilag, ezt most már tudom, hogy ez szinte páratlan. Nem, hogy szinte, az páratlan. Tehát, hogy ott, akinek ötlete volt, ambíciója volt, tetrekész volt, és valóban az abszolút segítették, és teret adtak. Eleve volt egy óriási lelkesedés ebben a dologban. Egy olyan szabadság egyébként mindenféle téren, ami szerintem ma abszolút példátlan, és ma már nem lehetne. Tehát én azt mondom, hogy az nagyon-nagyon nagy kár, hogy ez megszűnt. Tehát egy olyan érték, tehát és az volt benne nagyon klassz, hogy az mindegy volt, mert amikor én például megkerestem a rádiót, ez nagyon érdekes, hogy vasárnap este jött ez az ötlet, és telefonáltam be, és a Daróczi Dávid pont benn volt vasárnap este 8 órakor, és elmondtam, hogy én miért, és azt mondta, hogy jó, gyere be holnap, írd le, hogy mit akarsz, és elolvasom. Nyilván kíváncsi volt, hogy le tudom ezt írni rendesen, ezt az ötletet, meg mi. Na mindegy, így indult a dolog. Tehát, hogy ott mindegy volt, hogy neked milyen háttered volt. Ott egy volt a lényeg, hogy azt gondolták, hogy te tehetséges vagy arra, amit csinálni akarsz, vagy nem. Tudod-e, hogy mit akarsz csinálni, vagy nem? Ha tudtad, hogy mit akarsz, és látták benned azt, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni, akkor azt mondták, hogy gyere és próbáljuk ki. Ez borzalmas a ritka, hogy ez az életben megadhat. Ilyen nem is lesz soha többet. Én azt gondolom, és az egy nagyon fontos dolog volt, hogy az a dolog, tehát ennek a népnek a nehézségeivel is foglalkozott. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ott nem csak arról volt szó, hogy akkor csináljunk valamit, hogy mi, az is volt, mert a kívánság műsort, ugye az egy borzalmas, hát ugye zenészek voltak a zeneiszerkesztők, tehát nagyon hamar elterjedt, hogy a legjobb zenei kínálat, stb. De az is nagyon sok rétű, tehát minden stílus volt benne. És tehát, hogy Poncok Béla vezetője a zseniálisan a kívánságműsort, ő egy sztár lett ott nagyon-nagyon gyorsan, tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden volt, de ennek a népnek a nehézségeit is, a problémáival is foglalkozott. Tehát nem amellett, hogy mondjuk egy kívánságműsor meg egy ilyen happy műsor volt, és abban az volt a klassz, hogy mindenki jól érezve. Na mindegy, hogy én azt gondolom, hogy az olyan szerintem talán nem is lett soha többet. Az akkor lehetett, akkor is ott.
2: És szerinted mit jelentett a közönségnek, a hallgatóknak a rádiócé?
1: Óriási dolog.
2: Ez a legfontosabb.
1: Óriási dolog volt, mert akkor élték azt, ugye, hogy mondjam, tehát romának lenni, én azt gondolom, most én csak a magam köréről, tehát a zenészekről tudok beszélni, ami az én családom származott, mert más nem ismer az ember úgy, mint a sajátja. Tehát ennek a népnek, mondjuk, ugye ez Budapesten volt elsősorban fogható, hát neten mindenhol, de Budapesten. A zenészeknek, a zenész romáknak ugye nem volt lassan anyanyelvük, tehát ugye, nem, ugye rá, még egyébként a 36. Rász Laci még meg tudta azt csinálni, ez a nagyon híres primás, hogy csak olyat vett be a zenekarába, aki beszélt cigányú. Szóval nem vacakolt ez, de most mindegy, ezt tegyük félre. Ugye miután az előttünk lévő generációk már érettségiztek, bekerültek iskolákba már a 19. század végétől, nyilvánvalóan az lett az anyanyelvük, amin az iskolába tanultak. Ez mindenhol, aki disszidens, azoknál is jött. A második generáció, aki amilyen iskolába járt, az lett az anyanyelve. Ez természetes. Tehát, hogy nem volt igazán már egy nyelv, nem volt egy saját vallás, hát a romák nagy része az ennyi, szóval katolikus, keresztény katolikus emberek. Egy volt a szubkultúra, meg a foglalkozás. Hogy zenész. Tehát úgy is mondta nagybátyám, amikor a Mágó Károly, amikor elmondtam, hogy én gitáros leszek. Akkor roma lettél. Tehát az, hogy roma és zenész, az majdnem ugyanazt jelent. Valakiről azt kérdezték, hogy mivel foglalkozik, és zenész, ott hozták, hogy roma.
2: Hát a zenész cigányoknál, na, tehát a romongroknál.
1: Én most azért hangsúlyozom, én erről beszélek. Én erről beszélek, mert ezt ismerem. Na most, és hogy miért mondom ezt a Rádió C kapcsán? Ugye ez egy óriási dolog volt itt Pesten, hogy az a szleng, amit mi használunk, és most csak ezért meséltem ezt az egészet, amit mi ismerünk, és ami szubkultúránk, az megszólalt a rádióban. És aztán persze nem csak rumungró műsorok voltak, hogy azok az emberek is, akik más csoporthoz tartoztak, azoknak is voltak műsorok, és megszólalt az a fajta habitus, az a fajta a rádióból. De nem olyan módon, hogy most a gádzsok hagyd nevessenek ezen. Mert ugye nagyon sok olyan műsor van, meg olyan megnyilvánulás a világban, hogy ez a nép csak arra van kitalálva, hogy jaj, igen, de hülyék ezek, jaj, és... Nem. Ez nagyon fontos dolog. Nem. Nem díszcigányok voltunk, hoppácska. Hanem ott nagyon komoly értékek teremtődtek. Most vannak egy példát, a Popper Péterre majdnem 2 órás interjút csináltam. Fölraktam a YouTube-ra. Amikor legutóbb néztem, hónapokkal ezelőtt 730 ezeren kattintottak rá. És ez egy cigány rádióban hangzott el, és roma dolgokról is beszéltem vele is, nem csak arról, de az ő fiatalkori tapad, mert ő olyan vidéken is élt, és a romákkal megismerte. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem akart poén, nem poén csináltunk ebből, hogy cigányok vagyunk, és nevessenek azon, hogy jaj, de miék meg, hanem ez egy nagyon komoly dolog volt, mindenki maximálisan komolyan vette, mert azt nem szabad elfelejteni, hogyha egy kisebbségként szólalunk meg egy rádióba, vagy bárhol, akár egy koncerten, akárhol, mi egy egész népet képviselünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Ahogy külföldön például magyarként járt, amikor az amerikaiakkal játszottam a Culture Kings, hogy ami kultúra királyokat jelentett, hogy mindegyikünk máshonnan jött, akkor én ott képviseltem Magyarországot is. Mert úgy mondták be, hogy a gitáros Leslie Harper from Hungary. Ez nagyon fontos dolog. Ez, és ebben a szituációban, hogy Rádió C, mi képviseltünk egy népet, minket nem csak cigányok hallgattak, és nagyon sok nem cigány hallgatott, sokszor a zenei kínálat, akármi miatt, tehát mi ott képviseltünk valamit, és komolyan képviseltük, és nem akartuk, hogy minket kinevessenek, és ezért hallgassanak. Ezek nagyon fontos dolgok.
2: Hát ezek az értékek, amiket tulajdonképpen közvetítettünk. Legalábbis én határozottan ezt gondolom, hogy az értékközvetítés hát, volt a küldetésünk. Mondjuk ezt, hiszen ez én ez határozottam ott lenni, azt vallom, hogy ez egy küldetés volt, és mai napig is az.
1: Én viccből úgy mondtam akkor, hogy minek határozom meg. Én polgárjogi harcosként határoztam meg. Zenész és polgárjogi harcos, és én azt gondolom, hogy az voltam. Bizonyos értelemben.
2: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hol látod magad akár 5-10 év múlva?
1: Hát nagyon sok tervem van, aztán, hogy ebből mit sikerül megvalósítani. Még könnyű helyzetben, mert életem legnagyobb álmát megvalósítottam, van lemezem, játszottam Stig Vader, sőt, lemezem is van belőle. Ugye ma, ahogy említettem, hogy most kerül föl a streaming csatornákra a Quintettemmel a For My Parents című új albumom. Már föl van véve, most kezdem el keverni, azért csak nem akartam úgy meghalni, hogy nem csinálok egy Beatles jazz lemezt, úgyhogy föl van véve a Beatles jazz lemez. Most fogom elkezdeni keverni, tehát ebben az évben az meg fog születni. Ha sikerül megteremtenem, mert nyilván barátságból ilyet egyszer lehet kérni, ha ez sikerül valamilyen hátteret találnom, én nagyon szeretnék ezzel a nagyszerű muzsikusokkal, ugye Horváth Csáli, Frenners Károly, Solti Jancsi, és meg akár másokat is ebbe bevonva még egy pár ilyen kvázi popzenei dolgot is megcsinálni, ami hozzám szintén közel áll, esetleg még ez is benne lehet a dologban. Úgyhogy gyakorlatilag annyi a tervem, hogy ezeket a formációimmal rendszeresen játszok, hogy eddig a Quintettel, a különböző Hendrix Jazz formációkkal, ugye időnként külföldre is sikerül kikerülnünk, azon is dolgozom, hogy minél többször esetleg játszhassunk külföldön. Úgyhogy gyakorlatilag meg szeretném ezt a rádiózást is megtartani, úgyhogy tökben az lenne klassz, hogyha én ezeket a dolgokat, amiket most csinálok, azt tovább csinálhatnám. Ennyi lenne a dologban a terv.
2: És amikor nem dolgozol, vagy nem a zenével foglalkozol, akkor hogyan kapcsolódsz ki? Hiszen nemrég alapítottad meg például a Harper Designt is, és igen, akkor itt egy picit mesélj, légy szíves édesapádról is.
1: Így van. Tehát ugye hozzá kell tennem, hogy apukám egy olyan jó órás volt, Harper László, az ő nevét viselem nagyon büszkén, meg kell próbálni méltónak lenni ez a névhez. Egyébként egyszer kérdezte valaki, hogy a zenészekről csatba beszél, hogy ez most mit jelent nekem a késő. Azt, hogy meg kell próbálni ezekhez méltónak lenni, akik előttem voltak. Nem egyszerű, mert borzalmasan komoly emberek, és apukám is. Hát amikor szegényként apukám meghalt, akkor ilyen órás iparos újságban azt írták le róla, hogy ez a szakma egyik legnagyobbja ment el. Most azért ennél többet nagyon nehéz elérni egy életbe. És ő mellette nagyon komolyan repül, versenyszerűen repülő modellezett, tehát ilyen távirányításos, ami a 70-es években nagyon nagy szám volt, hogy ilyen

0: Sokkal hamarabb kezdtem fúrni, faragni, és hát ebből adódik egyfajta kézügyesség, mert az ember gyerekkorban csinál, hát az mindig valahogy megmarad. És amikor a Covid jött, akkor engem egy nagyon nagy csalódás ért, mert Randy Breckerrel lett volna 3 koncert, úgy lett volna, hogy egyik nap a Bécsbe a Porgy és Bess Jazz Clubba játszunk, következően a Budapest Jazz Club, és a harmadik a Debreceni Jazz Fesztivál. És ezt a Covid elfújta. Már meg voltunk hirdetve a bécsi klubba, meg mi. Na most akkor én egy picit nem tudtam zenével foglalkozni, mert borzalmasan csalódott voltam, és elkezdtem, ugye otthon kellett maradni, Barkácson, és én mindenféle régi tárgyból csináltam, órákat, lámpákat, meg nem tudom. És akkor hát annyi volt, hát mondom, hogy ezzel mit csinál, hova rakom ezt? És akkor kitaláltam, mert a apukám órás üzletében a Balcsinszki úton, most én ilyen nagyon klassz kézzel készült dizájn kis tárgyak vannak, és akkor én arra gondoltam, azt nem én csinálom nyilvánvalóan, és arra gondoltam, hogy hát ha van ott az a borka, nem lehetne kirakni egyet, kettőt, mert akkor a lakásban nem tudom hova rakni, és hát ha megvennék emberek, és így is lehet, hogy ezt, úgy eladogatom ezeket a dolgokat, most ha van rá egy vállalkozás. Tehát nyilvánvalóan ez nem egy megélheti, nem, ez csak egy ilyen kiegészítése, de elsősorban nem is az anyagi kiegészítését csinálom, hanem ez egy bor, nekem a legnagyobb kikapcsolódás, amikor így bütykölhetek, mert egyrészt apukám szerszámait használom nagyrészt, és nagyon jó érzés azokat kezembe venni, amiket ő olyan sokszor a kezébe vett, és ugye az egy tényleg egy nagyon más dolog, mint a zenével, vagy rádió, vagy bármivel, egy más jellegű dolog, kitalálni, hogy egy régi fúróból hogyan lesz lámpa, egy régi lemezjátszóból hogyan lesz falióra, tehát ez a végülis nekem egy dolog, ami közös bármiben, amit csinálok, hogy mindig kreatív dolgokat csinálok, tehát akár cikket ír, kortárs maga online-on van egy cikksorozata most a könnyű zene fejlődéséről például, ami nagyon izgalmas, tehát nem csak a jazz, hanem Amerikából, hogy elindult ez a fajta könnyű zenei forradalom a 20. század elején, amiben aztán belekerült a Beatles, belekerült a minden, és a Miles Davis, és a, ugye, az is egy nagyon kreatív dolog, rádióműsort csinál, te aztán tudod, hogy milyen kreatív dolog, te magad is csinálod, ugye zene is, amit pláne a jazz, amit én csinálok, ugye nincs megmondva, hogy mi hogy kell lenni, én döntöm el, hogy hogy kell lenni. Úgyhogy egy van, ami mindent összefog az én életem, hogy olyan dolgokkal szeretek foglalkozni, amit én találok ki gyakorlatilag ennyi.
1: Számtalan koncerten voltál már. Volt olyan emlékezetes esemény, amire szívesen emlékszel vissza bármikor? A te koncertjét.
0: Ja, az én koncertem volt. Hát hogyne. Hát vegyük rögtön mindjárt a Steve Gaddel, Eddie Gomez-el, ugye, 2012-ben.
1: Ja, Mipás koncert, igen.
0: Így van, és igen. Ugyancsak a Mipában, az 50. születésnapomra két koncert. Ez egyik volt a Mipában, és a másik is nagyon emlékezetes. Amikor 50 éves lettem, abban az évben a Mipában játszottunk tényleg a Randy Breckerrel, tehát az is összejött, hogy a Randy Breckerrel játszunk. És a Budapest Jazz Clubban volt egy kifejezetten a születésnapomon, tehát december 10, még édesanyám is élt, hála Istennek, ezt megérte, és akkor úgy volt, hogy a következő vendég, ingyenes koncert volt egyébként, természetesen szülinapi, következő vendégek voltak Charlie, Tátrai Tibor, Török Ádám, Babos Gyula, Szakcsi Lakatos Béla, Kőszeg Imre, Solti János, Kati Horváth Lajos. Hát remélem nem hagytam ki senkit.
1: Tehát hát egy igazi sztárparádé.
0: Igen. Na most igen. Ebből adódó, amiután ez ki volt írva, hogy ők lesznek a koncerten, és jegy nem volt, ebből adódó nem csak azok jöttek el, aki a szülinapomra rám volt kíváncsi, olyan teltház lett a Budapest Jazz Club, hogy az egész jazz club megtelt. Tehát nem csak a terem, hanem fönti rész, ahol a jam session szokott lenni, alul a kávézó, és még az utcán is álltak. És hát hangsúlyozom, hogy nem az én 50. születésnapom miatt lett ekkor a teltház. Ja, még szegény Pisti is játszott, aki azóta ugye sztrókot kapott, és rá nem sokra, és többet ilyen hangszerem él. Hál' Istennek közöttünk van, remélem nagyon javul, de akkor játszott eddig közönség előtt utára, tehát bocsánat, hogy őt kiadtam, Lejr Pistit, nagyszerű ember. Tehát, hogy egy akkora teltház lett, és hát még ha nem is az én születésnapom miatt, de hát mekkora érzés egy ilyen teltház előtt. Tehát ez akkor nagyon nagy élmény, amikor ez az Angus Thomas, akit említettem, basszusgitárosnak, bekerültem a zenekarába, neki úgy kerültem be a bandájába, hogy az első Billiard fél tíz klub csinált, mielőtt átköltöztek az új helyükre egy kis minifesztivált, és ők mondták, hogy hozd le az amerikai suliból amerikai zenészeket, és játszatok itt egyet. És akkor le tudtam hozni ezt az Angus Thomas, meg a Rick Toldont is, aki velem énekelniszkodom, úgy nagyszerű dobos, és hát az is egy hihetetlen hangulatú koncert volt. Életem egyik legemlékezetesebb. És mindenféleképpen most, amikor játszott

0: ezzel a Halper Hendrix World-el, akik elégként csináltunk már egy lemezt, a Voodoo Chase című albumot tavaly előtt. Most ez a koncert, ami tényleg ennyire nagy teltház lett a Budapest Jazz Klubban, amit azért nem egyszerű összehozni, hogy ennyire sok ember legyen a mai világban egy jazz koncerten, és nagyon élveztem játszani, nagyon nagy élmény volt, tehát ez is egy nagyon-nagyon emlékezetes. Tehát van azért az ember életében egy pár olyan koncert, amit sose fog, ha pedig azt kérdeznéd esetleg, hogy amit nem én játszottam, mi volt a legnagyobb élmény, nagyon könnyen tudok válaszolni. Kétszer játszott Miles Davis Magyarországon, 89-ben és 90-ben. Ezek voltak életem legnagyobb koncertem, és a két jegy az mindig itt van nálam. Az mindig velem van.
1: Számos külföldi turnén is játszottál már. Melyik volt az a hely, az a város, ami nagyon megérintett?
0: Hát a Culture Kings-szel játszottunk a legtöbbször, ugye hát az a csak Nyugat-Európában játszottunk gyakorlatilag. Hát mindenféleképpen Ausztria és Németországbeli klubok. Uh-huh. És hát volt egy nagyon nagy koncertünk.
1: Hát Ausztriában tanultál tulajdonképpen. Igen. Tehát igen. Akkor ez nyilván közel áll a
0: szívedhez. Igen, és volt egy nagyon nagy koncerteként, ami talán a csúcspontja volt ennek a Culture Kings-nek, hogy volt akkor 94-ben, ugye akkor nagyon sikeresek voltak, volt egy Fornam Blunt nevű amerikai zenekar, egy lemezes zenekar lett, tehát aztán nem lett nekik második albumuk, de azzal az elsővel borzalmasan sztárok voltak akkor, és egy ilyen európai turnéban voltak, és a egyik sportcsarnokban játszottunk előttük. És ráadásul nagyon nagy sikerünk volt, és ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szép emlék. Akkor tényleg láttam azt, hogy egy ilyen amerikai sztárzenekar, de volt egy ilyen nagy agyon tetovált kövér ember, és az volt a szakácsuk. És mi is abból lehetünk csilit főzött. Én ma olyan csilit az életemben nem ettem. Barom jó volt. És egy ilyen agyon tetovált, egy ilyen bőrcsek is ember, ott kavart, mondom, úristen, most hát ugye, mert máshoz vagyunk szokva, drága anyáink, főzik a drága. Tudod, más feeling. És az nagy darab tetovált ember, és akkor belekóstoltam, olyan óvatos, hát mondom, úristen, ez nagy, és az a Fornam Blanca jött, tehát ő volt a szakácsuk. Mentük velük körbe, mi is ehettünk velük. Tehát, hogy beleláttam ebből, hogy a háttérből, hogy működik egy ilyen zenekar, nagyon érdekes volt. Az is egy nagyon nagy emlék az a koncert.
1: Sokat beszéltünk a jazzről, a bluesról, amik azért rétegzenének mondhatjuk.
0: Abszolút, persze. Te hogy ezért érzed? Is tetszik ennyi.
1: Igen, tehát te hogy érzed, milyen jövő vár erre a műfajra? Mi lesz vele 10-20 év múlva?
0: Mindig lesz.
1: Mindig lesz jazz.
0: Én azt gondolom, hogy mondjam, mindig lesz, hát ez most réteg, kétségtelen, de ha most belegondolunk, azért Budapesten is azért vannak klubok, nagyon jó klubok. Szerintem az képest, milyen pici ország vagyunk, nyáron tök sok fesztivál van. Uh-huh. Én nem siratnám ezt a műfajt, megmondom őszintén, egy biztos. Tehát most, hogy ennyire sokszor kértek előadásra, meg cikksorozatok, azért egy dolgot azért látni kell. Hogy ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, mi történt a 20. század elején a populáris zenében Amerikában? Ugye, de most hangsúlyozom, hogy nagyon leegyszerűsítem a képletet. Talán túlzás is. Ugye, de nem, azért nem túlzás, de hogy New Orleansban született meg az a swinges lüktetésű zene, amiből aztán a jazznek a különböző ágai nőttek ki, és a Mississippi Deltában a blues, amiből pedig a rock zenének a különböző ágai nőttek ki. Ezek természetesen a két dolog mindig hatott egymásra, ez nem kérdés. De alapvetően, na most az az igazság, hogy az ezredik bört nem lehet lehúzni ebből a fúzionálásból. És a világzenében megpróbáltak más stílusokkal, indiai zenével, stb. Fúziókat létrehozni, nagyon jó dolgok születtek, de ennyire termékeny nem. Mint ahogy Amerikában, ahogy említettem, az afrikai zenekultúra és az európai zenekultúra találkozott. Tehát azt látni kell, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években, egész 80-as évekig, ilyen 2-3 évente jöttek, akár a jazzben, akár más populáris stílusokban, az új stílusok. Most mondok egy rövid példát, ugye 63-64-re teszik a Beatles őrületet, amikor letarolták Amerikát is, 64-ben volt az első turnéjuk Amerikában. Az Elvis Presley még nem volt 30 éves, és már ciki volt. De majd nem volt elég népszerű, ciki volt. Mert a Beatles egy annyira új zenei megfogalmazást, és szövegvilágot, és egyáltalán viselkedést, és mindent hozott, amitől már az Elvis akkor már nem egy forradalmi embernek számított, mint az 50-es évek közepén, hanem addigra már ugye csinált azokat a gyengécske kis filmeket, ő addigra nem egy progresszív ember volt, hanem kicsit ciki lett. Na most nézzük, hogy alig telt el pár év, de most a jazzben nézzük, hogy a 40-es években kialakul a bebop, 50-es évek elején a Miles Davis-szel jön a Cool. Tehát ilyen három évente jöttek, akkor a popzenében, hogy jó, a Beatles által ugye elkezdtek odafigyelni, mert addig nem figyeltek, amik az angol zenekarokra, akkor már jöttek a rockzenekarok, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a nem. Tehát, hogy ilyen pár évente jöttek szöges ellentétei annak, akkor jöttek a hetesek, a fúvós zenekarok, a Blood Sweat and Tears, a Chicago, stb. Tehát, hogy ilyen alig telt el egy-két év, és jött valami olyan, na most ez ma én úgy látom, lehet, hogy az öreg ember beszél már belőlem, meg lehet engem cáfolni, tegyék meg, nagyon örülök, ha megcáfolnak. Tehát ennyire szögesen más stílusok talán nem jönnek ennyire, hanem inkább a meglévőben jönnek borzalmasan jó zenészek, ami szintén nagyon klassz, de ez kétségtelen, hogy én azt gondolom, hogy 80-as években ez egy picit lelassult, ez a nagyon-nagyon gyors változások, és talán ma ez ennyire nem jönnek karakteresen új műfajok, viszont hihetetlenül képzett, és ugye rengeteg jazziskola van, rengeteg iskola van, ahol ezeket a műfajokat már komoly szinten lehet tanulni, tehát, hogy viszont nagyon-nagyon jó zenészek jönnek, tehát én azt gondolom, hogy mindig máshova tevődik a hangsúly. Most lehet, hogy nincsenek annyira új stílusok, de borzalmasan jó képzett zenészek jönnek. Én nem temetem a zenét, és nem temetem. Tehát mindig mindenki a maga korát látja a legtragikusabbnak, pont a Popper Péter, és ebben nagyon nagy igazság van. Miközben vannak persze objektív folyamatok, amit látunk, hogy ennyire talán nem jönnek gyorsan, és jön más. Tehát én azt gondolom, hogy mindig lesznek nagyon jó zenészek, mindig lesznek nagyon jó zenék, ahogy ma is van, és mindig meg fogja találni a maga közönségét. Mindig abban kell valahogy élni, és abban gondolkodni, ami épp van.
1: És mi a helyzet a mai zeneiparral? Tehát te például tudom, hogy nagyon fontosnak tartod a fizikai megjelenését egy albumnak. Igen, tehát egy CD-t, igen. Egy bakelitet, de hát nyilván igen. Az már egy picit idejét múlt.
0: Bár nagy divatja van újra.
1: Igen, valóban. De mi a helyzet például Spotify-jal, vagy egy YouTube?
0: Most ezzel a következő...
1: És hát akkor természetesen a közösségi médiával, igen. Mint a Facebook.
0: Itt most van azért egy nagyon nagy baj. Azért ezt most el kell, hogy mondjam. De a következő van, egyébként már az utóbbi lemezémet már nem adom ki CD-n, már tényleg nincs értelme. Tehát egyszerűen a legtöbbször az van, hogy én oda akarom valakinek akár a családba adni, és azt mondja, hogy emlékbe elteszem, nagyon köszönöm, de nem tudom, mind meghallgatni. Ugye az autóban már nincs, az a modern autóban CD játszó. A számítógépekben sincs már DVD port, tehát gyakorlatilag ez egy idejét múlt dolog. Ez az igazság. A bakelit az azért, hát azért tegyük hozzá, hogy ez csak egy vicces elnevezés, soha nem készült bakelitből lemez.
1: Vinil.
0: A vinil, ez az egyik én ilyen kis küldetésem, hogy én mindig elmondom, hogy bakelitből sosem készült. Mert az a nagyon régi lemez, az a 75-ös a Shellac-ból készült, a következő meg vinilból. Tehát bakelitből soha. Ez csak egy ilyen, hogy mondjam, az általam oktató, nevelő. Na szóval, hogy annak azért van most egy pici ilyen visszatérése, mert az analóg, tehát az tényleg más, mint... Na most az, hogy gyakorlatilag ingyen ennyi zenéhez hozzá lehet jutni, ez azért tragikus a zenészeknek, mert a financiális alap szűn meg. Tehát annak, hogy valaki a következő lemezt csinálhassa meg, a harmadikat, negyediket is esetleg nagyobb büdzséből, az azért volt, mert az előző lemezéből eladtak sokat. Tehát ez, amikor jött a Spotify, nem tudom, van egy nagyon érdekes filmcsorozatán a Netflixen, hogy ez hogy indult, holland dolog. És ott is egy nagyon rossz az alapgondolat, a srác, aki ezt kitalálta, az azt mondja, egyébként nagyon érdekes, mert a hat rész úgy, hogy ugyanaz a sztori hat ember szemszögéből, ugyanaz. Most az első rész az a srácról szól, aki ezt kitalálta. Akkor az volt az alapelképzelés, hogy a zene legyen ingyenes. Miért? Miért kéne, hogy ingyenes legyen? Azt emberek kitalálják, megcsinálják, munkát tesznek bele, pénzt tesznek bele, stb. Miért kéne, hogy ez mit kapok én ingyen? A benzinkútba, a piacon, a nem tudom micsoda. Tehát a Miles Davis mondta, amikor az egyik lemezéből borzalmas sokat adtak el, pedig jazzről beszélünk, nem is popról, és tudott venni egy Ferrarit, hoppácska, és azt mondta, hogy úgy érzem magam, mint egy bankrabló. Olyan sok pénzt kaptam ezért a lemezén, följátszottam csak egy lemezt, és tudtam venni egy Ferrarit. Na most ez nem a Ferrariért érdekes, hanem azért, mert utána azt mondta neki a következő kiadó, hogy szerződj át hozzám, és azt csinálsz, amit akarsz. Ha Big Band-del akarsz lemezt, és csinált is, azt is csinálhatsz, ha szimfonikus zenekarral azt akarsz, mert látták, hogy megvan a financiális háttér az eladott lemezekből. Na most az a baj ezzel az egész, ez gyönyörű, hogy most a YouTube-on mindenhol ingyen hallgatunk zenét, csak és akkor erre azt mondja, mert legalább a kiadó ki, nem most a kiadó nem jut pénzhez, a zenész se.
1: Már kiadó sincs tulajdonképpen,
0: már kiadó sincs, és a zenész,
1: meg menedzser sincs.
0: Nincs, és a zenész se jut pénzhez, igen, a zeneszerző se jut pénzhez, akkor mit csinálunk? Mindenki otthon a kis házi stúdió, mert az viszont olcsó lett, mert egy számítógépen nem kell már milliókat befektetni, mint egy analóg stúdióba. Otthon bingizel a izét, följátszod, maga, érted? Vagy egy részét, én például nagyon vegyesen dolgozom, hogy valamit, ha olyan hangszer, amit otthon föl lehet venni nálam, akkor a vonósok sokszor nálam, de jó akusztikai véletlen a szobám, azt ott veszük föl, a dobokat nyilván egy stúdió, de mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát csináljuk, ahogy csinálunk, de gyakorlatilag borzalmasan nehéz ügy az, hogy a lemezből, vagy annak a folyományából nekünk visszajön igazán pénz, hogy abból csináljuk a következőt. Tehát ez egy megoldatlan probléma per pillanat, és én nem nagyon látom azt, hogy ez miből fog megoldódni. De ez már nem az én gondom lesz, én már öreg vagyok. Ez már én azt gondolom, hogy az utánam jövő generációnak a... Hát idén 60 éves leszek, a gyerekkoromban ennyi idős manusok nyugdíjba mentek. Szóval én már nem tudom, nyugdíjba akarnék menni. Csak úgy mondom. Tehát, hogy jó, hát évesztes vagyok, tehát még van egy évem 59-ként, mert csak decemberben leszek 60, de most érted? Tehát, hogy gyakorlatilag... Tehát én nem látom már ennek a kiút részét. Tehát, hogy én magam erejéből összehozok lemezeket, fölrakom ezekre a különböző fel, és lesz, ami lesz. Valami persze becsorog, vagy nem tudom, de tehát, hogy nem igazán látom ennek per pillanat a megoldását, holott azt is tudom, hogy az időben visszamenni nem lehet.
1: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a sikereiről és a zeneipar múltjáról, jelenéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is, ugyanebben az időben. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 8-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László, gitáros, zenész, szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a sikereiről és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Tehát, hogy nem igazán látom ennek per pillanat a megoldását, holott azt is tudom, hogy az időben visszamenni nem lehet, tehát közben lett egy internet, stb. A CD, ez teljesen logikus egyébként, hogy kivonódott az igazi kultúrába, ugyanolyan digitális, mint hogyha internetről töltenék le, sőt, most már vannak internetes felületek, ahol nagyobb felbontással lett, én a számítógépen, amikor megcsinálom a zenémet, nagyobb felbontásba csinálom, tehát le kell butítani ahhoz, hogyha CD-re ki akarom írni, tehát ez teljesen logikus, hogy ez kezd kimenni. Miközben én azt gondolom, hogy ez annyira klassz volt, hogy kézbe lehetett fogni ott a borító, a benne lévő szöveg, pláne még a négi LP-ken, ahogy hívjuk a bakelit, ugye nagyon nagy fotók lettek. És még egy, ami tulajdonképpen most egy visszalépés. És megint lehet, hogy az öreg ember beszélben nagy dolog, most legfeljebb elmondják, hogy nem tudok semmit. Hogy a Beatles által, tehát most sorolhatnám, hogy mi ez, amit a Beatles először csinált a világon. Például, hogy az első flashmobot ők csinálták a tetőkoncerttel. Az először volt, mint az ilyen világzené dolog, hogy szitár legyen zenébe. Először csinálták azt, hogy egy zenekar lett együtt népszerű, tehát hogy ők barátok voltak, nem az, hogy egy valaki előállt és kísért, tehát hogy egy baráti társaság hülyéskedik, és ez az egész hangulatot ők hozták. A Obladi Oblad az első ska nóta volt, ugye az egy jamaikai stílus, ami aztán a 70-es évek elején a punk zenekarok játszottak skát, ilyen utca, egy ilyen esztamos, az Obladi Oblada már az. Akkor először volt, hogy vonós négyes volt számukba, tehát hogy klasszikus zenei hangszereket, és először csinálták azt, hogy egy lemeznek, ugye van egy sztória, mint a Borsörmester. Nem sorolom most tovább. Ami a lényeg, hogy ő általuk a kislemezek világa, amikor minden zenekar a kislemezekbe gondolkodott, az áttevődött arra, hogy egy nagy lemez. És erre mondta Babos Gyula azt nekem, neki egyébként Cseh Tamás, hogy egy lemeznek olyannak kell lenni, mint egy verses kötet. Hogy eleje, közepe, vége. Nem kell, hogy mi annyira koncepcionális legyen, mint egy Borsörmester, hogy egy kitalált zenek. Nem feltétlenül, de hogy egy lemez az egy egység. Na most ezzel a YouTube stb. Ilyenekkel visszamentünk oda, hogy egy-egy számokat raknak fel elsősorban az emberek. Ma azt mondják, hogy hát ki hallgat meg már egy ilyen 60 perces, vagy 50, vagy 45 perces van. Én sráckoromban meghallgattam egy jó lemezt, már tettem föl előről. Nem az, hogy egyszer hallgattam meg. Sosem felejtem, hogy a Van Halen, ami egy ilyen nagyon jó gitárosanak, a Eddie Van Halen a vezetője, és ez egy nagyon új dolog volt, hogy ő gitározott. Kölcsön kaptam valakit az első lemezüket, voltam 15, hogy mi. Meghallgattam, és onnan tettem vissza az első oldalra, újra. Tehát, hogy az ilyen egységekből visszaléptünk oda az egyszámos gondolatokhoz. Sőt, már olyan sincsen, valaki egy valami virtuózogot kitel, följátsz a YouTube-ra 20 másodperc, és akkor azt megnézik 50 ezeren. Na de hát ez milyen visszalépés, én szempontból is nem kell velem egyetérteni, ahhoz képest, amikor egy Beatles, sőt, a Beatles nyomán a Led Zeppelin, most játszották a sztorit, mesélnek a moziba az életükről, és azt mondta Led Zeppelin gitáros, a vezetője Jimmy Page, hogy ők azt mondták akkor 69, hogy mi lemadunk ki kislemezt. Azt mondták, hogy annak itt vége kell, hogy legyen. Szóval mi csak nagy lemezbe gondolkodunk, és azt mondták a kiadónak, hogy nem lesz kis lemez. Csak elájult. És olyan amerikai rádiók voltak, hogy leadták a lemezt úgy, hogy lement az A oldal, kis reklám és B oldal. 69-ben. Na most ez mennyivel összetettebb, komplexebb dolog, mint ha most azt mondjuk, hogy egy szám, és akkor majd lesz valami. Tehát, hogy ez most művészi erőről beszélek, gondolatról, egységről, de nem úgy, hogy most egy rockzenekarról beszélek. Tehát nem az, hogy New York-i filharmonikusok mit csinál, nem egy ilyen elvont rockzenekar. Tehát, hogy ez is egy kérdés, hogy ez a komplexitás, ez a differenciált gondolkodás a zenében, most akár a populári zenétek, bármi, hogy ez visszatérhet, tehát hogy tud ez megvalósulni. Biztos, hogy lesznek dolgok, csak én még nem vagyok zseni, és nem látom előre. Mert én most például nagyon szívesen csinálnék olyat, csak még nem tudom, hogy ennek mi a megvalósítás, hogy akkor azt kéne szerintem, hogy minden ilyen lemezhez csinálni egy weboldalt. És elfelejteni a kis füzetet, a nem tudom, hogy minden albumhoz szívem szerint csinálnék egy weboldalt, ahol lennének fotók hozzá, leírások, és biztos, hogy már valaki csinál ilyet, csak ennek azért nem olyan egyszerű a megvalósítása. Tehát nem látom még azt, hogy én ezt hogy tudom, mert én nem tudok weboldalt csinálni, stb. És viszont, ha nem jön be pénz a lemezekből, amit eladunk, akkor én miből finanszírozom meg azt, hogy valakit megfizetek, hogy csináljon egy ilyen weboldalt. Tehát valahogy e felé kell majd mozdulni, én ezt gondolom. Tehát az új technológiák felé kell mozdulni, mert mindig az művészeteket nagyon erőteljesen vitte elő, mindig az új technológia. Most vegyük azt, ha az elektromos gitár nem születik meg, akkor nincs rockzene.
3: Én a múltkor a Barca Horvát Józseftől kaptam egy, tulajdonképpen nem egy CD albumot, hanem egy CD méretű papírt, borítót, amin volt egy fénykép, és volt egy QR kód. Tehát ez egy nagyszerű ötlet, és ez valahol egy átmeret.
4: Igen, e felé kell mozdulni.
3: Igen, valóban.
4: Tehát soha nem visszafelé kell gondolkodni, mert annak semmi értelme nincs.
3: De ez egyfajta visszanyúlás egyébként.
4: De úgy értem,
3: van egy kézbe fogható.
4: Igen, csak úgy értem most a visszatot, hogy ez azért nagyon tetszik nekem, és követendő, és nagyon jó ötlet, mert az új technológiát használja arra föl, hogy a régi értéket valahogy átmenteni az új irány. Tehát, hogy én nem abban látom meg, és ez tök jó egyébként, hogy vinileket hallgatnak meg, én egyébként nem, én úgy örültem, hogy jött a CD, én nem tudtam vigyázni a lemezekre, mindig recseget, na mindegy. Tehát, hogy, hogy nem azt kell soha megpróbálni, hogy visszahozni egy-egyben azt, ami régen volt, mert az nem fog sikerülni, mert akkor mindig piramist építenénk, vagy nem tudom micsoda, hanem azt kell, hogy az értéket kell valahogy megpróbálni, tehát a gondolatiságát megtartani, és arra az szituációra és az új eszközökre adaptálni, ami most van.
3: Kíváncsi lennék, hogy van-e tapasztalatod a mesterséges intelligenciával, hiszen vannak már ma olyan programok, hogy mondjuk az egyik mesterséges intelligenciával, mondjuk a ChatGPT-vel én csináltatok egy dalszöveget, és átteszem szépen a másikba, mondjuk a Suno-ba, és ott pedig megírja hozzá a zenét, és föl is énekli valaki, mondjuk így leegyszerűsítve. És az, az igazság, hogy nagyon-nagyon nehéz meghallani azt, hogy ez valóban mesterséges intelligencia, vagy hát egy zenekar által feljátszott kompozíció. Szerinted hova vezet ez az irány?
4: Egyetlen egy nagyon nagy baj van, mert én is barátaim használják ezt. Hát jó, először is, hát nyilvánvalóan annak azért a valószínűség, hogy megírnak egy akkora számot, egy ilyen verseny, mint a Yesterday, a Beatles-től mondjuk valószínű nincs. Tehát én amit még hallottam ilyen számot, azok között volt, hát ez is ugye nagyon sok minden paramétert meg kell adni, tehát nagyon nagy különbségek vannak, hogy valaki ezt tehetségesen használja, vagy nem annyira tehetségesen nyilván, de mondjuk azt nem gondolnám, hogy egyszer csak egy ilyen nagyon nagy ötlet kipattan ez a ChatGPT fejéből, mint a Yesterday mondjuk a Beatles-től. Tehát ez, én nem ettől tartok. Aki ezt használja, tök jól teszi, mindent használni kell, amit valaki akar. Ha most egy szöveget azzal írat meg, ha nem ez a probléma. A probléma az, én szerintem, és mindig hangsúlyozom, hogy az egész beszélgetésünkben ez mindig hangsúlyozom, hogy én véleményem, nem kell vele egyetérteni. Én, amit magam körül láttam, és én leszűrtem magam, azt tudom csak elmondani, ezek nem kinyilatkoztatások a részemről. Csak elgondolkodom én is, amiket kérdezel. Én, amit problémának érzek, az igazán az, hogy a munkát veszi el a zenészektől. Tehát most mondok egy példát, hogy van mondjuk egy előadó, most direkt nem mondok neveket, ami mondjuk nem jazz vagy ilyesmi, hanem nagy show műsorokat csinál nagyszerűen. Ugye most hogy működik, talán még így működik, hogy egy nagyszerű zenészt megbíznak arra, hogy írjon hozzá egy jó hangszerelést. Ez egy olyan munka, ami egy olyan feladat, ami betervezhető, ha valaki jól megtanul hangszerelni, meg tudja oldani, és ebből ő jövedelemre tesz szert. Most az a baj, hogy ezt fogja a leggyorsabban, és már részben el is vette a mesterséges intelligencia. Mert azt, hogy egy meglévő dolgot jól meghangszereljen, az gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy egy testi munka. Tehát az nem kell akkora ötlet, mint hogy megírjam a Yesterday-t, annak nem az a lényege, az a lényege, hogy én egy jó szakember legyek. A szó nemes értelmében, tehát ebben semmiféle negatívum most a részemről nincs. Tehát jó szakát, sőt,
3: tanulmány.
4: Így van.
3: Amiről beszélgetünk.
4: Így
3: most.
4: Van, hogy a Wolf Péter nekem például mondta, hogy amikor kiváló hangszerelő zeneszerző, hogy amikor ő a rádióba fiatal emberként bekerült, akkor ő bement a Kotta archívumba, kivette a kottákat, és végigelemezte a előtte lévő generáció jó hangszereléseit, megnézte, hogy én nőjének hangra hogy kell hangszerelni, férfiének hangra, hogy, és most sorolhatnám. Na most a mesterséges intelligenciát éppen ugyanezt csinálja. Csak amíg mondjuk egy ember át tud nézni 100 ilyet, a mesterséges intelligencia 100 milliót. Na most ebben az a baj, most mondd azt, hogy egy nagyon picit rosszabb hangszerelést ír, de az ingyen van. Vagy nem összehasonlíthatatlanul kis összegér van. Tehát én nem attól tartok, nagyon röviden összefoglalva, hogy a zseniális kompozíciókat fogja kiváltani, meg a zseniális egyéniségeket, mert az emberiség sajátja. Ez az, ami kiszámíthatatlan. Ugye az, hogy lesz egy Beatles, az kiszámíthatatlan, mert négy srác, hogy egyszerre szülessen meg ott Liverpoolba, és na azért, hogy az egyik a 16. században született Tokióba, a másik a 19. Moszkvába, és, hanem mindegyik ugyanúgy 40-es évek legelején Liverpoolba, és találkozzanak, és nem tudom, ez olyan, hogy Jimi Hendrix. Ugye Angliában nagyon népszerű lett a blues stílus, az nyilvánvaló volt, hogy egyszer csak jön egy amerikai gyerek, és elvágja a szájukat, de az már nem volt benne a pakliba, hogy az ilyen erős komponista lesz, és ilyen erős szövegíró. Tehát mindig van az emberi tényező. Tehát, hogy jön egy zseni nagyon röviden. Na most, az nem kiszámítható. Az vagy van, vagy nincs, de az, hogy ezeket a munkákat, amiből meg lehet élni, mert a zenészség az egy szakma, alapvetően. Tehát pontosan azt veszi ez el, amit betervezhetően meg tudok belőle élni, ha én azt jól megtanulom. Mert ha egy picit rosszabbul is csinálja meg esetleg, és nyilván egyre jobban fogja egyébként a mesterséges intelligencia, ha jól meghatározom, hogy ő milyen keretek között számoljon, és milyen példákat vegyen alapul a világ hangszereléseiből, akkor ő ezt fillérekből meg fogja csinálni nagyon jól, és akkor szépen az összes ilyen melót el fogja tőlünk venni.
3: Viszont az élő koncerteknek az élményét azt nem lehet elvenni. Én azt gondolom, hogy valójában a jövő az e felé tendál. Abszolút. Hiszen, hogyha már a CD-ipar kevésbé működőképes, és az AI már a zeneszerzést, a komponálást, a hangszerelést is egy részét legalábbis felfalja,
4: így van.
3: Remélhetőleg azért még az élő koncerteknek a varázsa az nem
4: az semmiféleképpen, és ezért látjuk azt, hogy szegény idős zenészek, akik most mondja 80 felé mennek, Steve Gadd is 80, volt tavaly, idén lesz 81, hogy részben ennek köszönhető, hogy ilyen sokat turnéznek egyébként. Én nekem meggyőződésem. Mert azok a bevételi források, amiről az előbb beszéltünk, azok gyakorlatilag megszűntek. Tehát mit lehet tenni? Élő koncerteken kell játszani. És nyilvánvalóan azért ezek az emberek is, hiába világsztárok, azért pénzből élnek, fizetni kell a számot, megszoktak már egy életszínvonalat, stb. Tehát ezért látjuk azt, aminek nekünk persze jó, mert látjuk ezeket az embereket, hál' Isten, rendszeresen játszani, de nekem van egy olyan érzésem, hogy nem biztos, hogy már mindegyik turné annyira jól esik. Így 80 körül. Lehet, hogy igen, most nem akarok a fejükkel gondolkodni, nekem van egy ilyen érzésem, hogy lehet, hogy nem mindegyik esik már olyan jól, de miután a lemez bevételek azok nullára csökkentek szinte, hát nyilván nem, de mondjuk nagyon megcsappantak, hogy viszont akkor így járni kell a világot, és koncert, és utazni, és városról városra, és stb.
3: Aminek egyébként azért megvan a szépsége.
4: Hogyne,
3: is.
4: Hogyne, nekünk mindenféppen meg mi halljuk őket játszani.
3: És hát természetesen a zenészek azért sok Hogyne. Felé eljutnak, Hogyne. Van ennek egy csodaszép
4: Persze.
3: oldala,
4: nagyon
3: viszont
4: nagy
3: azért
4: ez.
3: Nyilván a koncert az és a turné, ez egy kemény munka.
4: Az egy kemény munka, az biztos, hogy az az igazság, egy koncert semmi nem válthat ki. Tehát én imádom Miles Davis lemezeit, de az a két koncert, amikor én őt élőben hallhattam játszani, az hihetetlen.
3: Egy nehéz kérdés. Kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az öt album CD bakerit, ami a legnagyobb hatással volt rád eddig életed folyamán, és tulajdonképpen, ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az öt album, amit magaddal vinnél?
4: Hú.
3: Nyilván az embernek vannak időszakai, ami...
4: Igen, én ezt úgy mondanám, hogy így időrendben mondanám el, de egyébként ezeket mai napig elvinném, csak hogy az életembe hogy jöttek. Uh-huh. Tehát az első olyan, ami először fölraktam, és gyerekkorom, nem is sráckorom, ez gyerekkorom még, és először nem értettem azt a zenét, és sokszor meg kellett hallgatni, viszont utána az életem egyik kedvenc albuma lett, az a Beatles-től az Abbey Road. Ugye én addig azokat a silábzűjei, ezeket, amit egy gyerek először hall, és azokat hallottam, és akkor a Örkény lemez, könyvesboltból lemezt is lehet egy gyerekkoromban kapni, lehet, hogy akkor még nem Örkénynek hívták, most a körülbelül ugyanott van. Egy kazetta volt a kirakatban, és Beatles és Abbey Road, és anyukámék megvették nekem, és akkor én ezt először meghallottam, az nekem nagyon idegen volt. De én úgy gondoltam, hogy a Beatles biztos jó, csak én nem értem, helyesen gondoltam, és elkezdtem hallgatni, és mai napig az egyik kedvenc albumom. A következő, ami ugye nagyon fontos, a Hendrix az Electric Ladyland, az volt az első, ez a dupla album, amit tőlük megtudtam így abba a bizonyos német Oscar lemezboltba szerezni, az nagyon-nagyon fontos élmény volt. A The Band, amit említettem a korábban a beszélgetésünknél, az utolsó Walzer című koncertjének kiadták lemezen a hanganyagát, az mai napig én CD-n ott van az autómban, azért nagyon fontos. A jazz tekintetben még a rockzenében egyet, hagyd ne ötöt mondjak, lehet, egy picit többet mondok. Tehát ha még a rockzenét veszük, akkor ami egy nagyon-nagyon kedvenc albumom a AC/DC-nek a Back in Black 1980-as albuma. Az egy olyan tökéletes rock

0: bocsánat, muszáj mondanom, a Vivan Mice. Az volt az első, amit a Török Gyuri nekem mutatott, és azon a Mike Stern-t hallottam így ilyen bluesosan jazz játszani, főleg a Jean-Pierre című szám, és az, az egy életre megfogott, és onnan indult, és utána ismertem meg John Scofieldot, stb. John Scofieldnak a mi is annak a lemezett cél, hogy ilyen, ilyen drum and bass kísérettel van. Most biztos mindenki mondja a rádióban rajtam kívül, hogy még az a lemez, és nekem Istenért nem jut eszembe a címe, nem baj, az egy nagyon-nagyon fontos album, és hát nyilván nagyon-nagyon sokat tudnék még mondani, ha így most gondolkodnék rajta, de, azt, de most így elsőre ezek jutottak eszembe, és ha elsőre ezek jutottak eszembe, akkor nyilvánvalóan ezek, ezek nagyon fontos lemezek.
1: Fontosabbak. Hol hallhatunk téged legközelebb?
0: Igen. Most 27-én fogok játszani a Nikodém Norbert barátommal, aki maga épített pedálsztil gitáron játszik, és a ritmus szekciónk is egy nagyszerű, legendás emberek, Román Péter basgitár és Veszeli János dobol a Kazi nevű helyen. És február 5-én nagyon megtisztelő, hogy Puto Horváth József egy nagyon érdekes koncertet hozott össze fiatal basszusgitárosokkal, nagyszerű muzsikusokkal, és megtisztelt az, hogy erre elhívott ebbe a zenekarba. Február 5-én most ezt a kettőt mondanám, ami, ami a legérdekesebb a közeljövőből.
1: Hát számomra egy élmény volt ez a szűk két óra, amit
0: nagyon sokat beszéltem,
1: amit beszélgettünk. Fantasztikus veled beszélgetni, nagyon izgalmas történeteid vannak.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon érdekes meglátásaid.
0: Nagyon köszönöm.
1: Úgyhogy számomra egy élmény volt, és szerintem a hallgatóknak is hasonlóképpen okoztuk egyfajta jó érzést ezzel a beszélgetéssel.
0: Hát úgyhogy, ha így van, örülök neki.
1: Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm,
1: és várunk sok szeretettel bármikor természetesen.
0: És nagyon szépen köszönöm a nagyszerű kérdéseidet.
2: Halper László gitáros zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a sikereiről és a gondolatairól. A műsor befejező részében engedjék meg nekem, hogy Halper László könyvéből idézzek, mint egy hangos könyvet. Halper László zenész legendák című könyvéből, melynek alcíme Legendás történetek legendás roma zenészekről, című könyvéből szeretném idézni idősebb Mágó Károly fejezetét, aki 1895 és 1945 között élt. A világ számos országában koncertező prímás, Görögországban 1932-ben több lemeze jelent meg. Az interjú során a beékelt kérdéseket természetesen Halper László a könyvében saját maga teszi föl. Idősebb Mágó Károly fia, Mágó Béla cimbalom művész emlékszik vissza, aki 1924 és 2008 között élt. Apám nagyon korán elkezdett muzsikálni. 9-10 éves korában már tanuló gyerek volt a legjobb zenekaroknál, mert az apja abban az időben egyike volt a legjobb klarnétosoknak. A legjobb cigány zenekarokba muzsikált, és a fiát is vitte tanulónak ezekbe a jó zenekarokba. Például muzsikált az első KC Anti zenekarába, aki nagylábon élő nagy prímás volt, vagy Jónás Gyulával, aki abban az időben egy úttörő volt, mert újdonságokat hozott a cigány muzsikába. De nem is tudom mindet felsorolni. Szóval ilyen helyeken volt apám tanuló gyerek. Aztán először segédprímás volt, különböző zenekarokban, 18 éves korától pedig, mint prímás kezdte el az életet. És bejárta a világot, nagyon sokat utazott. Igen, nagyon sokat utazott. Közben már 11-12 éves korában Párizsban szerződést kapott, mint segédprímás, vagyis meghívták őt segédprímásnak. Ilyen tehetséges gyerek volt. De aztán prímás lett, és mint zenekari tag többet nem dolgozott. Akkor jött a háború, be kellett neki vonulni. 4 év katonaság, 14-től 18-ig, igaz, nála volt a hegedűje mindig. Az egész háború alatt ott volt a hegedű, de azért harcolni is kellett. És ráadásul büntetésből valami nagyon rossz beosztást is kapott. Igen, ha csak egy mód volt rá, mindig hazaszökött. Elkapták, és betették őt szanitécnek, ápolónak a karanténban lévő tífuszosok közé. Akiket oda tettek ápolónak, természetesen büntetésből, azok egy hetet sem éltek. Ha az ápolók egy hetet éltek, az már nagy dolog volt. Elkapták ők is a tífuszt, és meghaltak. De azért szegény apámnak volt ez.

0: mert végig részeg volt, amíg ott volt. Éjjel-nappal pálinkát ivott, és így nem fogott rajta a betegség. Ő kibírta. Neki kellett a hullákat is kivinni, de volt olyan, hogy a hulla megszólalt. Ne vigyél, én még élek. Ahogy tudom, Bécsbe is sokáig tartózkodott. Bécsbe 1925-ben mentünk ki, akkor már én is éltem, és 27-ig ott voltunk. Görögországba 5 évig járt. Minek volt köszönhető, hogy Görögországban a Kolumbia lemezkészítésre kérte föl őt? Meghallgatták és érdekesnek találták. Gondolták, hogy jó üzlet, ha egy ilyen zenekarral csinálnak egy lemezt. És tényleg jól is ment. Aztán voltunk Egyiptomban, én mint gyerek. A családját nagyon sokszor vitte magával. 1935-36-ban Lengyelországban voltunk, 37-ben pedig Finnországba mentünk. Ott már én is zenekarban voltam, én is vele voltam, mint második cimbalmos. Finnországban egy évig voltunk, az ottani rádióban is muzsikáltunk élőben. Akkoriban volt ott egy nagyon híres képes újság, a Kuva, azaz magyarul Kép. Az egyik számának apám volt a címlapján, és az újságban is több kép volt a zenekarról, rövid kommentárokkal. Ezután visszajöttünk, és még sikerült a háború előtt, 1939-ben kimenni Dániába, Kopenhágába, egy varietébe. Aztán már lezárták a határokat, és itthon muzsikált különböző helyeken. Többek között a Csiszárné nevű erdélyi borozóban. Ez a József Nádor téren volt, a belvárosban. Nagyon jó nevű, jó kis étterem volt. Ott volt évekig. Aztán szegény megbetegedett, és már nem bírta tovább. 1945-ben 50 éves fiatalemberként meg is halt. Most idősebb Mágó Károly lánya, Alper Lászlóné, Mágó Laura Gyöngyi emlékszik vissza. 1944-ben, amikor a háború már eléggé dúlt, gyakran bombáztak, felszólították a lakosságot, hogy a kisebb gyerekeket, ha lehet és módjuk van, vigyék el vidékre. Az én szüleimnek, vagyis papának Nádudvaron volt rokona, és elhatározta, hogy a három kicsit, mert ugye hatan vagyunk testvérek, három nagy és három kicsi, leviszik oda Nádudvarra. De sajnos az útvonalat annyira nem ismertük, hogy egy állomással tovább mentünk. Nem szálltunk le. Hajdúszoboszlón tett le minket a vonat, és mi ott álltunk rokonság meg minden nélkül. Mivel nem voltunk pénzzel olyan rettentően eleresztve, hát úgy, ahogy szokott, apám ügyessége és élelmessége segített ki minket megint. Bement az egyik közeli vendéglőbe. Anyukám csak nézte, hogy mit keres ott, meg minek megy be oda, de hát ott maradtunk, egy téren ültünk le. Apukám bement, és ki már úgy jött, hogy ő itt fog muzsikálni, megbeszélte a tulajdonossal, vagyis rögtön helyet csinált magának, hogy pénzt keressen. A probléma az volt, hogy egyedül volt. Rögtön feladott egy táviratot egy cimbalmosnak, hogy jöjjön oda, mert kellene, hogy kísérje őt. Már a pénzben is nagyjából megállapodtak, ami nem volt valami sok, de azért megállapodtak. Mi rögtön kivettünk egy lakást, és másnap a papa már ott muzsikált, mert a hegedű mindig nála volt, azt nem hagyta el. Egyszer meghívott minket egy este. Kerthelyiségben volt a zene. Papámat addig anyukám se nagyon hallotta muzsikálni, én pedig még egyáltalán nem. Ott voltunk anyám, a három gyerek, apám, egy cimbalom, szóval fantasztikus volt. Én addig sohasem hallottam őt, még gyakorolni sem. Apám olyan hangulatot tudott teremteni, hogy az leírhatatlan. Ott főleg nyaralók voltak, jobb emberek, gazdag emberek. Mert ez még akkor volt, amikor, ha valaki Hajdúszoboszlón tudott üdülni, az nem volt szegény ember. Apukám bécsi valcereket, magyar nótákat, egy olyan fantasztikus műsort muzsikált végig, ami nem is illett oda, mert annyira színvonalas és gyönyörű volt. Én tátott szájjal hallgattam, hogy az én apám így tud muzsikálni, és ilyen hangulatot tud teremteni. A természetéből adódóan volt egy kisugárzása, ami mindenkire hatott. Aki őt hallotta, az csak nézte és hallgatta, és mosolygott, és el volt ragadtatva. a külseje is olyan volt, és ahogy elő tudta adni a dolgokat, az egész különleges volt. Úgyhogy ez az élmény egész életemre megmaradt. És ha másra nem is volt jó ez a csúnya 1944, arra igen, hogy apámat hallottam hegedülni, mert ha ez nincs, akkor nem hallottam volna soha, mert ahol ő muzsikált, oda mi nem mentünk el. Az neki munkahelye volt, és mi nem ültünk be családostól, mert nem volt divat akkoriban. Bár nem tudom, most hogy van. Szóval nagyon nagy élmény volt, amit sohasem fogok elfelejteni, és köszönöm a sorsnak, hogy meg tudtam őt hallgatni. A következő percekben idősebb Mágó Károly fia, Mágó Károly prímás hegedűművész mesél nekünk. Apám ősei Lovasberényből származtak, de apám sohasem volt Lovasberényben. Ő már itt született Budapesten. Az apja klarnétos volt, méghozzá nem is nagy klarnétos, hanem kis klarnétos. Nagyon jó zenész volt, mindig olyan zenekarokhoz ment, ahová apámat már kiskorában is megával vitte. Tehát nagyon jó iskolája volt az én apámnak. Élt Párizsban egy nagyon jó prímás, azt hiszem Poldinak hívták. És nagyapám ahhoz akkor mehetett, amikor csak akart. Fölült a vonatra, és Poldi örömmel fogadta. Sőt, a felesége is volt vele, vagy 17-szer Párizsban. Szóval úgy ment oda, hogy mindig örömmel vették. Édesapád első zenekarában is az ő apja, a te nagypapád volt a klarnétos? Az egy igazi családi zenekar volt, ugye? Igen, így volt. Apám 18 éves volt akkoriban, és ő volt a prímás. Nagyapám borzasztóan ügyes ember volt. Olyan természete volt, hogy például amikor kellett, amikor a fia már legény volt, képes volt elmenni ajánlani. Akkor ezt úgy mondták, hogy helyet csinálni. Kiről van az a történet, papádról vagy nagyapádról, hogy az első világháborúban a fronton muzsikált, és így bíztatta a katonákat? Úgy tudom, hogy még újságcikk is készült róla. Nagypapámról szólt a történet, mert apám katona volt az első világháborúban. Szóval elment valahova a frontra, ott játszott a katonáknak, és összemuzsikált elég sok pénzt. Lehet, hogy valahol még megvan az a cikk, amiben írták, hogy a muzsikájával bíztatta a katonákat. A nagyapámról egyébként sok jó kép készült hangszerrel, magyaros öltözetben. Volt egy nagy plakát, a Gellért szálló teraszán volt egy koncert, Kócé Antal zenekara volt a kísérő zenekar. A nagypapám neve a fellépő operaénekesekkel együtt ugyanakkor a betűkkel így volt kiírva. Idézem. Mágó Károly, klarnét és tárogatómester. Az apámról is volt egy plakát, ami szerint a Gyöngyös Bokrétást játsza. Ez egy magyaros zene volt, mert akkor még nem voltak ezek a népi zenék, hanem ez a Gyöngyös Bokrétás volt, és ezt az én apám muzsikálta. Lehettem vagy 8 éves, és a próbára még el is vitt engem. A rendezővel össze is veszett miattam. Édesanyád mamája, Vidák Szittya Mária, később Mágó Károlyné híres volt arról, hogy nagyon jó cigánybálokat rendezett. Igen, a 9. kerületben mindig ő rendezte a cigánybálokat. Kibérelt egy kávéházat, aztán végigjárta az ismerős családokat, így hívta meg őket. 1911-ben még cikk is jelent meg a Népzenekarok újságja című labban, amiben leírják, hogy hol lesz a következő cigánybál, és hogy biztosan jó lesz, mert ez már a 25. bál, amit Mágó Károlyné rendez. Úgy tudom, papád bejárta a világot. Merre muzsikált külföldön? Egyiptomban, Görögországban, Finnországban. Lengyelországban voltunk 1939-ben, itt 13 éves gyerekként már én is muzsikáltam apámmal, de előzőleg Berkes Bandival mentem ki. Tulajdonképpen ezt a helyet apám csinálta Bandinak, aki 20-21 éves volt akkoriban, és gyerekként engem is kihívott. Kompárti Vadar volt a segédprímás, az ő testvére. Karcsi bátyám volt a cimbalmos, ők az én anyai nagybátyáim voltak. Berkes Bandit kidobták, mert nem felelt meg. Nem tudott semmit. Fiatal ember volt, nem volt se műsora, se semmi. Tivadar nagybátyám lett a prémás, aki igazi tanult, nagyon jó muzsikus volt. Ő egyébként a hegedülés mellett karmester is volt, tehát minden stimmelt, mert kottát is tudott olvasni. Hogy milyen szemtelen volt Berkes Bandi, arról mondanék egy történetet. Ő volt olyan 20-21 éves, én meg 13. Járt be egy ember, sohasem felejtem el, egy gyáros. Fürstenbergnek hívták, muzsikáltunk neki, nagyon jó vendég volt. Engem szeretett, mint gyereket. Berkes Bandi meg erőszakoskodott. Eredj innen! És tolakodott is. Ez a gyáros meg megfogta a hegedűjét, és elzavarta. Nekem meg sok pénzt adott. Berkes Bandi nagyon mérges lett rám. Fönt volt a ruhatár a gardrob. Amikor vége lett a muzsikálásnak, felmentünk. Ott fent vagyunk, és azt mondja Tivadar. Na, máma, a gyerek kitett magáért. Mármint én. Mert nagyon sok pénzt adott a gyáros. Részeg volt, és nagyúr, gazdag ember, és mindig adta a pénzt. Azt mondja Berkes, az jó gyerek, az idősebbekkel ilyen szemtelen. Mondom, hol voltam én szemtelen? Nem tehettem róla, hogy az az ember engem akart hallgatni. Harper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből idéztem idősebb Mágó Károly fejezetét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Ah. Trubuté a gyereszmán. Hát itt trubut is van ez. Hát elmarad duhabásol.

0: Rádió Dix. Rólunk neked. A Rádió Dixben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dixben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is fengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra az előadás után néhányan ott maradt egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbb itt úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dix, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dixben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dixóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dix, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dix kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dix FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 27-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a Tilos Rádió alapításáról, a Roma Sajtóközpontról és a Rádió C történetéről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, szépen, András.
3: 1982 és 88 között az 5-ös Loránd Tudomány Egyetem bölcsészkarán magyar népművelődés szakán végeztél, majd pedagógus is voltál néhány évre.
4: Két évet.
3: És ezután keveredtél a médiába. Hogy jött neked a média világa?
4: Hát, egyetem után két évig egy gimibe tanítottam magyart, aztán engem akkor vittek el katonának egyetem után. Előtte volt egy felmentésem, és akkor még volt sor katonaság. És amikor leszereltem, akkor már nem mentem vissza, pályahagyó lettem. Viszont volt egy baráti társaságunk a 80-as években, itt tudom én, aki legismertebb a közönség számára, az Palotai Zsolt, DJ Palotai volt ebben a társaságban, együtt mozogtunk, csináltunk egy csomó dolgot, és akkor ez a csapat az én katonaskodásom alatt elindította a legendás budapesti klubot, a Tilosazát, és oda ment dolgozni. Volt, aki tulaj volt, volt, aki a Zsolt a zenét adta, tolta, volt, aki pultba ment, ez egy nagyon, nagyon komoly zenekarok léptek fel, itt a Kispál, meg Quimby, ezek ott kezdtek. Vagy a Quimby, azt tudom, hogy ott kezdett. Meg hát mások is külföldön is, tehát ez nagyon rajta volt az európai klubtérképen is, hát egy ilyen legendás pesti klub volt, és akkor én oda mentem vissza a katonaság után dolgozni, és akkor mi közben elindítottuk ez a csapat, ami nem csak a rádió Tilosban dolgozók, egy ilyen 10-11 ember a Tilos Rádiót 91-ben Magyarország első közösségi kalózrádióként, mert akkor még nem osztottak frekvenciát, nem lehetett adni elvileg, de ez még a pártállamban született miniszterelnöki rendelet volt, meg minden, és mi elkezdtük kalózba adni, nagyon romantikus volt, még eleinte jöttek frekvenciagazdák bemérő autókkal, kiháromszögeltek, stb. Volt futás, mert rendőröket is kellett hozni, hogy beüssenek a lakásokba, minden adást máshonnan adtunk, kölcsön adtak lakásokat, oda csak egy két kazettás lejátszót vittünk, meg az adót. Annyit tetőn Budapesten sosem mászkáltam, minden adás előtt, hétfőszerda péntek volt 4 óra délután, ki kellett raknunk ott az antennát, kimenni a tetőre, beereszteni az valamelyik lakásba, emeletes házak, Budán, össze-vissza, mindenhol. És aztán, amikor bemértek olyan 30-35 percet, akkor gyorsan kihúzni a kábelt a izéből, adóból, kilógatni az ablakon, hát ott annyi kábel lóg le, aztán csöndbe maradni, meg minden. De szóval nagyon romantikusan, de hát a rendőröknek is ez pup volt a hátán, tehát nem volt semmi jelentősége, meg minden ők is. Tehát egy idő után már nem is jöttek bemérni minket. És akkor így kezdtünk el dolgozni, és akkor ment a Tilos, 95-96-ban legális lett, annak is én voltam azóta is a rádiót működtető Tilos Kulturális Alapítványnak, akkor én voltam még az elnöke és műsorkészítője, de ez 96-ban már volt két gyerekem, már mainstream médiában is dolgoztam, és már egyszer nem volt időm. És hát azt kellett ott hagyni, amit ingyen csináltam, meg minden. Na és közben volt egy Magyar Narancs nevű, akkor még két heti lap, amit a Fidesz alapított, az akkori, hát nagyon más politikai alapállású Fidesz, még a első szabad választás 90 előtt, és az 92-ben, igen, 92-ben két heti lapból heti lap lett. És akkor toboroztak embereket, és akkor úgy, akik dolgoztunk páran a Tilosban, szóltak nekünk is, és elkezdtem írni a Magyar Narancsba, és aztán így keveredtem át ebből a alter kalóz világból, a Magyar Narancson keresztül a mainstream, hát a Narancs is nagyon az alter szélén volt a mainstreamnek, de azért az mégiscsak egy komoly lap volt, de hát mellette tévéztem, akkor volt TV3 nevű tévé is, meg innen 99-ig a Narancsban voltam, közben a Roma Sajtóközpont egyik alapítója is lettem a Narancs újságírás mellett, és aztán 99-ben kiléptem a Narancstól, és aztán jött a Rádió C, ami úgy 2000-től 2004-ig tartott az életemben.
5: Egyébként 2001-től 2011-ig működött a Rádió C emlékeim szerint. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az elejétől kezdve a végéig ott lehettem. Az
4: irányítósod.
5: Így van, úgyhogy, és nagyon sokat dolgoztam az irányításod alatt, úgyhogy számomra ez egy hihetetlenül fantasztikus élmény volt. Kanyarodjunk egy picit.
4: Nekem is.
5: Igen. Kanyarodjunk egy picit vissza még az RSK-hoz, vagyis a Roma Sajtóközponthoz. Hogy keveredtél végül is a roma témákhoz, a roma ügybe?
4: Hát, amikor elkezdtem írni a Narancsba, nem nagyon akartam belpolt írni. Bár közéletet fogyasztó, újságolvasó ember voltam a szocializmusban is, meg akkor azért ilyen ellenzéki dolgokban is részt vettem. Csináltunk szamizdatot, meg terjesztettem szamizdatot, meg ott voltam a tüntetéseken, meg stb. De hogy nem akartam valahogy ezt a nagyon, már akkor nagyon megosztott lett a közélet, és hát elég sok más téma is volt, és akkor inkább ilyen alterebb témákkal foglalkoztam, mint a zöld, környezetvédelem, stb. És az egyik ilyen volt általában a szociális témák, és azon belül is vagy amellett, mert ez részben fedi, részben nem, a roma ügy, a cigány kérdés és annak. Tehát ugye elkezdtem egy labba nulláról, hát azért érdekelt a téma, mindig is társadalmi érdeklődésű ember voltam, ilyet is tanultam az egyetemen, otthonról is hoztam ezt valamennyire, és akkor így És akkor az ember hát elkezdett témáról írni, akkor egy idő után szakújságíróvá válik, nevezhetjük így, és energiába vagy kultúrába ugyanúgy évek során az embernek egyre nagyobb tudása lesz, egyre nagyobb tapasztalata, egyre nagyobb kapcsolati hálózata, és akkor így válunk, mint ahogy te kulturális újságíróvá, nekem ez az egyik témám lett. Elkezdtem én, és a Horváth Aladár, aki tulajdonképpen létrehozta a Roma Sajtóközpont, vagy gründolta, ő akkor még talán már nem volt parlamenti képviselő, akkor indította a Roma Polgárjogi Alapítvány Sertét Jenővel, és akkor ők akartak csinálni egy hírügynökséget, egy roma hírügynökséget, ami a mainstream, tehát a főáramú lapokat látja el romákkal kapcsolatos igaz hírekkel, hátterekkel. És akkor a három, a Csalog Zsolt, aki a régi demokratikus ellenzéknek egy nagyon ismert szociológus tagja volt, Bernát Gábor, aki a művelődési minisztériumból jött, de ő is ilyen bölcsész ember, meg én voltunk a három rovatvezető, és úgy volt, hogy ilyen fluktuálva mindig más vezető, a Zsolt kezdte. Na de, és akkor így keveredtem bele az RSK-ba, azt egy olyan egy-másfél után onnan leléptem. És akkor pedig megkeresett a Zsigó Jenő, aki pedig a Magyarországi Roma Parlament nevű nagy gyűjtő, akkor azért nagyon sok tag szervezete volt, még a Lungodrom is tagja volt egy ideig, szervezetnek a, meg a Pralipe, meg hát tulajdonképpen az első szabad roma önszerveződés, az a Pralipe volt 89-ben, abból nőtt ki aztán a Roma Parlament is. Na mindegy, a Jenő volt az elnöke, a legendás Tavaszmező utca, a Romanoker, tehát a fővárosi, most már nem teszem a neve, milyen otthon, ami most is megvan, a Melinda vezeti, aki akkor a...
5: Részműves Melinda, a cigányház, így van.
4: Cigányház, ami akkor, a Melinda ugye akkor a Jenőnek egy komoly munkatársa volt.
5: Igen.
4: Szóval, hogy és a Roma Parlament adta ki az Amarodrom című lapot, ami már lényegében a rendszerváltás óta, vagy nem tudom, körülbelül akkor indult. Előttem Horváth Jemen Judit, a neves kiváló fotós volt a főszerkesztője. De akkor már egy ideje nem volt, és akkor 97, és akkor fölkért engem olyan, hogy legyek a főszerkesztője. Az egy havi lap volt. Azt csináltam 97-től. Már a C-t is csináltam, de azt már éreztem, hogy az azért összeférhetetlen. Mert azért a C az egész cigányságnak a rádiója akart volna lenni. A Roma Parlament még akkor is, hogyha ugye az ő gondolkodása, iránya hozzám közel állt, mégiscsak egy markány szeglete volt a roma politikumnak. Tehát a kettő azért nem fér össze, hogy egyszerre vezetek egy szervezetnek a rádió újságját, és egy úgymond közszolgálati, mert ezt én mindig közszolgálatinak fogtam föl a Rádió C-t, tehát sok ilyen műsorunk is volt. És akkor azt abba is hagytam, nem is nagyon bírtam a C mellett, de abba is hagytam 2002-ben, de azért a C-ben első évében párhuzamosan még azt is főszerkesztettem, hát havi lap volt. Mm-hmm. Ugye 2001-ben kaptunk Frekit, de hát 2000-től már el kellett kezdeni összerakni az egészet.
5: Az az igazság, hogy nyilván már korábban is felmerült egy cigány rádiónak persze a gondolata, de mégis valahogy úgy látszik, hogy 2000 környékén...
4: Nekem sikerült megcsinálni.
5: Igen, tehát hogy akkor...
4: Az ötletem az enyém.
5: Tehát, hogy a csillagárás valahogy akkor volt úgy, hogy neked sikerült akkor igen megalapítani a Rádió C-t, a cigányságnak az első rádióját.
4: Nem vagyok benne biztos. Én is mindig azt mondom, hogy hát a Magyarországon biztos, hogy az első volt, de szerintem a régióban is. De a fene tudja, mert mintha a titói, tehát a szocialista Jugoszláviában, ott a szocialista blokk többi országa eltérően elég nagy autonómiája volt a különböző nemzetiségeknek. Hát ugye aztán abból szét is szakadt az ország nemzetiségi alapon. És mintha valaki azt mondta volna, hogy ott lett volna valami roma rádió, hát ott hihetetlen nagy roma közösségek laktak, hát Szkopjéban, Macedónia fővárosa, ilyen 40 ezres cigány gettó van, vagy volt, meg minden. De ebben nem vagyok biztos, de hát azért a régió rendszerváltás utáni első rádió volt. De azért a roma értelmiség, hát ugye ugye az a folyamat, ami mondjuk a Magyarországon ugye a romantika alatt zajlott le, tehát egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés, az, hogy ami társult az akkori liberalizmussal, ami a nemzeteket, mint megbecsülendő értékeket tételezte, és elindult egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés, hát nem csak Magyarországon, hanem a Magyarország által uralt szomszédos, tehát a románoknál, a szlovákoknál, stb., ami aztán szét is szakította ugye a Magyar Királyságot, de ez most mellékszál. De ez a folyamat, amit a 19. század elején a magyar kultúra jelesei csináltak, amiben tényleg ilyen kérdések voltak, hogy mondjuk melyik legyen a standard magyar nyelvváltozat. A Berzsenyi a Dél-Dunántúlit preferált, a Kazinci, és aztán ez az észak-kelet magyarországi lett az a magyar köznyelv, mert nem volt még egységes köznyelv, hát nem volt tömegmédia sem, ami ezt egységesíteni. Szóval egy és ez a romák körében, ami ugye egy transznacionális nép, mert rengeteg helyen nincs, és azért hiába mondjuk, hogy India, de hát azért nincs neki egy országa. Ez a fajta nemzeti esedés is elindult a 70-es években, roma világkongresszusok jöttek, alakultak, Daróczi Ági például részt vett, Csoli is azt hiszem volt ilyenen, már nem tudom pontosan.
5: Prostás Farkas,
4: Radu igen.
5: József, így
4: szóval, hogy ez nemzetközi szinten is elindult, és Magyarországon is, hát ugye Magyarországon először így független roma értelmiségiként Barikáro, Zsigó és Daróczi Ági álltak föl 80-as évek legelején, amiben többek között a cigányságnak intézményrendszert követeltek, eljutok a kérdésedig is lassan, amelynek részei a Roma Múzeum, és ott a Roma Rádió már fölmerült. Uh-huh. És ez aztán a rendszerváltás óta, hát ugye Roma Múzeum sincs, voltak éppen azóta sem, tehát hogy a rendszerváltás óta a roma értelmiségnek, vagy a cigány értelmiségnek, én ezt teljesen váltva használom, egy akar igénye volt. Emlékszem, még tilososok voltunk, és szerintem még akkor kalózkodtunk vadul, a Daróczi Ági, aki akkor már azt hiszem a Patrint csinálta az MTV-ben, a Magyar Televízióban, meg a Bíró András, a nemrég elhunyt alternatív Nobel-díjas, nem is tudom micsoda, katalizátor, aki az autonómia alapítványt hozta létre. Megkerestek minket, hogy romákat Daróczi Ági vezetésével adjunk már, tanítsuk egy kicsit, hogy hogy kell rádiózni, és tudom, a Belvárosi Művelődési Házba mentünk, ahol ott voltak az Ágék, ketten a Tilosból, de hát az elképzelhetetlen lett volna, hogy fiatal romák, vagy nem fiatal romák ugyanúgy mászkáljanak, meg ugráljanak a tetőn, meg kalózkodjanak, tehát azért a romák élethelyzete, meg társadalmi státuszával ez nem fért össze, mint ilyen magyar középosztálybeli értelmiségi palánta gyerekek játszanak, vagy hát voltak éppen azért az egy gesztus volt a Tilos, egy média gesztus, még akkor is, hogyha nagyon fontos, és azóta is van. Tehát, hogy már akkor volt, aztán volt Horváth Margó, szegény, ő is meghalt már a 90-es évek közepén, neki is volt egy kezdeményezés, tudom, hogy a Sziget idején, akkor még Szigetnek, vagy Pepsi Szigetnek hívták, ideiglenes frekvenciával ott sugároztak is. Tehát új és új csapatok nekifutottak, de senkinek nem sikerült annyira összeszedni, hogy adjon neki, hát voltak éppen a politika frekvencia engedélyt. Uh-huh. És aztán az én barátom, a német Vladimir a Vova, aki például a Tilos Rádiónak is, meg a Tilos az A nevű helynek is a gründolója volt, ő egy ilyen kultúra szervező szinten fontos figura volt a magyar alternatív, budapesti alternatív kultúrában. Őt kereste meg a Bíró András, hogy kapelizálja. És akkor ott volt, tudom, Daróczi Gábor, Mohácsi Vica, stb. És elkezdtek úgy szervezni valamit. De hát én meg akkor már azért masszívan benne voltam a izében, és akkor a Vova mondta, hogy hát egy kicsit koncepcionálná, hogy most milyen is legyen, és mondtam, hogy jó, hát akkor én írok nektek egy koncepciót. Ami aztán a Rádió C működésének alapja volt, amit most így magyarként, nem tudom, hogy itt a Dik Rádióban hogy nevezitek a nem cigányokat, magyarnak vagy nem cigánynak, szerintem mind a kettő valid. Én általában mindig azt használom, amit a romák használnak. De hát azért ennek a koncepciónak az volt a lényege, hogy a cigány közösség fele kell fordulni, és nekik kell csinálni. Nem az a célja egy roma rádiónak, hogy a többség előítéleteit megváltoztassa, kicsi is ahhoz, meg az a magyar államnak a dolga, hogy az oktatási rendszerén, a közmédiáján keresztül természetesen örülünk neki, ha ilyen haszna is van, hogyha magyarok hallgatnak, akkor azok máshogy kezdenek el gondolkodni a cigányokról, mint ahogy esetleg addig gondolkodtak, de alapvetően ennek a közösségnek, a magyarországi cigányságnak, hát azon belül Pesti Rádió esetén a Pesti cigány közösségnek kell információt adni, szórakoztatni, közszolgálati tartalmakat és szórakoztató tartalmakat. Tulajdonképpen erre épült, ez volt a koncept lényege. Annyiban mondom, új volt, hogy azért az addigi kezdeményezések azok mind-mind egy ilyen formájuk át a magyar társadalmat attitűddel is indultak, az előítélet, lebontás meg minden.

0: hogy egy nagy szociális intézkedés az fontosabb, vagy egy etnikai konfliktus az fontosabb és első helyre kerül, míg máshol lehet, hogy egy világpolitikai hír vezet. Tehát egy, meg kell tanulni ezt a hírkánont, de egyébként főleg a kultúrával foglalkozom, és az mind cigányok voltak, akik csinálták a maguk tudásával, érzékenységével, de még a közszolgálati, szociális oktatás és a többi ezekben a műsorokban is túlnyomó rész romák dolgoztak, de nem zárkoztam el, hogyha volt egy-egy profi hozzáértő szociológus a oktatási ügyekbe, hát jöjjön ide. Na szóval, hogy így állt föl az egész. Szóval a politikától sikerült nekem. Fidesz első kormányzása alatt kaptunk frekvenciát, és így egy évig, mert ugye 2002-ben volt kormányváltás, úgy is működtünk, de aztán utána a szociálliberális kormányzat is. Tehát igazából a Rádiócének az én időmben, én 2004 első felében totál elfáradással léptem ki, mondtam, fölléptem, hagytam ott. Mindig az volt, hogy a nagyjából az egyharmadát a bevételeknek azt a mindenkori kormány adta, és hát mind a Fidesz, mind a szocib, egyharmada jött követségektől, nemzetközi források, nagyon-nagyon-nagyon harapták, buktak rá a követek. Hát látták, hogy ez egy valós dolog. Tehát eljött oda egy nagy követ, és hát teljesen elámult. Hát érted, ott dolgoztatok, csomó roma fiatal, és csinál marha jó műsorokat. Ráadásul a pesti értelmiségi közönségben is nagyon jó volt a rezonálás ránk, mert marha jó zenék voltak mindenféle területről, tehát nem csak roma vagy roma indítatású annak különböző területéről, hanem etnózene is, de hát populáris zene is volt, hát egyszerű cigány emberek hallgatták főleg, hát nem lehetett, tehát kellett oda pop zene is, de hát abban is jobbak voltak, tehát nagyon igényesek voltak a zenéjek, ezért nagyon divatos volt Rádiócét hallgatni, és a követségektől egy ilyen egy unikális kelet-európai kezdeményezés, amikor ugye mindig azt olvastuk, tudtuk, hogy hát ez a roma kérdés milyen nehéz itt Kelet-Európában, ami igaz is, és akkor itt van valami, ami tök jó, működik, nem egy kamu projekt, úgyhogy az egyharmada a pénzünknek az mindig az én időmben ilyen nemzetközi forrásokból jött, és egyharmada jött mindig a Soros Alapítványtól, vagy az Open Society Institute-tól, mert ő is azért a magyarországi cigányügybe sok pénzt adott. Ez egyébként elég kiegyensúlyozott működést tisztes lehetővé, hogyha diverzifikálva vannak a forrásaid, akkor nem függsz nagyon egytől, ez nagyobb szabadságot is ad. Hát szóval így.
1: Elég kényes politikai környezet volt akkor, ráadásul sokan mentek ki külföldre romák közül. Hogy sikerült akkor balanszírozni ebben a témában, hiszen az azért ez tulajdonképpen egy konfliktus forrás is lehetett volna?
0: Hát azt azért tudomásul kell venni, hogy egy nem pusztán szórakoztató médium, én egyáltalán nem becsülöm le azokat, tehát azért a média fogyasztásnak az az egyik motivációja, a szórakozás hiába tagadja a magasabb röptű értelmiségi is. Aztán mindig a sorozatok kapcsán derültek ki sokszor, hogy mi nem nézzük ezeket a brazil sorozatokat. Aztán kiderül, hogy de valahogy, hát pont éppen akkor mentem be a szobába, meg minden. Tehát, hogy a szórakoztatás egy tök legitim funkciója a médiának, de hát vannak információs funkciói is, és főleg, hogyha az közéleti politikai, akkor igazad van, az egy potenciális konfliktusforrás. Én azért mindig úgy fogtam fel, és igyekeztem ezt is a műsorkészítők fele sugározni, hogy mindegyik kormányzattal szemben kritikusan kell viszonyulni, hogyha olyanokat lép, körbejárni az intézkedéseit. Igazából ilyen a nagy politikától különösebb problémát nem tapasztaltunk. Hát az, hogy nem tudom, hogy ezt itt lehetett, az, hogy még Farkas Flórián sose jött be, az egy másik dolog, az egy alrendszer azért. Uh-huh. De akár a Fidesz kormány alatt, sőt, hát azért már azért ezt az előbb még műsoron kívül neked visszaidéztem, hogy azért a Rádiócének egy tartósabb finanszírozását akkor, amikor már nagyon nagy anyagi csődbe voltunk, az biztosította, hogy az akkor még Fidesz, úgymond Fidesz vezetés alatt álló Magyar Rádió, és már szociálliberális kormányzat volt bőven, ővel kötöttünk egy szerződést, műsort vásárolt tőlünk, napi egy órát, és azért kaptunk egy csomó pénzt. Az egyből a költségvetésünknek majdnem a felét állta. Tehát, hogy azért a nagy politika, akár fideszes, akár a másik oldal, az mindig valamennyire empatikusan fordult a céhez. Azt egyik kormányzatnál sem sikerült elérni, hogy valahogy legyünk egy költségvetési sor. Tehát, hogy valahogy, mint a Gandhi gimnáziumot, tegyék közalapítvánnyá, nem ragasz,

0: tudtam volna, én meg a többi tulajdonostársam is, ugye ez egy közhasznú társaság volt, az autonómia alapítvány, ami az egy cigányügyben egy nagyon fontos szereplő, a rendszerváltás óta volt tulaj, voltak benne roma értelmiségiek is, én is tagja voltam, de hát ez egy közhasznú társaság volt, mert profitot nem lehetett kivenni, nem ragaszkodtunk volna ehhez, ahhoz ragaszkodtunk volna, hogy valamilyen tartós finanszírozással Magyarországnak legyen egy roma rádiója. Ezt sose sikerült elérni egyik kormányzatnál sem, hát nem akartak ilyen költségvetési terhet magunkra venni, azt gondolom. Azt is mondtam, hogy legyünk a Magyar Rádiónak az egyik csatornája, Petőfi Bartók, hát legyen ott, akkor bevisszük oda, csak legyen, maradjon meg, legyen a Magyar Rádiónak, most már nem is így hívják, egy roma adója. Miért ne lehetne? Hát ez egy több százezeres lépesség, hát simán meg lehetne. Még most is azt gondolom, hogy meg lehetne csinálni. De nem sikerült a politikánál soha elén.
1: Végül is, te hogy érzed, hogy a napi működés azok milyen kihívások elé állítottak téged? Vagy milyen volt esetleg roma műsor készítőkkel, szerkesztőkkel együtt dolgozni? Hiszen például, hogyha saját magamra visszaemlékszem, akkor kerültem be a Zeneakadémiára 19 évesen, és akkor kezdtem el műsort vezetni. Hát az számomra egy fantasztikus élmény volt, de hát ugyanerről számolnak be a kollégáim. Néhány héttel ezelőtt volt egy összejövetel, és nagy örömmel emlékeztünk vissza ezekre a dolgokra. Nyilván képzetlenek voltunk, de azért lehetőséget kaptunk például arra, hogy beszédtechnikát tanuljunk, hangvágást tanuljunk, tehát tulajdonképpen kiképzett bennünket a rádió. Hogyan sikerült így a napi munkát összeszervezni?
0: Hát, amikor zöldmezősben a semmiből építesz föl valamit nem profikkal, hát az egy marha nagy kihívás, de hát ez azért ennek van egy sztenderdje, vagy nem sztenderdje, de hát lehet tudni, hogy sok jó képzőt oda kell vinni, és oda is vittem. Emlékszem, igen, volt egy próbaadásunk, tehát kaptunk ideiglenes frekvencia engedélyt, hogy be tudjunk mutatkozni, azt gondoltuk, hogy azkor, ha meghallanak minket, akkor, és ez szerintem be is vált, akkor utána jóval nagyobb eséllyel adnak majd frekit. Tehát akkor például oda hívtam így a nagy médiából ismert szerkesztőket, csak arra, legyetek ott szerkesztő, naponta álljatok ott, tanítsátok meg, hogy kell beköszönni, hogy kell megvágni, hogyan raksz össze egy szerkesztett műsort. Nem akartam őket fölvenni, hogy ők állandó tagok legyenek. Legyenek ott, voltak különböző tréninggruppok, meg amit mondasz, különböző inforádióból is volt. Magyar rádiós szerkesztők is jöttek és tanítottak benneteket. Tehát a Bácsák Gyusziéknak volt egy tréninggrupja, ők BBC-nél tanultak, és egy ilyen rádiós tréner gruppot, piaci céget hoztak létre ők is. Szóval, hogy hát nektek biztos, hogy mást jelentett, mert én akkor mondjuk már úgy profi újságírónak számítottam, meg azért az is nagy különbség, hogy ti a cigányság is tök differenciált, de azért mégiscsak valamennyire a saját közösségetekhez szólhattatok. És én azt tapasztaltam, hogy a rádiócének akkor hihetetlen respektje volt. Hát az, hogy az első volt. Hát vidékről busszal jöttek fel a romák, csak hogy megnézzék a stúdiót. Tehát azért azért, hát emlékszem, amikor kívánságműsor volt, az utcáról kiabáltak be, jöttek oda gyűlni, oda gyűltek, és onnan kértek számokat. Még ilyen gengszterek jöttek az ajtóba, tudod, hogy akkor hívjátok a poncokat, vagy... Béla jött is, persze, mondjad, Gino, mondjad. Szóval, hogy olyan nagy respektje volt vidéki cigányok körében, és én azért nagyon sokat jártam vidékre, meg később is azért újságíróként, rengeteg vidéki roma ismerősöm van má, és aztán 15 év múlva börtönrádiót is csináltam, ott is ugye azzal ment el a fél idő, hogy azonosítottuk az ismerőseinket, mert hát ugye ott is sok roma van, nem kell titkolni. Hogy az, hogy a saját közönségetekhez szólhattok, az számotokra szerintem szárnyakat adott. Az nektek szárnyakat adott. Meg hát az, hogy azért akkor az újságírásnak még volt respektje, most már nincs, most már nagyon, hogyha ilyen kutatásokból mindig az jön, hogy az újságírás, vagy általában a média szereplés nagyon rosszul megítélt, hazudnak, most így általában tök mindegy, hogy melyik oldal. Amikor ilyen professziókat, szakmákat kérdeznek, hogy a bíró, a tanár, az újságíró. A 90-es évek elején ennek nagy respektje volt ennek a szakmának, a még akkor is tartott. És hát én nagyon örülök, hogy nagyon sokan, viszonylag sokan ahhoz képest meg tudtatok maradni a pályán, és azokat a tudásokat, kompetenciákat, amiket akkor kezdtetek felszedni magatokra, használni tudtátok később is. Hát most a Szabad Európánál dolgoztam az utolsó 5 évben, mellettem asztalnál Bátori Robi ült, akit a C-be én vettem föl. és aztán lett hírtévés, RTL-es, mit tudom én, csinálja ezeket a videóit, meg minden. Szóval, hogy vagy Baranyi Béla, tudom, sokan a MTV-be mentek utána, te is aztán nagyon sokáig, te is rádiózol, meg még sok ilyet tudok. Tehát, hogy azért voltak emberek, akiknek ez egy hasznos tudást adott. Hát nem könnyű, könnyebb persze egy profi csapattal dolgozni, de hát honnan lett volna ennyi profi roma műsorkészítő? Már voltak azért az RSK körül, már tanultak emberek, jöttek, többen dolgoztak is ott nálunk, meg akkor tehát indultak ilyen ösztöndíj programok roma médiásoknak, tehát tudom, a Fekete Doboz indított is, jött, onnan is jöttek, de aztán később már sokkal több ilyen lett, amikor Kossuth Rádió főszerkesztő voltam, akkor is jöttek be úgy a Kossuthra gyakornokok valamilyen ösztöndíj programban. Hát egyszer mindenki elkezdi a szakmát. És akkor az a fontos, hogy jó oktatói legyenek.
1: Rettentően színes volt a műsor struktúra. Tehát nem csak egyszerű szórakoztatás volt, tehát nem csak zenéket közvetítettünk, újfajta stílus irányzatokat ismertettünk meg a hallgatókkal, hanem volt jósda, volt klasszikus zene, volt jazz zene, és rengetegféle műsor. Melyikre emlékszel vissza legszívesebben? Hogyan jellemeznéd ezt a struktúrát, hogy melyik?
0: Hát ez egy alapvetően közszolgálati struktúra volt. Hát ugye ez nagyon jó hangzik is tényleg, de hát ez azt jelenti, hogy ez nagyon nehéz finanszírozni. Hát azért tudjuk, jó, hát te is profi vagy, tehát érted, hát hogyha benyomod a szelektort, és zenéket táplálsz bele, és mondjuk odaültetsz egy embert, hogy időnként a zenék között mondjon pár okosat, néha csináljon, az jóval olcsóbb műfaj, mint riportereket foglalkoztatni, mint nyelvi, romani nyelvi műsort csinálni, akkor kulturális műsort, akkor oktatási műsort, híreket, hát eleve a hírgyártás, hát gondolj bele abba, hogy akkor még nem voltak ingyenes MTI hírek, amit most már mindenki használ, minden rádió, most már minden rádió, mert hogy a MTI most már gyárt jó régóta a Magyar Távirati Iroda rádiós híreket, és mindenki azt veszi át. Nem kell 4 darab hírszerkesztőt eltartanod. De azért ez egy nagyon nehezen finanszírozható, én túl nagyot is markoltam, de ezért lett ilyen gazdag és értékes, de viszont hát a finanszírozásban is meg is látszott. Aztán ahogy én eljöttem, egyszerűsödött is természetesen a műsorstruktúra. Ez tök érthető, hát ha nincs pénz, akkor kevesebb ember tudsz fizetni, az óhatatlanul valamilyen tartalomvesztést jelent. Az más kérdés, hogy a megmaradt tartalom attól még legyen minőségi, de hát akkor előbb-utóbb megszűnnek a drága szerkesztett műsorok, maradnak a talk műsorok, azokat egy talk műsor azért olcsóbb, amit most mi is csinálunk. Mint mondjuk egy olyan műsor, ami oktatási műsor, és kell bele egy szerkesztő, meg 4 riporter. Az egy drága műfaj, de hát én mindig egy közszolgálatiként képzeltem el ezt a médiumot, hiszen a közszolgálatiságnak általában a BBC-től kezdve a magyar közszolgálatig, az is az egyik fontos feladata, hogy olyan igényeket is kielégítsen, amelyeket a piac nem elégít ki. Mert a kisebbségek mondjuk nem izgalmasak számára. Mert a magas kultúra mondjuk nem biztos, hogy olyan fontos. Tehát a populáris kultúra jóval több fogyasztót hoz, arra jóval több reklámbevétel generálható, stb. A közszolgált attól közszolgált, hogy ennek a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy magyar társadalom, a minden, az elesettjei is kapjanak belőle információt, szórakozást. És én a Rádió C-t is mindig így fogtam föl, és ezért volt ilyen gazdag is a műsor struktúrája.
1: Én azt gondolom, hogy a célközönség természetesen elsősorban a roma közösség volt, de ezen felül nagy mértékben szólt a magyar társadalomhoz.
0: Abszolút.
1: Sőt, nagyon sokan átvettek tőlünk stílusokat, zenéket, és tulajdonképpen én úgy érzem, hogy hatással voltunk az akkori médiapiacra. De ezt hogy tapasztaltad? Milyen visszajelzéseket kaptál?
0: Nagyon jókat. És nem csak ilyen lesajnálót, hogy hát ezek a cigányok, jól csinálják azért, jól húzzák. Nem, hanem hogy egy szakmailag is értékelhető respekt volt. Igen, más nyelven is szólt egy kicsit, nem teljesen, mert hát azért akkor már volt a kereskedelmi, de a kereskedelmi rádió egy kicsit máshogy szól, ott azért mindig van ez a vigyor az arcokon, azt így hallod mikrofonon keresztül is. De ott az egy máshogy kell szólni, ott aztán nem kell nagyon mélységekbe menni. Nálunk azért lehetett dráma is, nálunk azért lehetett meghatottság is. Ugye a nagy kereskedelmi médiumoknak mindig középre kell húzni, mert ott van a legtöbb ember, ott tudod a legtöbb bevételt generálni. Ezért nagyon sterilizálódnak is egy idő után, most tök mindegy, hogy tévé vagy valami. Tehát a kísérletező műfajok. Nagyon, hát voltam olyan vacsorán, vagy ilyen ismer, egy barátomnak a harmadik gyereke született, tudom, és akkor összehívta a, tehát a régi közgázosát, azért ott a Rajk szakkollégiumban, a Hernádi Zsoltól kezdve a magyar gazdaság ugye vezetői azért oda jártak. És ott voltunk, ott engem is elhívott, mint barátját, és akkor mondjuk nagyjából a magyar GDP fele ott ült. Tehát ez még a 2000-es években volt. Tehát, hogy az olyan cégeknek a vezetői. És ott, amikor kiderült, hogy ez a rádió cél, tehát nem azt mondták, hogy jó, no, Hernádi Zsolt azt mondta, hogy állandóan ezt hallgatom a kocsiba. Mindig. Így. Az egy más kérdés. Úgy akkor ezen úgy fölbátorodtam, hogy másnap írtam is neki egy levelet. Kedves Zsolt, tegnap találkoztunk, és mert mondtam, hogy hát akkor adjatok már valami kis támogatást. Hát itt éjjel hallunk folyamatosan. De aztán arra a levélre nem válaszolt. De hát gondolom, amol 100 000 támogatási kérelmet kap naponta, csak gondoltam, rájúrok már el a hullámra, hogy tényleg őszintén mondta, hogy ezt hallgatom csak a kocsiba. Hmm.
1: Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Tilos Rádió alapításáról, a Roma Sajtóközpontról és a Rádió C történetéről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Madame, monsieur. Merci. Merci, merci. Le Javori Samosin. Un violin, Javori David. Un bass, Pluto. Un piano, Charlie Peter. Drums, Javori Vilmos. Guitar, Nagy László.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk most a rádióban, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyeslet szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 28-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rádió C történetéről, a Kossuth Rádióban főszerkesztőként végzett munkájáról és más médiumok későbbi alapításáról. A következő hetekben több riportban is foglalkozom majd a 2001 és 2011 között működött Rádió C jelentőségével, felidézünk emlékeket, és megvizsgáljuk a társadalomra gyakorolt hatását is. A következő percekben pedig engedjenek meg egy rövid összefoglalót a 10 éves működésről. A Rádió C Magyarország első roma rádiója volt, amely 2001. március 1-én kezdte meg adását Budapesten, az FM 88.8-as MHz-es frekvencián. A rádió célja az volt, hogy a magyarországi roma közösség kultúráját, nyelvét, közéleti és zenei életét saját médiumon keresztül tegye hallhatóvá, de nemzetközi viszonylatban is különleges vállalkozásnak számított, mivel Közép-Európában is egyedülálló cigány közösségi rádióként indult. a kezdetektől napi 24 órában sugárzott műsorokat, melyekben zenei, kulturális, híradó és közéleti tartalmak egyaránt helyt kaptak. A Rádió C nem csak egy rádióadó volt, hanem a magyarországi roma közösség önazonosságának formálója. Olyan platform, ahol a roma hangukat nem csupán a többségi társadalom szemszögéből közvetítették. Bár földi sugárzása elsősorban Budapestre és környékére korlátozódott, az interneten keresztül is fogható volt, és a felmérések szerint napi több 10 000 hallgatója volt. Körülbelül 40 fős stábbal dolgozott, irodája és stúdiója Budapest 8. kerületében volt, ahol a fővárosi roma közösség jelentős része élt. 2001 és 2004 között Kerényi György volt a rádió ügyvezető főszerkesztője. A rádió következetesen közösségi és közszolgálati célokat tűzött ki maga elé, de a fenntartható anyagi háttér nélkül nehezen tudott működni. Többször felfüggesztették műsorait anyagi gondok miatt. Egy időszakban együttműködésre került sor a Magyar Rádióval, amely műsorokat rendelt tőle, és ezzel segítette a működését. Ám ezt a támogatást később visszavonták. A rádió 2011. június 1-én szűnt meg véglegesen. A hivatalos frekvencia használati jog lejártával és a folyamatos pénzügyi nehézségekkel nem tudott tovább sugározni, így 10 év után befejezte működését. A frekvencia később más szolgáltatókhoz került, és a közösségi rádiózás Magyarországon azóta is új formákat ölt. Például a Rádiódik, amely 2022-től új kezdeményezésként indult el. A Rádió C 10 éves működése fontos mérföldkő volt a magyarországi kisebbségi és közösségi média történetében. Először adott folyamatos rádiós platformot roma közösségi tartalmaknak. Láthatóvá tette a romák kultúráját a médiában, és inspirációt adott későbbi hasonló kezdeményezések számára. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: De hogy érzed egyébként, hol volt a legnagyobb törésvonal a vízió és a működés realitása között? Tehát nyilván szerettél volna nagyon sokat markolni, ahogy el is mondtad, ezekkel a különböző olyan struktúrákkal, ami mindenféle nagyon-nagyon színes műsorokat tartalmazott, de ezt viszont el is kellett tartani pénzügyileg.
6: Hát ez rohadt nehéz volt. De nem gondolom, igen, ez egy borzasztó nehéz volt, de hát mitől lenne könnyű? Hát a magyar, nem csak a magyar, hát a nemzetközi médiapiac is azért adoklik egy ilyen kicsi nyelvterületen, már akkor is problémák voltak. Tehát ez nyelvileg egy nagyon kicsi piac vagyunk, itt mindig is probléma volt. Hogyha valami angolul szól, akár New York Times, az akár CNN, azt azért Malajziába is ugyanúgy fogyasztják meg mindent, tehát, de hát mi erről, mi ezt nem tudjuk. Tehát itt a magyar médiának mindig is a teljesnek financiális gondjai voltak. Mindig is emiatt jobban ki volt téve a politikai és gazdasági hullámveréseknek, mert nem tudott gazdasági autonómiát kivívni magának, emiatt mindig politikailag is függőbb viszonyba került. Tehát én nem gondolom, hogy mi, hogy én, vagy nem én, hát mi rosszul csináltuk. Lehet, hogy egy picit túl nagyot markoltunk, de hát nem baj az, hogyha az ember szép ideákat akar megvalósítani.
5: Sőt,
6: és azért csak elműködtünk, persze voltak nehéz időszakok, de hát nekem korábban is volt ilyen, tehát a Magyar Narancsban a 90-esekben volt, hogy fél évig nem volt fizetésünk. Tehát, hogy azért ez gyakori, sajnos, nem jó. Nem jó, de hát aztán végül mindenki megkapta a pénzét. Hát igen, tartósan, de az előbb beszéltem hosszanról, hogy próbáltam meg egy tartósabb, fenntarthatóbb pályára állítani a Rádiócét, sajnos nem sikerült. Hát van így, hogy nem sikerülnek dolgok, és az utódaimnak sem sikerült, akik utána Daróczi Dávidnak, aztán Fátyol Tivadarnak, Ignác Józsinak, tehát nem sikerült nekik sem. Nem baj, hát ez így volt szép. Nem kell mindennek örökké tartani.
5: Mikor érezted először, hogy kezdesz belefáradni ebbe a fajta munkába? Hiszen
6: hát túl sokat vállaltam, az nem volt jó, hogy én voltam az ügyvezető is, tehát a cégnek a működése, aminek volt 50 alkalmazottja. Aha. Tehát azért ti bejelentett munkaviszonnyal voltatok. Meg hát persze voltak számlások is. Érted? Akkor ez azt jelenti, hogy a takarítószolgálat, a portaszolgálat, a beszerzések, a nem tudom micsoda. Tehát a cégnek a teljes működtetése rajtam van. Gyakorlatilag az összes pénzt én szedtem össze, ami azért legalább akkor sok pénz volt, 300 milliót biztos. azért az 2000-es évek elején elég nagy összeg volt, azért milliárdosnak számítana most. Ezeket összetarhálni, pályázni, elszámolni, és plusz még tartalmi vezetőnek is lenni, tehát itt sokat vállaltam, túl sokat, és hát már marhára belefáradtam, belerokkantam ebben, tehát fizikailag nagyon-nagyon kikészültem, így szellemileg inkább, nem fizikailag. És hát ugye úgy nem akartam ott hagyni, hogy csődbe van, de aztán ugye már szóba került, hogy napokig akkor nem volt fizetés, és akkor egy ilyen eldöntöttük, hogy csinálunk egy ilyen demonstratív leállást, magyarán csak zenét sugárzunk, és fölhívjuk a lehetséges mecénások figyelmét, akár politikáit is arra, hogy itt van ez a rádió, sajtóban írtak rólunk, nem sokára megszűnt, tehát volt egy jó marketing kampánya is ennek a lépésünknek, és igazából be is jött. Mert Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök elárverezte nyilvánosan azt a tollat, amivel Magyarország uniós csatlakozását szignálta. És ezt a Polgár galériában kamerák keresztüzében árverése bocsájtotta. Ami persze ez is 4 millió forintot jelentett, de hát hanem ez egy fontos jelzés volt. És akkor már megint hívtak a minisztériumok, hogy na, akkor találjunk ki valami finanszírozást, akkor az oktatási minisztérium. Hát ez így működik. Hát erre is voltak jók a közszolgálati tartalmak. A másik oldalon említettem, hogy a Fidesz vezette Kossuth Rádió műsorvásárlási szerződést kötött velünk. Az is tök jó volt. Tehát a Fidesz is úgy érezte, hogy na, meg kell mutatni ezeknek a szociáleknek, hogy kormányon vannak, hogy ők nem tudják eltartani, de a mi magyar rádiónk eltartja. És akkor ki tudtuk fizetni az adósságokat, még maradt pár 10 millió a számlán, és akkor azt mondtam, hogy hover. Tehát akkor most így már nyugodtabb lélekkel, hát tudtam, hogy ez elő fog jönni előbb, mert nem sikerült tartós finanszírozás, bár ez a Magyar Rádiós szerződés, ezt ha sikerült volna fönntartani még, mert utána még egy darabig működött, de az lett volna a feladat, hogy azt fönntartani. Szóval egyszerűen csak tényleg az volt, amit akkor is mondtam, már nem bírtam. Nagyon nagy felelősség, 50 ember, érted? És hát te is tudod, kik, hát azért ott számtalan utcáról bejött cigánygyerek volt. Tehát rokonságban ő volt az egyedüli kereső, sok esetben. Azért az csomó családos, meg minden. Azért az nagyon nagy felelősség. Tehát azért ezek nem ilyen középosztálybeli újságírók, vagy valami, egy csomó közülük. Tehát, hogy jó, mindig én vettem fel utolsónak a fizetésem, tehát csak akkor, amikor már többiek megkapták, de hát ez nem változtat azon, hogy akkor is voltak, elkezdtek lenni fönnakadások. De aztán, mondom, úgy hagytam ott, hogy akkor éppen egy pár hónapig rendben volt.
5: Hosszú idő volt, és én azt gondolom, hogy főszerkesztőként, illetve ügyvezetőként megjárhattad a mennyet és a puklot egyaránt, hiszen rajtad nagy felelősség volt, mint ahogy említetted. Hogy érzed, mik voltak azok a pillanatok, amikor a mennybe voltál, és mik voltak azok, amikor a pokolban érezted magad?
6: Hát szerencsére azért ezekre már így nem emlékszem nagyon. De hát az a teljes kudarc, ami amikor úgy már nem tudunk fizetni, meg minden, az nagyon rossz érzés volt. Hát emelkedett pillanat 100 millió volt, tehát hogy meg szép. Tehát az, amikor megkaptuk a frekvenciát például, az egy nagyon komoly. Amikor elindultunk, de az elindulás is rohadt fáradt volt már mindenki, csak ott álltunk évfélkor, az nem jutott eszembe nekem sem, meg senki, hogy csak össze kéne rakni már, hogy akkor mi szól évfélkor. Csak ott voltam bent, mindenki vagy hazament, vagy aludt, hát most akkor valamit ide. Tehát ezt össze kellett volna rakni előre, hát ilyet már nem követnék el. Tehát kellettek volna konzervanyagok, amiket bejátszunk, mit szól, tudod, hát ez a standard ilyenkor. Tehát ez is olyan, ez a bájosságát adja az indulásnak, aztán utána pedig aztán elkezdtünk tök profin szólni. Nem tudom, hát nagyon sok szép pillanat volt, és azt mindig jó látni, főleg, hogyha az ember vezető, és én azért nagyon sok médiumot vezettem, meg hetet alapítottam már életembe, hogyha egy csapat úgy tudja a dolgát, és örömmel jön be, és jó produktumot állít elő. Tehát, hogy a gépezet jól működik. Az egy tök jó érzés egyébként. De az is fontos, hogy ugye soha nem érzi magát mindenki jól. Mindig vannak sebek, mindig vannak anyagi, egyéb problémák, mindenkinek más igényei vannak, de azért végelményben lehet, és ezt a Kossuthon is sikerült aztán 4-6 év múlva elérni, az még egy nagyobb, hát ott 200 ember volt, hogy hogy úgy érzik, hogy jó produktumot csinálnak, jó tartalmat állítanak elő, jó szervezetbe dolgoznak, és meg is tudnak belőle élni. Ez szerintem egy átlagembernek ez egy teljesen jó életprogram. Jó munkát csinálni, amit élvez is, ráadásul respektje is van, mert azért rádiósnak lenni azért az valamennyire egy respektált szakma. Meg is tudsz belőle élni, és jók a visszajelzéseid a számodra fontos emberektől, vonatkoztatási csoportoktól. Sok ilyen volt.
5: Hogy látod a Rádió C múltját a magyar média történetben? Milyen jelentőséget foglaltunk el ezen a vonalon?
6: Hát azt gondolom, hogy az, hogy első volt, és az első volt koncepciójában is, amelyik nem egy lokális közösséghez akart szólni, mert helyi rádiók akkor már voltak, kicsik is, kisebbek is. Tehát az egy létező, a médiatörvényben is szereplő forma volt, hogy lokális, hát nekünk is budapesti frekvenciák volt, de hiába a budapesti cigányok tután, nem csak Budapesten, mert azért a Váci börtönben is sokan hallgattak, emlékszel a kívánságban, és bányan telefonáltak.
5: Poncok Bélához rendszeresen.
6: Jó, az is ízgi volt.
5: Mennyit kérték a bilincs a kezemen című dalt? Emlékszem, igen.
6: És hát pont az volt, hogy egy idő, tudod, ez egy ilyen osztorja, szoktam is mesélni, hogy hát teljesen átvették ezek a, vagy küldünk be a Józsinak egy számot, vagy a Józsi kér valamilyen úton, módon egy számot, és aztán ilyen pesti muzsikus cigány komoly művészek, értelmiségek mondták, hogy ez nekik nagyon ciki. Tehát, hogy ez megint a cigányokat egy ilyen bűn kontextusban mutatja. Hát én mondtam, hogy de hát a közösség használja a rádiót. Tehát, hogy ma nézzük ezt. Nézzük ebből a szempontból, de akceptálni kellett azokat a szempontokat is, hogy ő nem feltétlenül akar egy lisztdíjas, nem tudom kicsoda ilyen kontextusban, még hogyha ő nem is abban a műsorban szerepel. És akkor bevezettük azt, hogy tudod, felvétel, vagy nem. Először még élőben, ugye ráadásul élőben lehetett bekapcsolni. Akkor az volt, hogy mielőtt bejutnak a Bélához, lecsekkolja a technikus. Halljál meg, drága testvérem, ugye nem a bilincs, ugye nem a börtönbe küldött. Persze, halljak meg, drága testvérem, dehogy, és abban a pillanatban, mint adás volt. És akkor küldöm Józsinak a második emeletre, Vácra ezt a számot, na, ez a taktikánk se vált be. És akkor jött az, hogy felvétel, tehát rögzítőre mondják a kéréseket, és akkor tudtunk szelektálni, és akkor már nem az volt, hogy minden kérés a börtönbe ment, vagy onnan jött. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen. Hát ezek egyébként komoly, akár médiaelméleti, meg társadalomélettani, meg szociológiai kérdések is vannak-e, meg ott derűs történet, de hát milyen, mind a két érv, mind a két oldalon tök valid érvek vannak. Szóval, hogy ez az nagyon fontos volt szerintem a közösség szempontjából. Tehát az, hogy a cigányok bizonyos csoportjainak, hát ezek a muzsikus cigányok voltak elsősorban, illetve aztán néhány művésznek is, Pél is, a többi, azért volt egy respektje. Ezért a cigányok alapvetően nem egy respektált csoportja, és régen se voltak ennek a társadalomnak. Mondom, egy-egy szűkebb szegmens bizonyos területeken kapott elismerést. És ennek megfelelően a többségi magyar médiavilágban is egy ilyen kis gettó volt. Tehát, hogy a cigányokról beszélünk, meg minden, de hát médiakutatások is mutatták azért nagyon sokszor mindig csak a bűn kontextusában, kriminalisztikai, meg a nyomor kontextusában, ez is nagyon sok cigányt mindig is zavart, hogy állandóan a nyomorban mutatják mindig a putri előtt, amikor a cigányügyről van szó, jó, a médiának van egy önmozgása, és ezeket persze a laikus embernek nem kell tudnia, hogy ő mindig a devianciát hajlamos inkább mutatni, nem a devianciát, a normálistól való eltérést. Hát az a hírérték. Tehát ezt nehezen veszik tudomásul, akik mindig pozitív termelési riportokat szeretnének látni, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos népcsoportok negatívan ábrázolódhatnak. Na mindegy, hosszan jutok el oda, de azt gondolom, hogy a cigány közösség teljes egyenjogúnak érezhette magát a médiavilágban ennek a rádiónak a révén. Tehát nem az volt, hogy volt a magyar televízióban valami eldugott fél óra. A Kossuth Rádióban, ugye, ott is volt a Varga Icának, ezek mind jó műsorok voltak. De nem az volt, hanem ez a miénk. Tehát, hogy így tekerik a rádióján az ember, akár cigány, akár magyar, és akkor ott van, hogy akkor még Danubius Rádió, meg Schlager Rádió, meg Rádió C, és ugyanúgy megszólalunk. Nem az van, hogy ezek adtak nekünk egy kis kuckót, és bemutatnak minket, akár mint valami egzotikus csodát, akár mint valami félelmetes izét, akár mint valami probléma kupacot, hanem ez a miénk. Itt mi beszélünk, itt azt mondjuk, hogy szervusztok, és pontszok még hozzá is, hogy szervusztok, drága testvéreim, ahogy ezt mindig hozzátette. Tehát, hogy azért ez egy nagyon komoly emancipált

0: Én képem az inkább érdekel, a külvilágé nem annyira. Én eléggé kiventem azért azzal, hogy én átmentem ebbe a roma témába és a roma médiába, azért lényegében 10 évig, úgy kikerültem egy kicsit a mainstream újságírás világából. Mindig elismerték, hogy nagyon fontos dolgokat csinál ez a Kerényi, meg tök jó, de nem voltam ott. Hát a Kossuth Rádió az megint egy nagyon sikeres dolog volt egyébként, mert akkor nagyon jó volt a Kossuth Rádió, és nagyon, nagyon sikerült, tehát a közszolgálati rádiók általában a BBC mindenit, és most már 20 évvel ezelőtti, tehát új média, közösségi média előtti időszakról beszélünk még, de mindenütt már akkor is előregettek, a közönségük, tehát nagyon nehéz volt, a Kossuthon is sikerült egy teljes programingot, váltást, egy rebrandinget, tehát újra brandelni az egészet, izgalmas, pörgő, közéletileg releváns tartalmak voltak, az is nagyon fontos volt. Tehát aztán 2010 után a börtönrádiókat azt így önkéntesként csináltam, 13-15 között, azok érdekesek voltak meg, szeretek ilyen érdekes dolgokat is csinálni. Szerintem tök nagy kihívás ez is MBBC, hogy ott van egy közösség, aki egy súlyosan normasértő közösség, vagy emberek pontosabban, egy kényszer közösség, hát a börtön nem egy önként vállalt közösség, akiket lényegében büntet a társadalom, de hát ugye úgy fogtam föl, hogy hát nem az a cél. Persze minden közösségnek fontos, hogy a bűn ne maradjon büntetlenül, mert ha ez így marad, akkor szétzilálódik a közösség. Ezért is van itt igazságszolgáltatás, ezért is vannak börtönök. De azért nekem, mint állampolgárnak azért csak az a legfontosabb, hogyha XY kijön a börtönből, akkor ne raboljon már ki még egyszer. Uh-huh. Tehát, hogy ez a reintegrációs funkciója, hogy ne olyanok legyenek a börtön elhagyók, akiknek tök természetes, hogy ugyanabban mennek vissza. A társadalmat az védi a legjobban, hogy ha már valaki valamilyen okból elkövet valamit, ne kövessen legalább még egyszer. Tehát igen, a börtönnek van egy büntetés funkciója, fontos, de ugyanolyan fontosnak kéne lennie a reintegrációs funkciónak, ami sajnos a magyar börtön BV filozófiából mindig is hiányzott, vagy nagyon gyenge volt. És a börtönrádiózás az egy brit-angol minta volt, a Nick Thorpe, akivel jóban vagyok, aki itt Magyarországon már 80-as évek óta a BBC-nek a tudósítója, most is itt van, még itt születtek a gyerekei, most is a BBC-nek dolgozik. Ő mondta, és ő húzott be, hogy kéne, hát nem neki, mert ő egyébként szerintem brit állampolgárként nem is nagyon közlekedhetett volna úgy be a börtönbe, mert azért oda nem olyan egyszerű. És akkor 2-3 újságíró, meg 2-3 pszichológus összeállt, és akkor elkezdtük. És aztán csináltunk magunk is képzéseket, és akkor már mindenhonnan jöttek problémák. Hogy ott is egy ilyen 10-12 fős rádiós, másfél évet voltam Vácon a férfiaknál, aztán másfél évet a gyorskocsiban a nőknél. Nekik is nagyon fontos volt. Tehát őket is úgy kicsiben, meg hát gondolod, de úgy rádiót csinálni, hogy nincs se telefon, se internet. Gondolod bele, hogy így kéne mondjuk rádiót csinálnod. Nekem is szokatlan volt. Tehát, hogy de hogy azt kicsiben azt láttam, amit a céseken, tehát hogy a semmiből elkezdtek megtanulni valamit, és ott abban a brutálisan nehéz környezetben, hát azért ott nem is marad épp lélek, aki 5 évnél többet ül szerintem, azt nehéz kibírni. Ez ad egy értelmes elfoglaltságot. Úgyhogy volt haszna is. Én szeretek azért ilyen dolgokat, bennem van egy ilyen, hogy az újságíró az fontos a közösség számára, hogy az tud segíteni, hogy az tud egy közösséget teremteni, hogy az tud információt adni, hogy felelősen tudjunk dönteni, és vannak ilyen speciális esetek, mint a Rádió C, amikor egy közösségnek, egy teljes fogyasztói közösségnek, a cigányoknak ad egy felemelkedettségérzést, még ha nem is biztos, hogy tudatosul benne ez ilyen mélységig, hogy ennek milyen fontos emancipációs szerepe volt az ő magyarországi létezésükben. Szóval én szeretem ezeket a dolgokat, fontosnak tartom.
1: Nem egy hagyományos újságírói életmű van mögötted, mondjuk ezt, hiszen tele van kihívásokkal. Mivel? Kezdve a Rádió C-től és természetesen a börtönrádiókig. Viszont én azt gondolom, hogy erősíts meg kérlek, hogy a legnagyobb kihívás az mégiscsak talán a Kossuth Rádió lehetett.
0: A C.
1: Tényleg?
0: Persze. Az a legnagyobb, persze nagyon fontos volt a Kossuth is, és nagyon örültem, hát mindenki örül, te is örülsz, hogyha fantasztikusan szépen tudod eljátszani ezt a darabot, hogy sokkal jobban, mint egy hónapja. Hát ez ugyanaz egy kicsit, más egy művésznél, de az nagyon fontos, hogyha egy produktum, ami, most ez így hülye hangzik, de egy rádió jól működik,

0: de igazi nagy kihívás annak a komplexitásával, amit most már fél órája itt sorolok, az nekem a Rádió C volt, és marad is. Élményekben is a legerősebb. Tehát persze lehet, hogy szakmailag, hogyha ezt így a persze az embernek az önéletrajzóban az, hogy Magyarország legnagyobb rádiójának a főszerkesztője, a News Talk, mint a BBC 4, az biztos jól mutat, de hát engem nem érdekel a szívim. Különösképpen meg azt tudom, hogy a Rádió C az nagyon fontos volt nekem. És nagyon, nagyon sikeresnek is gondolom.
1: Ez így van. Ezt én is megerősítettem teljes mértékben. Miután eljöttél a Kossuth Rádiótól is, utána a VS főszerkesztője is voltál, illetve alapítója, majd a Pesti Hírlap főszerkesztője is voltál, és 2020-tól pedig a Szabad Európa Rádió vezető tudósítója. Tehát számtalan helyen azért még megfordultál média szakemberként, hiszen...
0: Újságíró vagyok.
1: Sőt, az egyetemen is tanítottál, hiszen többször visszamentél már most az ELTE-re, az Alma Máterbe, ahol végeztél.
0: Igen, már a 90-es évek végén hívott a György Péter, aki nemrég halt meg, és ELTE-n ő alapította a médiatanszéket. Óraadóként ott sokat dolgoztam évekig, egyébként a C alatt is szerintem, de hát nem volt olyan. Aztán föl is vettek munkaviszonyba, de ugyanakkor kerültem a Kossuth Rádió élére, vagy egy fél évvel később, és az akkora leterelés volt az is napját, mint a C, az is napi 12-14 óra meló volt mind a kettő. Hogy nem tudtam már megtartani az óráimat, tehát hogy státuszba kerültem, és aztán a 10-es években is mindig hívtak vissza, de óraadónak, és mondtam, hogy nekem ez nagyon nagy felkészülést igényel, nekem nincs akadémiai múltam, az ember kiáll oda, mit tudom én, X számú hallgató elé, akkor azért nem lehet hülye, akkor nem adomázni megyek oda az érdekes életemről, hanem hogy olyan tudást adjak nekik, amiből ők épülnek, és az nekem sok meló, és ennyi pénzért én nem tudok dolgozni sokat. Tehát akkor már dolgozom ingyen, hát rengeteg munkát mindig életemben csináltam ingyen, hát a Börtönrádiót is ingyen csináltam. És aztán most évelejét megürült egy státusz az ELTE-n, ott a médiatanszéken, és akkor kínálgatott a mostani Polyán Gábor, a mostani tanszékvezető, hogy menjek oda vissza. És aztán ezt már lehetett tudni, a Szabad Európa az meg fog szűnni, és akkor szeptembertől rendes munkaviszonyban levő tanár vagyok az ELTE média tanszéken. Most nem dolgozom médiában egy 2-3 hónapja.
1: Mit jelent számodra a család? Hiszen ennyi munka mellett nem is értem, hogy fér bele még az otthoni légkör, az otthoni nyugalom, és hát a gyerekeid természetesen.
0: Hát igen, 3 fiam van. Igen. Akkor született 2000-ben a legkisebb, amikor a C volt. Akkor kezdtük, akkor már tudom, oda vittem be a hírt. Még nem volt adásunk, de már ott dolgoztunk, meg tréningeztünk, meg innen. Hát nem tudom, hát az ember tudnál erre válaszolni, hát belefér. Hát valahogy úgy összehet. Hát mondjuk a C mellett nem sokat láttak a gyerekeim, tehát azt tudja. Meg a Kossuth mellett sem. Tehát nem nagyon láttak, mert hát reggel elmész, este 8-10 körül mész haza. Nem tudom, hát sajnos egyik se él itthon. Már évek óta most ez a legkisebbik, az PhD-zik Montreálban, a McGillen politikai filozófián. Középső az Berlinben él, és a legnagyobb meg Stockholmban neki, és ott már van 2 unoka, kicsi unoka is a feleségével, tehát ő ott Karolinszkán gyereksürgősségén szakorvos. Úgyhogy hát ez úgy nem jó, de átmegyünk feleségemmel, megyünk mindig utánuk, tehát sokat megyünk ki, azért olcsók már ezek a repülőjáratok 3-4 napra, hol az egyiket vált, Montreálba ugye még csak egyszer voltunk, mert azért muchos pezetos azért oda eljutni, de hát csak visszajön majd Európába legalább, hogyha megcsinálja a PhD-ját.
1: Mik a terveid a jövőre nézve? Hol látod magad néhány év múlva?
0: Nekem az igazság, hogy sose voltak. Ez mindig olyan fura, hogy én nekem, és érdekes, hogy a fiaim meg azon a generáció már sokkal tudatosabban élik az életüket, anélkül, hogy karriesták lennének. Nekem valahogy ez úgy kimaradt valahogy, majd azt is mondhatnám, hogy mindig sodródtam, de azért ez nem sodródás, mert ahhoz azért túl sok dolgot indítottam el, de nem volt soha jövőképem. Ez lehet, hogy azért jött, vagy a kommunizmus, vagy ott voltam fiatal, egész fiatal, és úgy, hát nem voltam mitagadás, hát eléggé antikommunista, de voltam, tehát nem nem szimpatizáltam a rendszerrel, meg otthonról se azt hoztam, és hogy most akkor ebben a rendszerben, hát úgy tudtam mindenki, hogy valahogy meg fog élni, hát a szocializmusban ott Kádárinul, hát valahogy mindenkinek volt valami helye, és akkor majd úgy megélik. De úgy nem volt előttem a tudatosan, hogy majd akkor mit fog csinálni. A rendszerváltás mindent fölkavart, teljesen új rendszer jött, meg minden. És aztán valahogy én nekem így mindig jöttek. Tehát ezt is mondtam, ide hívott ez, oda hívott az, és akkor utána abból csináltam valamit. Úgyhogy nem tudom, hát most már azért messze nem vagyok fiatal, úgyhogy nagyon nem tervezek. Most egyszer annyit tervezek, hogy azt a hihetetlen handicapemet, ami a ELTE-n, a elméleti tudásomban ugye hiányzik, mert hát újságot írtam, meg médiumokat vezettem, ahelyett, hogy hosszú és unalmas médiaelméleti könyveket olvasgattam volna. Most ezeket be kell pótolnom ahhoz, hogy hát ott én vagyok a tanszéken az egyetlen újságíró, tehát ezek mind szociológusok, kultúrakutatók, esztéták, tehát a magyar, az ELTE-nek a média most már sok helyen van, az nem újságíró képzés, ahogy akár a nagy amerikai egyetemeken is journalism kurzus van, ez média művészet elmélet, kommunikáció elmélet, tehát egy sokkal elméletibb, és itt vagyok én ez a gyakorló, nem tudom, tehát hogy van egy komoly handicapem, és most ezen igyekszem, hogy jó órákat tarthassak, és nem csak úgy, hogy szórakoztatóakat, mert beszélni tudok, hanem hogy legyen mélysége is, hogy az a diák úgy üljön föl, hogy hú, most itt hallottam valamit, ami tök izgalmas, nem kéne ennek utána néznem, kicsit utána olvastam, szóval szeretném, ha ilyen órákat tudnék tartani.
1: Befejező kérdésnek egy nagyon nehéz kérdés. Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 album CD bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát tulajdonképpen az életed folyamán mi volt az az 5 zene, ami nagy hatással volt rád?
0: Ó, hát azért sok ilyen volt, de hát mitől? A Mozart Requiem az biztos ott lenne. Azt tuti. De azért nagyon sajnálom, hogy egy klasszikus zenei művésznek azt kell mondanom, de azért az én klasszikus zenei tájékozottságom és mélységem hasonló van egyébként a médiaelméleti mélységem, ez nem túl mély, tehát engedelmeddel több klasszikus nem vinnék, de hát aztán revelatív zenék, hát persze, hát ezek régi zenék már, most azért már nem követem. A fiaim nagyon jó lakmusz voltak, amíg itt voltak, meg most is azért, hogy mik a jók, minőségi zenéket hallgatnak mindenben, például a középső fiam az el is vitte a lemezjátszónkat, mert amikor kiköltözött meg az összes bakelitet, teljesen nagyon minőségi, de például mint a free jazz azt, meg a jazz azt így nem gondoltam, hogy fogja, és most már ilyeneket hallgat, tehát most is Coltrane-t kapott tőlünk karácsonyra. Úgyhogy hát ezzel azért a jazzben is voltak revelatív dolgok, a Garbarektől kezdve Free, tehát azért volt egy csomó, ami úgy megütött. De hát a rock zenében is, a Lou Reed-tól, a Bowie-tól kezdve. Hát érted, most megmondani, hogy most a Lou Reed-nak melyik lemezét vinném el magammal? Hát biztos a Banánost, az elsőt, igen, a Nikósat talán. De a fele tudja, mert a Rock'n'Roll Animal is, amikor heavy metalt játszik egyetlen lemezén, ott is marha jó. Amikor ezeket a Lou Reed slágereket, de most akkor arra gondolok, hogy hát mennyire szerettem én mondjuk, amikor még ilyen Walkman-nel biciklivel jártam a 90-es években, így Garbarekre szaxofonra venni. Tehát az is milyen gyönyörű volt, tehát Garbareket is, és hát annyit nem ismerek. Úgyhogy jó, legyen még egy Garbarek, hogy az Aventure, vagy melyik lemezt, azért most már rég hallgattam Garbareket, legyen akkor csak azért, mert ennyire követeli szerkesztő úr tőlem, legyen a Banános Lou Reed. De ezt se tudom, érted? De mindenben van jó, tehát igazából a igényes pop is, abban is vannak tök jó dolgok. Tehát nem biztos, hogy azért pop lemezt vinnék, de hát így úgy, főleg egyébként úgy patinásodnak ezek a dolgok, tehát az abbát úgy soha nem, most már tök máshogy hallom. Pedig is sose voltam akkoriban, hát mondjuk akkor még gyerek voltam, amikor ezek csúcson voltak, de kicsit most nem azt mondom, hogy abbát vinnék, mert nem vinnék, de hogy máshogy hallom most, mert jobban kilátom benne a profizmust.
1: Az évek folyamán változik az ember zenei ízlése.
0: Persze.
1: Igen, nagy
0: de hát azért a korai hatások szerintem erősek, hát ezért van mindenütt a világon retro rádió, meg ez a műfaj, mert mindenki azért valahogy visszatér. Most leszámítva azok, akik a zenébe élnek, legyenek azok könnyű vagy klasszikus zenészek, tehát akik a zenészébe élnek, azoknak ezerszer gazdagabb, azt gondolom, azok nem feltétlenül ragadnak le a 10-20-os éveikben revelatívnak érzett zenéknél, de egy ilyen átlag polgár, mint én, az inkább azokat látok, most is ilyen old school cuccokat hoztam.
1: Nagyon érdekes választások, köszönöm szépen. Megtisztelő volt veled beszélgetni, és nagyon örülök, köszönöm, hogy végre így tényleg, hát ha jól számolom, több mint 25 éve elkezdtük ezt a közös munkát, ezért nagy élmény volt veled ismét így találkozni, és most így egy stúdióban beszélgetni veled, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, én is nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
1: Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rádió C történetéről, a Kossuth Rádióban főszerkesztőként végzett munkájáról és más médiumok későbbi alapításáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is fengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradt egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbbit úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
4: Hírek rólunk neked.
5: 2026. május 18-a hétfő, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A Roma ellenállás napja május 16-a. Roma Hősök Fesztiválról Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Nagy Rábén már sok diplomás roma fiatal van.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Május 16-a a Roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausznak. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is, különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak, a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is pengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra az előadás után néhányan ott maradtak egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbb itt úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak. Nagy Rábén már sok diplomás roma van. Balog Gyula vezetése alatt a Tündér Lala biztos kezdett gyerekházban és tanodában teljes életutat kísérnek végig. A roma fiatalok felzárkóztatása nem egy-egy pályázaton vagy rövid távú programon múlik, hanem egy teljes életutat végig kísérő rendszeren. Vallja Balog Gyula, a Magyarországi Tanodahálózat Egyesület elnöke, a Nagy Rábéi Tündér Lala biztos kezdett gyerekház szakmai vezetője. Vele beszélgettek arról, hogyan működhet gyakorlatban a bölcsőtől az egyetemig modell. A Nagy Rábéi főutcán álló Tündér Lala biztos gyermekház kívülről rendezett családi háznak látszik. A kapun belépve azonban teljes szolgáltatási tér fogadja a látogatót, az udvaron játszó tér az épületekben, felszerelt foglalkoztató modern konyha, számítógépek tanfolyamokra is alkalmas helység, valamint egy készülő bölcsőde nyomai. Balog Gyula számára a gyerekház és a tanoda nem két külön történet, hanem ugyanannak az életútnak két állomása. Az Amenca velünk Európába szervezett, Nagy Rábén mindkét szolgáltatást helyben működteti. A gyerekházat és a tanodát is. A családi házból 2018-ban alakítottak ki gyerekházat. 3 év alatti gyerekeket és szüleiket, jellemzően édesanyákat fogadnak, fejlesztenek és támogatnak. Jobb életlehetőség. A cél az, hogy a gyermekek biztosabb alapról indulhassanak el az életben, és meglévő szociális, szociokulturális hátrányokat lehetőség szerint már az óvodára csökkentsük, fogalmaz Balog Gyula. A gyerekházban korán láthatóvá válnak a rejtve maradó problémák, beszéd vagy mozgásfejlődési elakadások, logopédiai segítség szükségessége, pszichológiai támogatás igénye, vagy akár az, ha az édesanyja kerül krízis helyzetbe. Ugyanakkor nem zárt világ, hanem kizárólag hátrányos helyzetű családokat várnak. Fontos, hogy a gyermekek már egészen korán megtapasztalják a közösségi létet, és különböző társadalmi mintákkal találkozzanak. Mire óvodába kerülnek, ne legyen számukra idegen a sokszínű közösség, hangsúlyozza. Innen indul a Nagy Rábén sokat emlegetett modell, bölcsőtől az egyetemig. A gyerekház után következik az óvodai időszak, ahol helyben utókövetik a gyerekeket. 6 és 18 éves kor között a tanoda viszi tovább a fejlesztő munkát. A folyamat pedig nem ér véget a középiskolával, az egyetemre készülő fiatalokat támogatják, például roma szakkollégiumokba való bekerülésben. Ehhez hosszú évek alatt kialakított, egyetemre felkészítő módszertant használunk. Befogadó rendszerben gondolkodunk, a hivatalos együttműködés ugyan előírja, hogy a résztvevőknek hetente legalább 2 alkalommal jelen kell lenniük, de ezen is túl nyitottak vagyunk, magyarázza. Balog Gyula szerint az iskola egyik legfontosabb feladata a társadalmi mobilitás elősegítése lenne, vagyis, hogy a gyerekek jobb életlehetőségekhez jussanak, mint amilyenbe beleszülettek. Az oktatási rendszer egyik legsúlyosabb problémája azonban az, hogy sok esetben nem csökkenti, hanem növeli a családi háttérből adódó különbségeket. Van házi feladat, idegen nyelv, matematika, kompetencia fejlesztés, de a lényeg nem ez, a különbség az iskolához képest abban van, hogy a tanodában nem a tanterv, hanem a gyermek szükséglete határozza meg a haladást. Minden gyermeknél egyéni állapot felmérés készül, erre épül az egyéni fejlesztési terv. Nem egy általános sémába próbáljuk beleilleszteni a gyerekeket, hanem azt nézzük, hogy nekik mire van szükségük, emeli ki Balogh Gyula. A tanodákról ma már nem lehet úgy beszélni, mint laza klubokról vagy korrepetáló helyekről. Gyermekvédelmi törvényben szabályozott esélynevelő szolgáltatásokról van szó. Balogh Gyula szerint a tanodákban rengeteg olyan tudás és módszer halmozódott fel, amelyből az iskolarendszer is tanulhat. Ideje lenne, hogy az iskola bizonyos dolgokat visszatanuljon a tanodáktól, mondja. Szerinte a legfontosabb eredmények sokszor nem a tantári javulásban mérhetők, hanem abban, hogy kialakul-e a motiváció, a kitartás, a jövőkép vagy a céltudatosság.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Időjárás. Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Délután 17-20 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Szép kedreggelt kívánok mindenkinek. Május 19-e van, túl vagyunk a hónap felén. Nem sokára itt a június, ami már ugye hivatalosan is nyári hónap. Reméljük, hogy csodaszép nyárnak leszünk kitéve. De az előrejelzés szerint olyan nagyon erős felmelegedés nem várható, mint amire számolna az ember. Igazság szerint ezen a héten is ugye ilyen, hát most nagyobb amplitudó a felmelegedésnek a mércéje, mert hogy ugye múlt hétvégén végig esett, szél volt, nagyon lehűlt a levegő, ezen a héten pedig szépen-szépen melegszünk föl, már ma is 21 fok körül várható a max hőmérséklet, holnap meg már 24, és így megyünk fölfelé. Ha hinni lehet az előrejelzésnek, akkor viszont június nem fog olyan erősen kezdődni, marad ez a 24-25 fokos hőmérséklet, ami hát azért inkább jó erős tavaszi idő, sem mint nyári, de meglátjuk, hát azért június még azért odébb van, azt hiszem másfél hét, ha jól számolom? Ja, másfél-kettő hét körül van, igen. Így gyors fejszámolást követően. Na de, ma van Ivo és Milán névnap, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok. Illetve ma 133 éve született Bajor Gizi, színésznő. 155 éve született Ligeti Miklós szobrász, a Városligeti Anonymus szobor szobrász művésze. Szintén 150 éve született, és 92 évesen ugyanezen a napon halt meg Walter Russell, amerikai festő, szobrász, író, filozófus, Nikola Tesla barátja. 125 éve született Vasari Piri, színésznő, filmszínésznő. 117 éve született Sir Nicholas George Winton, aki 669 gyermeket mentett meg. A II. Világháború alatt a náci megszállás alatt álló Csehszlovákiából mentette ki a gyerekeket Angliába. És végül, de nem utolsó sorban, kerek 100 éve született Békefi Antal, zeneszerző, zeneíró, karnagy, kántor és pedagógus. Hát ezzel meg is indult ez a bizonyos kedv, úgyhogy megyünk ki zenélni, és jövök vissza a friss közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmai Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Ezen a héten éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. A 9-es és a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz mindkét irányban a Kiskörúton

közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Astoria M megállójában áll meg. A hatos villamos helyett éjszakai karbantartások miatt pótlóbuszok közlekedhetnek, ami a Szél-Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Ezen a héten minden nap 22 órától üzemzárásig a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Ezekkel tudtam most szolgálni, jöjjenek is a roma hírek, de izi.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak, elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepelt egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrián újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
3: Szapát hívtum enge!
0: 100.3 Rádió Dick.
4: Hölgyeim és uraim! És miért tisztelt

0: 98.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön egy kis sporthír. A nigériai Muhammed Tianeval erősítheti meg a csatár sorát az Újpest labdarúgó csapata. Az afrikai légió számára remekül sikerült Nyíregyházán az NB1 tavaszi idénye. A 25 éves játékost nemrég a Ferencvárossal is hírbe hozták. A Lila Szektor értesülései szerint a következő napokban akár hivatalossá is válhat, hogy a tavaszt a Nyíregyháza csapatánál kölcsönben töltő Muhammed Tiani az Újpesthez szerződik. Hozzáteszik, az egyelőre kérdéses, végleg vagy kölcsönbe szerződik a Megyeri útra a Cseh Slavia Praha futballistája. Kiemelik, a csatár azonnal alapembere lett a nyírségi együttesnek tavasszal, és a 8 gólja mellett 4 asszisztot is vállalt magabiztosan a bennmaradó együttesben. A 191 cm-es támadó első európai klubja a cseh Banik Ostrava volt, ahova először az utánpótlásba érkezett, majd szűk egy évvel később már aláírhatta élete első profi szerződését. Tiani megszerzése több NB1-es élcsapatnál is felvetődhet. A gólerős légióst korábban hírbe hozták a Debrecennel és a Ferencvárossal is. Szintén az Újpesttel kapcsolatos hír, hogy a Lila Fehérek Szappanos Pétert is megszerezheti kapusposztra a Puskás Akadémiától. Na hát egy kis sporthír sosem árt, megyünk is tovább, nem sokára jövök, programajánlóval 8 óra után.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma Hősök Fesztiválról és Horváth Kristóf Cigyar Magány című előadásáról készült interjú. Színházba járni azért jó, amiért színházat csinálni is. Az alkotó sem mindig számíthatja ki az adott estén, hogy hogyan reagál majd a közönség az előadásra, és a néző sem tudhatja előre, milyen gondolatokat és érzelmeket vált majd ki belőle, amit lát és hall. A Független Színház és az idei Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében több budapesti helyszínen több stand-up előadást mutatott be. Köztük Horváth Kristóf, művész nevén Színész Bob, új Cigyar Magány című estjét. Idén sarokba állítjuk az áldozatiság narratíváját és kacagni fogunk, olvashattuk a szervezők honlapján, ahol idézték D.V. Griffith drámaíró rendezőt is. A humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Sejthető volt tehát, hogy ezek a stand-up komédiák nem egyszerűen csak szórakoztatnak, ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal semmi lenne. Ha egyszerűen csak szórakoztatnának, azzal sem lenne semmi baj, de mélyebb húrokat is pengetnek. Sokan elmondták és leírták már, mi a baj a stand-up előadókkal, meg úgy általában a humorral. A negatívumokat hosszan lehetne sorolni, de ezt a részt rövidítették. A Roma Hősök Fesztiválra visszatérve és a Cigyar Magányra, az előadás után néhányan ott maradt egy kerekasztal beszélgetésen és a közönség találkozón, ahol egy másik előadó, félig cigány, ráadásul erdélyi magyar Furgács Krudolf is megszólalt. Horváth Kristóf történetéhez képest annyiban más az övé, hogy még előbbit úgy nevelték, hogy ne akarjon cigány lenni, utóbbi családjában nehéz lett volna titkolni a cigány származást. Bár az ő előadását nem látták, a Cigány, de rendes cím azért elárulja, hogy hasonló sztereotípiákat és gondolkodásmódokat boncolgat ő is. A cigány, de rendes, ez a mondás is a közös valóságunknak része. Tudjuk, hogy a többségük olyan, ha pedig találkozunk valakivel, aki mégsem, akkor az csak is a szabályt erősítő kivétel. A közönségből többen megszólaltak a beszélgetés során, kérdéseket tettek fel, és a színészek válaszoltak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík Roma hírei. Időjárás.
4: Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Délután 17-20 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
4: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszméi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszméi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden kedves koránkelő Wecker hallgatónak. Jöjjön egy kis programajánló. Egy icipicit most már szabadtérre invitálok benneteket, ugyanis múlt hétvégén megnyitotta kapuit a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, ahol már túl is vagyunk egy koncerten, méghozzá a Wachowski Szimfonik adott elektroszimfonikus koncertet, a sztárvendég Lengyel Johanna volt. De nem áll meg az élet, ugyanis ezen a hétvégén is lesz jazz és borfesztivál, Mario Bondi, mármint nem ezen a hétvégén, most csak megyek így szépen már-már tovább. Aztán csodálatos magyar jazz koncert, László Attila Fusion Circus, Budapest Ragtime Band, interaktív gyereknap, lesz Oroszlán király filmkoncert, amin közreműködik a Danubia zenekar, aztán lesz Nemzeti Filharmonikus zenekar, Balázs János zongora művész, Bácsi Schwarz Zoltán hegedű művész részvételével. Aztán már júniusban járok, június 6-án lesz Szulák Andrea koncert, sztárvendége Karamel, Verép Tomi és Wolf Kati. Június 13-án lesz Queen Symphony és koncertshow, a sztárvendégek Serbán Attila, Szemenyei János és Baksa András. Lesz Carmina Burana, lesz 31. Duna Karnevál Gála, táncba szőtt szerelem, ez június 19-e, június 20-án rájnapra Edda Művek Szimfonik, aztán jön egy opera bemutató Leon Cavallótól a Parasztbecsület per Bajadzók, ugye ez egy egy-egy felvonásos opera, aki nem tudná, ez június 25 és 27-e, és jön a Margit Szigeti Szabadtéri idei nagy musical bemutatója, az Anna Karenina, az pedig július 3 a születésnapomon és július 4-én kerül megrendezésre a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon. A főbb szerepekben Anna Karenina, Mózes Anita, Karenin, Nagy Balázs, Vronszki, Vaskó Bence, Levin, Hajdu Tibor és Kitty Buvári Lilla. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara, tánckara és szólistái. A rendező pedig Bakos Kis Gábor lesz. Na, ha akartok rá elmenni, már most vegyetek jegyet, mert már ilyenkor megnyílnak a jegyvásárlások, és lehet menni, majd aztán jó kis szabadtéri ég alatt megtekinteni musicaleket, koncerteket, operákat, operetteket, úgyhogy menjetek, ti is látogassátok meg idén is, vagy idén először a Margit Szigeti Szabadtéri Színházat, ki hányszor járt, avagy nem járt, ez így szólt ez a felhívás. Na, most pedig kis zene, utána a friss közlekedési hírek.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Mindjárt 8:30, jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 8. kerület Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerület Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerület Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Donát utca megállót, de 243A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ezekkel tudtam most szolgálni. Jönnek Hajnival és Ármándóval a nyelvoktató leckék itt az FM 100.3-on. El ne kapcsolja.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Reméljük, hogy mindenkinek nagyon kellemesen teltek az ünnepek. Így a karácsony is, igaz, már túl vagyunk rajta, viszont mivel ezen a héten az ünnepeket, az év elejét, az év végét tanuljuk, ezért azért szeretném, ha elmondanád nekem, hogy hogyan mondjuk azt, hogy karácsony.
3: Karácsony az nálunk úgy van, hogy krecsuno.
4: Krecsuno. És hogyha boldog karácsonyt kívánunk valakinek, akkor az is szerencsés, vagy az boldog?
3: Az is szerencsés, azt is úgy mondjuk, hogy bachtálo krecsuno.
4: Bachtálo krecsuno.
3: Így van. Szítjú vászlósásza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

Rádiódik. Hamarosan 9 óra van, szép reggelt kívánok mindenkinek, jön még egy kis hírmorzsa, aztán zenék, és 9 után pár perccel pedig Süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsannával. Magyar Péter kormányának célja, hogy 2030 körül Magyarországon bevezessék az eurót. Az utóbbi hetekben a forint szinte folyamatos erősödést mutat, a szakértő pedig megjósolta, milyen árfolyamon fixálhatják a forintot, ha célba ér a folyamat. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője egy székesfehérvári üzleti fórumon figyelmeztetett, a globális gazdaságban tapasztalható költségsokk hatásai előbb-utóbb Magyarországot is elérhetik. Az infláció alakulása már több országban fejtörést okoz, és bár Magyarországon az árréstoppos intézkedések, illetve a védett benzinár késleltetik a hatásokat, az elemző szerint 2026 végére az infláció ismét meghaladhatja a 4%-ot, 2027 elején pedig az 5%-os szintet is elérheti. A gazdasági növekedés motorja továbbra is elsősorban a belső fogyasztás lehet. Legutóbb csaknem 9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, és egyelőre a fogyasztási adatok is jól alakulnak. A beruházások területén megjelentek pozitív fordulatra utaló jelek. A gyenge nemzetközi gazdasági környezet azonban továbbra is visszafogja az itt előállított termékek kivitelét, így az export visszafoghatja a bővülést. Az egyébként is nagyon magas költségvetési hiánycél kapcsán Németh Dávid úgy véli, hogy az idei 5%-os célkitűzés sem tartható. Az elemző úgy véli, ambíciózus cél az euró 2030-as bevezetése, amelyhez a költségvetési hiányt 3% alá kellene csökkenteni. Az euró bevezetéséhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Banknak 2027-ben napirendre kell tűznie az inflációs cél csökkentését is, ami szigorú pénzügypolitikát igényel. Ez nyilvánvalóan a fogyasztók pénztárcáját is érinti. Az idei év második felében az elemző 360-370 közötti euróárfolyamot valószínűsít, 2027 elején pedig újra beindulhat a forint erősödése, így akár 350 alá is mehet az euró bevezetéséig. A monetáris politika terén az MNB-nek lehetősége van a forint erősödésének megfékezésére. A Nemzeti Bank éppen ezért a technikai kamatcsökkentés mellett döntött, így az elmúlt napok szintjéhez képest némileg gyengült a forint, így az euró ismét 360 forint közelébe kerülhet. Ezzel a hírrel szerettem volna nektek szolgálni, megyek is tovább, mármint úgy tovább, hogy kicsit tovább a zenék vizén, mert hogy 9-kor jövök hozzátok vissza én is változatlanul.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
1: Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Di.
0: Romákról, romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UTCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyar Országon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. Időjárás.
4: Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalra helyenként pára kötképződhet. Délután 17-20 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
4: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódík. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 20 perccel, kedd van és május 19-e.
2: Mosolygós, vidám reggelt kívánunk mindenkinek, a nap süssön rátok.
1: Így van, legyen neked szerencsés, ugye, ahogy szokták volt mondani. Na hát igazat mondtak az időjárás jelentésekben, illetve az időképen is, elkezdődik egy kis felmelegedés, sőt nem is kicsi felmelegedés. Ma még ugyancsak 18-20 fokra löködik fel a hőmérséklet, holnap már melegebb lesz, viszont sajnos itt-ott-amott záporok majd elő fognak fordulni holnap, illetve csütörtökön is, tehát szerdán és csütörtökön is. A hétvégén csodaszép lesz, és hát mikor, ha nem pünköst hétfőn lenne a legszebb idő, ugyanis jövő hét hétfőn, pünköst hétfőn.
2: Így van, így
1: 28
2: van.
1: Fokot is mérhetünk, gyerekek. Magas UV sugárzással.
2: Végre elindul a nyári felmelegedés, végre valahára. Ezt vártuk. Igen. Viszont ma reggel, ahogy jöttem a felső rakparton, Budain, hát most már azért elég szépen visszatért a Duna állása, úgyhogy már nincsen

0: vasárnapig bezárólag szeles időt mondanak, tehát jó idő lesz, uh-huh. Nap sütni fog
1: meleg
0: a napocska,
1: lesz, 24-25,
0: de fújni fog a szél, és nem szélvédett helyeken azért erős széllökések lesznek, úgyhogy azért ne vegyetek fel olyan ruhaneműt, amit úgy elfúj a szél, vagy nem tudom,
1: ne
0: ilyen Marilyn Monroe-san tudni.
1: Jaj, már annyira a fejembe vagy. Hú, ki mondja előttem.
0: Igen, ilyen X-Menbe vagyok tulajdonképpen. Igen,
1: előttem aztán... kimondja egy pillanattal.
0: Igen, nézem itt a júniusi előrevetítéseket így az időjárás tekintetében. Hát figyeljetek, lesznek itt is azért rosszabb időszakok, amikor lehűl majd ilyen 23 fokra, lehűl, érted?
1: Igen, és ott, 23 fokra.
0: Viszont ott az esővel lesz.
1: Hú, de fogunk fázni.
0: Na jó, de ott az erő, azt írja, hogy erős esővel lesz párosítva, például június 9-én kedden, most mondtam egy példát, csak így hasamra ütve, vagy nem hasamra ütve, hanem itt az időképre ütve. De az még nagyon odébban ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy most hétvégén szép idő lesz, a hosszú hétvégén ráadásul, ugye, mert hogy pünköst hétfő lesz 25-én, ugye, és a hosszú hétvégén gyönyörű szép
1: igen.
0: Időm lesz. Pont.
1: És ahogyan pünköst közeledik, majd nekünk is lesz majd a pünköstről egy kis összefoglalónk, de ez nem ma, hanem nem. Majd pénteken.
0: Ráér pénteken, éve. Terveztek valamit hosszú hétvégére, vagy mentek így valahova?
1: Az égvilágon sem.
0: Mondjuk tegyük hozzá az igazsághoz, és nem leégetni az akarom égvilágon. A Zsuzsit. Tegnap tőlem tudta meg, hogy jövő hét hétfőn pünkösd hétfő van. Mondtam neki tegnap, hogy mondom, mához egy hétre, mondom, pünkösd van. Igen? Mondtam,
1: hú,
0: hogy igen.
1: Nagyon el vagyok én varázsolódva.
0: És a baranyítom is tőlem tudta
1: természetesen
0: meg.
1: Igen, mi ketten azért az elvarázsolt kastélyból érkeztünk, úgyhogy nálunk ez olyan nem is meglepő, ezért is vagyunk barátok szerintem, mert a barátok szerintem úgy hasonló többé-kevésbé. Tehát olyan hasonló elvarázsolt szinten vagyunk, de nem baj, legalább itt van a Gyuszi, aki jól értesült, és mindig update, tudja nekünk hozni azt, hogy milyen nap van, hanyadikát írunk.
0: Azt igen.
1: Az a durva, hogy mindig azon mosolygok, hogy mindig megkérdezik az idős embereket, hogyha ne adja az Isten, kijön egy mentő valami miatt egy idős emberhez, akkor megkérdezik, hogy csókolom, meg tudja mondani, hogy hanyadika van? Hát én eszméletvesztés után sem tudnám megmondani nagyon sokszor, hogy hanyadika van, meg hogy milyen napot írunk. Na jó, persze, ez csak vicc. De természetesen igen. Tehát, hogy annyira mennek a napok, és annyira szaladnak így a hétköznapok, főleg gyerekkel, hogy hát igen, felaprózódik az ember, sok mindenre oda kell figyelni, akkor már ugye elveszik az ember abban, hogy éppen milyen nap van, mi a dátum.
0: Persze, de nincs ezzel
1: 2089-ben.
0: Semmi gond. 2089-ben. Igen, nincs ezzel semmi gond, mert tényleg előfordul sokszor. Én nekem, amikor szabadságba van az ember, mit tudom én például most majd nyáron, hogyha megyünk majd esetleg egy-egy hétre így szabadságra, akkor én akkor vesződök el teljesen, mert ugye mit tudom én, elkezdjük mondjuk, most mondok egy napot pénteken a szabadságot, és akkor abban már jön egy hétvége, utána jön egy teljes hét, megint abban is van egy hétvége értelemszerűen.
1: Mennyi szabadságra mész?
0: Én úgy hónapra.
1: Hogy el tudod felejteni, hogy mi van? Én az a baj, hogy én a nyaraláson...
0: Hát egy hétre csak elmegyünk, azért az annyi jár mindenkinek.
1: Az a baj, hogy én a nyaralás alatt mindig azon kezdek el görcsölgetni, hogy ó, már csak 6 nap. Yeah. Ó, már csak 5 nap. Ó, már csak ez az utolsó napunk, és akkor már holnap megyünk haza, aztán utána mehetünk vissza dolgozni, mehetünk visszaugrálni a balettba.
0: Igen, egy klasszikus macskafogó. Nekem az utolsó napokban szokott így lenni, mondjuk 5 napra megyek valóba, akkor a harmadik, negyedik nap már agyalok egy picit.
1: Na, látod?
0: De nem merem feluralkodni, nem akarom hagyni magamon eluralkodni ezt. Tegnap mi is már nagyon nézegetjük, és most már lassan ildomos lenne nekünk is lefoglalni, mi meg Görögországba megyünk majd, ugye. Végül az lett a
1: úti
0: cél, mert gyönyörű hotelt találtunk, és annyira meseszép, és tényleg AI, ChatGPT mindegyiktől megkérdeztük, véleményeket olvastunk, lefordítattuk, amit mit volt, akik olyan, mint németül, vagy arabul írtak vélemény, lefordítattuk Translate-tel, és
1: mindenki jót írt.
0: 10-ből 15 pontos király. Hotel, tehát ilyen tényleg ilyen, inkább pároknak van, tehát hogy inkább ilyen nászutas, tényleg maga a hotel is így van inkább berendezkedve, tehát nem feltétlenül, lesznek nyilván családok persze.
1: Igen, de nem kimondottam felnőtt hotel, hanem vannak családok is. Én egyszer úgy ellátogatnék egy ilyen felnőtt hotelba gyerek nélkül, ki tudja mi van ott, tudod.
0: Majd elmesélem, páncserés bulik.

0: Egyszer
1: hát nem mondom, Jorgosszal, a görög mondom, barátommal.
0: Nem árulom el, hogy ki volt ott, egy közeli barátom volt ott, egy ilyen felnőtt szállodába tudtak elmenni, de családostól mentek, de hát neki már felnőttek a gyerekei, és hát betévedtek, szerintem nem is tudták, hogy ez konkrétan miről szól ez a felnőtt szálloda, de ez nem minden felnőtt szálloda ilyen, de itt kimondottan arról mentek a napi, hogy mondjam, programok, hogy ketrecbe, topleszbe táncoltak lányok, akkor...
1: Tehát, ja, remélem, itt ilyen nem lesz, mert akkor feleségem kivágja ott a szememet Görögországba.
0: Hát igen, a barátunknak sem nagyon lehetett úgy nézelődni, de azért a felesége kicsit lazább volt, és már úgy volt vele, hogy jó van. Egyébként a felesége választotta ezt a szállodát, és teljesen, hát én szerintem véletlenül.
1: Itt is így van, hogy...
0: És szerintem véletlenül, de hát mesélte a barátunk, hogy tehát olyanokat láttak, hogy tehát ilyen idős urak, fiatal hölgyek társaságába, hölgyek, tehát több, tehát egy 2-3 hölgyike kísért el az urat erre a vakációra, de voltak fordított nemben is, tehát egy idős hölgyek, fiatal, izmos fiúk társaságában, és hát ugye a nap egész attrakciója, úgy mindig elkápráztatták őket valami szexi happartival, de mondjuk ez még nem is annyira nagy show, de hogy tehát, hogy mindig voltak olyan ilyen mutatványosok, táncosok, ez az amaz, ami ugye az erotikát ölelte körül. Úgy is hívták a hotelt, hogy Ádám és Éva.
1: Ez mondjuk már gyanús lehetett. A miénknek nem mondom el a teljes nevét, a miénkben benne van az a szó, hogy palasz. Ebből de, már mondjuk
0: nem
1: így,
0: lesz baj.
1: Ott szerintem nem lesz. Mondom, a miénk, amit mi találtunk, az nem egy felnőtt hotel, és most itt nem félreértés ne essék, nem nagyképűsködni akarok ezzel, amit most mondani fogok, hanem egy úgy luxus hotel, hogy tényleg ilyen pároknak, tehát hogy a kényeztetés szempontjából luxus, amúgy is gyönyörű persze, de azért Görögországban is, ott főleg a parton, hogy nagyon szép szállodák vannak, tehát nem csak ez az egy szép szálloda van, de hogy ez inkább tényleg azt fogott meg minket persze. Elsősorban, hogy gyönyörűk a szobák, gyönyörű a kilátás, állítólag a kaja ott világsztár, tehát a magán a hotelen belül van 5 különböző étterem,
0: ahova
1: te, ha ugye úgy vagy, már pedig úgy leszünk,
0: tudsz foglalni.
1: Nem foglal, kapod. Mármint, hogy ha olyanra fizetsz el, úgy, hogy vagy félpanzió, vagy all inclusive, akkor pláne, és te választhatod ki vacsorára, hogy melyik étterembe
0: nagyon
1: akarsz.
0: Nagyon jók az ilyenek.
1: Tehát tényleg ilyen igazi, tök jó luxus, kényelem, pihen, tehát az az igazi olyan...
0: Félreértés, ami... igen, tehát az az igazi jó kis pihentető nyaralás lesz.
1: Igen.
0: Félreértés ne essék, tehát, hogy a felnőtt szállodák, azok nem mind ilyen jellegűek, mint amiket így az előbb elmondtam, de vannak ilyenek is, de a felnőtt szállodáknak az a lényege nyilván, hogy oda gyerekeket azért nem lehet bevinni, hogy az ember úgy tudjon gyerekzsivaj, sikoltozás és minden csobbanás, bomba nélkül pihenni egy ilyen helyen, hogyha tényleg valaki gyerek nélkül, gyerekmentesen akar elmenni, és mondjuk tényleg itthon hagyja a gyereket, vagy nagymamánál, akkor nem kell a mások gyerekeinek a sikoltozását, igen, szaladgálását, örjöngését hallgatni,
1: igen,
0: hanem akkor az tényleg arra törekednek általában azok a szállodák, hogy egy ilyen nyugodt békés legyen. Annyira nyári íze van már ennek a napnak, hogy már...
1: Ennek a témának főleg. Igen. Ez pedig, hogy random már... hoztuk föl, mert tényleg pont tegnap este beszéltük, hogy most már, hát ha ezen a héten még nem is, most nyilván anyagi kérdése van most ennek, még mindegy, ez most nem is tartozik ide, minden lényeg, hogy le kell lassan foglalni, és beszéltük, hogy hát vagy most hétvégén, de legkésőbb jövő hét elején
0: most
1: azért
0: már,
1: ezt
0: igen,
1: most már le kell
0: pontot
1: foglalnunk.
0: Pontot kell rá rakni, igen most már foglaljátok le, ne legyen közbe sem, ne jöjjön közbe semmi.
1: Hát ne.
0: Szóval most már annyira jó az idő, meg amikor süt a nap, akkor az ember mindig tényleg arra gondol, hogy na most már itt az ideje, és elindul a nyár, és mehetünk nyaralni, úgyhogy a témánk is, látjátok,
1: igen,
0: már ezekbe csapódik be.
1: Igen. Szóval vannak igen hotelek, amik ilyen eloperálnak, hogy kevesebb, de most például itt nincs kijelentve, mondom, hogy nincs, tehát hogy csak felnőtt, viszont a visszajelzésekből, meg az utánolvasásból az derült ki, hogy ezt a hotelt inkább azért elsősorban párok választják, vagy ha családok is, akkor is tényleg mondjuk úgy mennek gyerekkel, hogy azért tudják, hogy ez egy olyan hotel, hogy ez nem arról szól most, hogy itt ez, a, uh-huh. ez az igazi nagyon családbarát hotel. Ugye?
0: Aminek a teraszán van egy saját jacuzzi.
1: Így van, ó, így van, ez menő. Az a hotel. Igen,
0: nagyon
1: ez
0: menő,
1: az a hotel.
0: Majd linkeld át, jó?
1: Ez az a hotel. Még gondolkozunk, hogy azt a szobát válasszuk-e, mert azért nagy differencia van a, ez a szoba. Igen, nagy, azért pont tegnap ezt számolgattuk, hogy megéri-e arra a 4 éjszakára, hogy van az erkélyen egy jacuzzi, ami nem is jacuzzi, hanem inkább egy medence az, nem is jacuzzi, tehát egy tök menő. De azért van is egy elég nagy különbség. Hát egy 240-nel.
0: Adjad.
1: Ugye? Tehát, hogy az a, mondtam is feleségemnek, mondom, nézd.
0: Ha egy 10-20 ezer forintot mondtál volna, azt mondom, hogy fizesd be.
1: Szerinted akár gondolkozok? Dehogy. Nem.
0: Nem használja az ember azt szerintem. Vagy hát nem tudom.
1: Figyelj, ezt beszéltük, hogyha most ezt kihagyjuk, annak a külön, tehát a differencia árból konkrétan mi még Balatonra el tudunk menni egy mégint egy 4 éjszakára.
0: Hagyjad.
1: De nagyon sukár. De ott a tengerpart, van a szállodának is medencéje. Most minek még az erkélye is egy medencéje? Ugye? Majdnem 4 millió 4 éjszakára pluszba az amúgy alacsony áron felül, hogy legyen medencéje. Ugye?
0: Nem kell.
1: Ezt megbeszéltük. Ha mennyire megbeszéltük, akkor zenéljünk is erre. Ennek örömére.
0: Igen.

0: fel nap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: Kereken 3:45 van, még mindig kedd, ugye május 19, ígértük, visszajövünk még ebbe az órába, mert hogy a napokban rendezték meg az Elle magazinnak a díj kiosztóját, egész pontosan az Elle Awards, hogyha kicsit ilyen angolos lehetek.
2: Igen, kérem, szép, olyan, szép.
1: Mint egy Oscar átadón, Elle Awards díj, jakat. Egész pontosan.
2: Az Elle Awards, az magát, tehát az ilyenkor az újság jelöli a díjazottakat, vagy hogy van ez?
1: Kérlek szépen, ez egész pontosan, úgy van egy, így van, uh-huh. van egy bizottság, méghozzá a jelölő bizottság tagjai között szerepel, tessék itt a kérdésedre, a választ, Ember Márk. Hát ő hogy ne lett volna benne? Hát ha valaki, vagy még valamit nem csinálta Márk, az ez. Tehát, hogy ott is ott volt, igen. A tavalyi Elle-Men kategória győztese, a Men, ugye a Márk, Voszala Rozina, a tavalyi Elle Gastro díj nyertese, valamint Fancsikai Eszter, aki 2025-ben az Elle Digital Content Creator díjat nyerte el. Tehát ők hárman voltak a jelölő bizottságnak a tagjai. Igen. És az Elle Woman, ha azt hiszem ez volt a címe, vagy Elle Wonder Woman, bocsánat, kategóriában jelölést kapott, és végül díjjal térhetett haza a híradó műsorvezetője Erős Antónia.
2: Hát én nem is csodálom, hogy őt díjazzák, hiszen ő évek óta...
1: Az
2: igen. És nem csak azért, mert nagyon szeretjük, mint híradóst, én tényleg fiatal korom óta, mondhatom azt is, hogy gyerekkorom óta. Nekem ő a kedvenc híradósom, nekem ő nagyon-nagyon hiteles.
1: Szeretem. Nekem is ő.
2: Igen, és Szellő Istvánnal együtt, ők ketten, őket nagyon szeretem.
1: Igen, most már van, aki szintén régóta ott van velük a híradóban, Rábai Balázs, egy ilyen 40-es Pali szerintem így külső alapján. Jó fésült, jó képű csávó. Biztos láttad már ő is ezer éve ott van.
2: Lehet, hogy így népszerint nincs meg.
1: Mindegy, nekem így megvan.
2: Egy Erős Antónia egyébként tényleg, jól mondod, ő tényleg egy Wonder Woman, mert, mert nem csak így a szakmai életében, de szerintem, hogy a magánéletében is olyan nagyon... hogy mondjam, ilyen nagyon pregnáns, ilyen van neki egy cukorbetegsége, amit nagyon jól kezel, tehát, hogy így szépen sportol, nagyon jól tartja magát, jó felnézni rá.
1: Abszolút, és tényleg az, hogy ugye az RTL, akkor még RTL Klub néven futott, annak az indulása óta ott van az Antónia, és ugye Szellő Istvánnak karöltve tájékoztatnak bennünket tényleg napi szinten,
2: igen,
1: és pontosan
2: gondol,
1: precízen.
2: De, hogy jól mondod, igen, hogy az indulás óta vannak ott, tehát már hány éve van? Dehogy is, több.
1: 25 körül. Nem, több. Mindjárt meg is nézem. Nem, hát most van 2026. Van 2000 környékén, vagy 98?
2: Hát inkább.
1: Tehát Dári, melyik volt előbb? A RTL volt előbb, és utána jött a TV2.
2: Inkább 98 az. Igen,
1: igen,
2: de
1: ugye,
2: mindegy,
1: hát
2: most
1: ez
2: a kevés szám, amit tévedtél, az nem, már nem olyan sok, de én is valahogy olyan 98-96, még az is lehet, arra lőném be.
1: Az AI barátom mindjárt megmondja.
2: Az indulás.
1: Mit mondtál?
2: 98-96.
1: Pont körbelőtted. 97. október 27-én, 7 órakor.
2: Akkor mondom, hogy még azért gyerek voltam én is, tehát én se voltam még egy felnőtt. Na, 97, látod?
1: Gyerekek, akkor most lesz jövőre 30 éves az RTL.
2: Na, és innentől kezdve gondold el, hogy az az ember, aki 30 éve egy helyen dolgozik, az mennyire beszámítható, tehát az mennyire, arra mennyire lehet alapozni egy olyan munka.
1: Igen, beszámítható, hogy ki, igen, de hát, értem, mire gondoltál.
2: Tehát egy
1: igen,
2: olyan munkaerő, akire tényleg lehet alapozni, aki megbízható, aki, szóval, hogy innentől kezdve azért nem véletlen, ugye, nem véletlen gondolom őt tényleg egy olyan nőnek, aki ilyen erős, igen, nem? Igen, az ilyen díjazni is kell, én
1: persze,
2: úgy vélem.
1: De az Antónia már azért nem ez az első, nyilván nem is az utolsó díja, és pontosan amit mondasz, igen, hogy aki már közel, jövőre lesz, most már így, hogy megtudtuk, hogy 97-ben indult a csatorna, jövőre lesz 30 esztendeje, hogy elindult az RTL, akkor még RTL Klub néven, és most olvastam, hogy 2022-ben hagyta el a klub jelzőt, azóta már csak RTL, de hogy az Antónia tényleg, ő egy brandje ennek, tehát hogyha kimondod azt szerintem, hogy híradó, Akkor így
2: akkor
1: ma...
2: Akkor rögtön ő jut eszedbe.
1: Ő meg a szellő.
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Így ez szerintem vitán felül áll, hogy ők ennek az olyan képviselői a híradózásnak, ami egy alap, vagy nem is tudom már ezt, hát, hogy mondjam, hogy egy
2: régiek,
1: kiindulási
2: igen.
1: pont, ők az origója a híradózásnak. Igen. Tehát, hogy ez vitán felül áll.
2: Igen,
1: szerintem.
2: Nem is igen. véletlen a kedvenceim.
1: Igen, na nézem még, hogy kiket díjaztak, mert az Antónián kívül is vannak itt. Még azt mondja, nézem, azt mondja, ebben a Wonder Woman kategóriában volt, azt hiszem, de ezt nem írja, mindegy, a jelöltek között, úgyhogy valószínűleg igen. Dobókata, Töröcsik Franciska, hát ő se hiányozhat sehonnan, Udvaros Dorottya, Pataki Ági és Görög Zita. Ruider Vivian lett az év színésznője, míg Détoth Kriszta az El Hope kategória, Hope mint remény
2: igen.
1: kategória győztese lett. Aztán ennyi igazából, ennyit írnak itt. Uh-huh. Többi győztesről nem nagyon írtak. Na mindegy,
2: többi
1: majd
2: díjazottról.
1: Utána, majd mindjárt utána nézek, mert szerintem volt, hát ugye kellett volna még nem más kategória is.
2: Hát nem tudom, hogy az El magazin az mennyire, vagy hát az El magazin, nem? Tehát ez egy igen. magazin, hogy mennyire csinált még kategóriákat, nem is mindjárt bepütyögi a gyuszi, aztán
1: meg
2: kiderül
1: is nézem,
2: nagyon
1: igen,
2: gyorsan.
1: Hogy kik voltak, mert nekem ez úgy kevésnek tartom ezt a kategóriát. Azt mondja, most volt, igen, május 14-én a negyedik El Awards gála. Na tessék, tudtam, hogy volt több kategória. Aha. Az El fiatal tehetsége Horváth Laura, ő egy funkcionális fitness atléta, a CrossFit Games első magyar bajnoka.
2: Aha.
1: Az évalkotója Tóth Réka Ágnes, aztán az El Hope, amit beszéltünk, igen, Détoth Kriszta, El Men kategóriában Kulka János nyert.
2: El Wonder Woman. Jaj, de szeretem.
1: Erős Antónia, hogy már említettük, és szerkesztőségi különdíjat kapott Enyedi Ildikó, ő egy Oscar jelölt aranymedvedíjas filmrendező, forgatókönyvíró. Na, csak hogy teljesség igényében, mert
2: így
1: mondom,
2: van, így van. Így a helyes.
1: Igen, itt az Antóniáról szólt a cikk, ugye alapvetően, ami nem baj, csak a többi kategóriát így nem láttuk, úgyhogy inkább rákerestem még egy pluszba. Na jó, szóval ez most volt május
2: 14-én. Gratulálunk minden díjazottnak.
1: Így van, és kifejezetten Erős Antóniának szerintem őt nagyon-nagyon szeretjük, ahogy ez így kiderült. És Kulka János is, hát egy remek, egy Kossuth Díjas színészről beszélünk, tehát hogy tényleg.
2: Nekem ő az egyik kedvenc magyar színészem.
1: Magenheim doktor?
2: Igen, sok van. Én szerintem, hogyha a Magenheim doktor nem Magyarországon fut karriert, akkor ő egy Oscar-díjas színész is lehetett
1: igen.
2: volna
1: ő az
2: Hollywoodban.
1: A kategória. Igen.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Sok ilyen magyar színészünk van, rengeteget föl tudnék sorolni, akik nagy kedvenceim, Csúlya Imrétől kezdve, hát tényleg én nagyon szeretem Rudolf Pétert is, és meg annyi
1: nevek,
2: fantasztikus.
1: Stoll, Nagy Ervin, mind olyan színészek, akik szerintem, én amikor láttam őket, hogy hoztak egy Amerikát. Filmfüggő is.
2: De azért, hogyha ők kapnak egy szerepet, akkor az egy erős színjáték van. Igen. Ott.
1: És még azért, bocsánat, hadd soroljam ide Csányi Sanyit is.
2: Persze, hogyha fiataloknál keresgélünk.
1: Nem telt el 2000-es évek eleje, 10-es évek eleje, nem telt el úgy, hogy ne láttad őt minden plakáton, ha mozifilm volt.
2: Igen.
1: Ő Dobókata, Se Judit, nem,
2: ők
1: az
2: mindig
1: az
2: egy, igen, ők mindig egy filmbe játszottak. Most
1: igen,
2: érdekes tényleg, hogy vannak olyan színész férfiak, nők, akik ugyanígy mindig valahogy ugye egy filmben sikerül játszani nekik.
1: Igen. De hát akkor ne feledkezzünk meg, ha már teljes igény, Udvaros Dorottya,
2: hát
1: ő nekem nagyon, ő nekem is nagyon nagy kedve, Revicki Gábor, imádom a hangját.
2: Sok embert
1: zseniális.
2: Ide lehet még
1: igen,
2: sorolni,
1: de most így a picit a fiatalabbakat is idehoztuk, ugye a fiatalabbak, hát ők is 50-esek, inkább már ugye, vagy 40-50 a Nagy Ervin, például nem tudom pontosan, de azt hiszem ő is 40, biztos, hogy 40 pluszos.
2: Mondjuk Ervint én imádtam 50. A Jimmy filmbe. Én imádtam.
1: Na, és mennyi kritikát kapott, pedig én meg tudom, miben szerettem őt? Nagyon, A Kincsembe. Az is, hogy annyira amerikai, ez a kosztümös régi film, én amúgy is szeretem az ilyen filmeket, és egy olyan metódikája van az Ervinnek is, mint például nekem a Stollalők nagyon hasonló kaliberű színészek az én szememben legalábbis, bocsásson meg bárki, hogyha nem így gondolja, és én nagyon-nagyon szerettem. Meg hát ő a Thornak a magyar hangja, ugye hát én nagy bosszúállók rajongó vagyok, és ő a Chris Hemsworthnek a magyar hangja, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem. Na mindegy is.
2: Hát sok szerelem van itt a szívünkben színészek, az meg biztos. Művészek iránt.
1: Igen. Na, szóval gratulálunk az Elle magazinnak a díjazottjaihoz, úgyhogy ennyit erről. Na, 10 óra után jövünk hozzátok vissza.
2: Jövünk bizony, csak itt kacagtat engem a Baranyi Tomja üvegen túl.
1: Az üveg.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az a családi összetartozás, a közösségi lét és az identitás megélésének a legfontosabb szintere. A cigány konyha és az asztal körüli szokások hűen tükrözik a népcsoport történelmét, a vándorló életmód örökségét és a nehézségekkel szembeni élni akarást. Az ételek elkészítése és elfogyasztása a roma közösségekben szent rituálé, amely a tiszteletet, a vendégszeretetet és az életigenlést szimbolizálja. A tradicionális cigány ételek karakterét alapvetően meghatározza a leleményesség és az intenzív ízvilág. A vándorló életmód és a történelmi szegénység arra kényszerítette a roma családokat, hogy egyszerű, laktató és olcsó alapanyagokból, mint a burgonya, a liszt, a bab és a belsőségek készítsenek fenséges fogásokat. A cigány konyha lelke a tűz, a hús és a fűszerek. Főként a fűszerpaprika, a fokhagyma, bors és a kömény bátor használata. Az olyan ikonikus ételek, mint a cigánylecsó, a nehéz, sűrű, szaftos pörköltek, például a pacal, körömpörkölt vagy kakas, nem csupán ételek, hanem a gasztronómiai identitás oszlopai. Elmaradhatatlan kísérőjük a vakvarjú és a cigánykenyér, a bodag, amely egy élesztő nélkül vagy kevés szódabikarbónával készülő, parázson vagy sütőben sütött laktató lepénykenyér. A roma kultúrában az ételek minősége és mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a család becsületével. Az étkezések fontossága a közösségépítésben rejlik, a cigány ember nem szeret egyedül enni, az étkezés mindig társasági esemény, ahol a család több generációja gyűlik össze, a legidősebbtől a legkisebbig. Egy roma háztartásban természetes, hogy mindig több étel készül, mint ahányan a házban laknak, mert a váratlanul betoppanó vendéget visszautasítani vagy éhesen engedni útjára szégyen. A vendég szeretet az étel megosztásán keresztül fejeződik ki a legtisztábban. A vendég elé a legfinomabb falatokat teszik, még akkor is, ha a családnak ezzel a saját hűtőjét kellene kiürítenie. Különösen kiemelkedő szerepe van az ünnepekhez, virrasztásokhoz, keresztelőkhöz kapcsolódó étkezéseknek. Ezek a rituális alkalmak ugyanis megerősítik a rokoni szálakat és a hierarchiát. Az asztalfőn mindig a család feje, az idős férfi ül, a nők pedig a háttérben gondoskodnak arról, hogy az asztal soha ne ürüljön ki. Az ételek bősége az ünnepi asztalon a jövőbeli jólétet, a gazdagságot és az áldást hivatott bevonzani a család életébe. Összességében a cigány étkezési kultúra egy olyan élő hagyomány, amely a legnehezebb történelmi időkben is megtartotta a közösséget. Az asztal körüli hangos beszélgetések, a közös tálból való étkezés és az ételek tisztelete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma identitás és kulturális örökség generációról generációra csorbítatlanul öröködjön tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Délután 17-20 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Csiki Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 13 perccel, kedd van, és május 19-e, csodaszép napsütéses délelőttöt.
2: Sziasztok, szép napot kívánunk mindenkinek.
1: Na hát beszélgettünk már hasonlóról, meg hát ez szerintem mindenkit mindig érintő téma, ugyanis az álláskeresés, állásinterjúk ugye azért körbeveszik az embernek a mindennapjait. Tulajdonképpen ez egy abszolút hétköznapi esemény, egy hétköznapi dolog, az ember munkahely váltásba van. Vannak specifikusabb munkák, mint például adott esetben a miénk is ilyen, hogy azért nem ugyanúgy zajlanak az állásinterjúk, mint mondjuk egy értékpapír ZRT-nél, vagy egy bankba, vagy egy recepciós állásra.
2: Igen, igen. Nálunk az állásinterjú igen, másképp zajlott, azért minket így bepróbáltak.
1: Volt egy próbaadás, így igen. Van mondjuk kinyugodtan, ami nem került adásba. Ugye? Azt hiszem.
2: Dehogy nem.
1: Adásba került?
2: Dehogy nem, hát tele voltunk vendégekkel.
1: Nagyon csúnyán beszéltem veled, emlékszem.
2: még emlékszem, hogy egy decemberi ilyen adás volt, ahol
1: jótékonyságra gyűjtöttünk,
2: így van,
1: egy
2: rengeteg,
1: volt,
2: rengetegen jöttek hozzánk, vendégek, és
1: igazad
2: igen,
1: van.
2: Egy alapítványi elnök is itt ült köztünk, tehát voltak könnyedebb interjúk.
1: Nem a Donald Trump,
2: voltak könnyedebb interjúink, mert itt volt akkor GVM is, tisztán emlékszem, és meg annyi sztár felvonult akkor aznap ide hozzánk a Dik Rádióba.
1: Valami rémlik, igen, nekem is azt, nem tudtam, hogy az nem erre emlékeztem, hogy ez volt a próbadás, és hogy az adásba került.
2: Rögtön élesbe, tehát minket bedobtak rögtön élesbe. Igen. Engem azért még előtte egy pár ilyen demoadásban úgy kipróbáltak, hogy valójában magam miatt volt ez fontos, mert én nem voltam annyira biztos magamba akkor még, hogy én erre képes vagyok, de lám, most már azért ez a negyedik éve, hogy itt ülünk, úgyhogy akkor ezek szerint meg kell.
1: Valami akkor, valami
2: ezek
1: akkor
2: szerint
1: csak,
2: valami
1: csak,
2: csak megragadt, igen.
1: Igen, igen, igen. Én nem tudom, hogy voltam. Na mindegy is, igaz.
2: Bejött, küligért a szája, örült, hogy itt lehet, leült, igen. Mindenkinek Bakertem. Nagyon szimpatikus volt, jóképű volt, elmúlt.
1: Volt, igen, ezt akartam, hogy jóképű volt és sovány, elmúlt. Ez mind a kettő elmúlt, ügyes is volt, ez is.
2: Akkor múlt el, amikor gyűrű került az ujjára, megmondom nektek, mert ott múlt el minden szépsége a Gyuszinak.
1: Köszönöm szépen, hát ez, gyerekek, ez így szokott lenni, így múlik el a világ dicsősége is, igen.
2: Na de az állásinterjúkra visszakanyarodva Gyuszi szépségéről.
1: Igen, azért nehezebb én a feleségem által tudom ezt, ugye, aki abszolút úgymond civil munkát végez, mi ezt ugye úgy szoktuk így használni, de talán már megszokhattátok, civil munka alatt minden olyat értünk,
2: ami nem művészeti tevékenységet
1: vagy
2: foglal
1: nem média.
2: Magában.
1: Így van, így van, így van. Mert azért például most anno a köztévén is egy olyan meghallgatásom volt, csak most ezt zárójelbe elmondom, hogy csináltak ott is velem egy ilyen próbaadást, amit aztán ugye 2 éven keresztül csináltam a köztévén, tehát egyszer meg kellett így csinálni, elmondták a játékszabályokat, fölvették, elküldték gondolom a vezetőségnek, azok jóvá hagyták, azt jövő héten már mentem és csináltam. Uh-huh. Tehát ott ez azért egy teljesen másabb dolog, bár ott is megnézik, hogy mennyire vagy alkalmas, tehát tulajdonképpen ennyiből nem másabb egy civil foglalkozás, mint egy média vagy művészi, bármilyen művészeti ágba való casting, mi ezt ugye castingnak, meghallgatásnak szoktuk hívni, nem állásinterjúnak, mert a feleségemnek is egyszer volt egy olyan megkeresése, hogy elment egy beszélgetésre, ott beszélgettek vele, és azt mondták, hogy mielőtt a 3 hónapos próbaidőt elkezdené, jöjjön be egy próba hétre, hogy nézze meg, hogy milyen
2: ingyen.
1: A... Ingyen.
2: Dolgozzon egy hetet ingyen.
1: És a másik munkahelyén vegyen ki táppénzre Szabit, igen, és akkor mondtam is, hogy mondom, ezt felejtsük el, tehát mondtam feleségemnek, aha. De ő is így volt vele, hogy nem, ezt nem köszönöm
2: hogy
1: szépen.
2: Gondolják egyébként ezek ilyenkor? Tehát valójában ilyenkor a HR-esek azok, nem? Akik eladják
1: a... Ez a vezető volt, aki ezt mondta. Mm-hmm. Ez nem a HR volt. De amúgy igen, a HR szokott elsősorban,
2: a humán erőforrás, tehát
1: van.
2: Ők szokták, nekik céljuk az, hogy eladják a pozíciót, illetve feltételezik, hogy a mélyebb munkai dinamikát majd magadtól felismered, hogy te be tudsz abba illeszkedni, tudsz azzal azonosulni, azzal a munkával, jó-e neked, de az, hogy egy héten keresztül te ingyen dolgozz, és kivegyél azért szabadságot, vagy betegállományt a másik addigi munkahelyeden,
1: igen.
2: Hát ez
1: ugye, én is úgy
2: ilyenekben
1: gondoltam,
2: nem menjetek bele.
1: Dehogy is ment, dehogy
2: nem
1: mondom.
2: Te, ugye ja. Hallgató, globálisan.
1: Ja.
2: Nem tik.
1: Kivéve, ha éppen nincs munkád, munkátok jelenleg, mert akkor meg tök mindegy, most akkor az egy hét most az, hogy otthon ülsz, vagy bepróbálsz egy munkát, ami esetleg beválsz, és neked is beválik, lehet, hú, ez most ne veszünk össze, nem tudom, mindegy, szóval, hogy ha jó lesz, maradjunk ennyibe, az úgy megint más. De hogyha van egy munkád, amiből te váltani akarsz, és nyilván ugye az ember ebben a mai gazdasági helyzetben, meg szerintem régen is így volt ez nem változott azóta se, hogy azért nem engedsz el egy ágat addig, ameddig nem fogod a másikat. Tehát azért alapvetően én azt gondolom, hogy van egy munkahelyed, váltani akarsz, de nem úgy dobod el azt hirtelennyébe, hogy jó, akkor innen most kilépek, nem baj, mennyi ideig leszek munkanélküli, majd jön a másik. Így is lehet persze, hogyha van egy kis félretett pénz, semmi gond nincsen azzal se, de azért emberek általában úgy váltanak munkát, hogy közben munkahelyed mellette keresgélsz mást, igen. És egyszer csak mikor már azt
2: megkaptad. Szerintem ez a normális.
1: Például a feleségemnek így volt a váltás, a mostani munkahelye és az előző között, hogy még ott dolgozott,
2: igen.
1: Jelezte
2: azért
1: már, hogy
2: nem engeded el.
1: Jelezte, hogy ő föl szeretne mondani, ugye van ilyenkor egy 30 napos felmondási idő is. És utána te közben keresgéled a másik munkát, megtaláltad, szerencséd van mondjuk, fel is vesznek, te is örülsz, ők is örülnek, és ahogy ott befejezted az előzőn, letelik a 30 napos felmondási idő,
2: igen.
1: Már kezded az újat. Igen. És akkor ott megkezdődik a 3 hónapos
2: ez
1: próbaidő, ugye?
2: Egyébként,
1: ami hát nem a legjobb
2: hát
1: dolog
2: igen,
1: az sem, szerintem.
2: Az nem jó a 3 hónapos próbaidő.
1: De mindenhol van, úgyhogy ez nem válogatás
2: igen,
1: kérdése.
2: Nem tudsz ezzel mit csinálni. Igen. De hogy mit várnak el a modern munkahelyeken, és eltitkolják az állásinterjún, azt mindjárt el is mondom. Tehát egy munkahelyen nem csak a teljesítményedet figyelik, hanem azt is, hogy hogyan kezeled a hirtelen változásokat.
1: Ja.
2: Mikor a főnököd elkezd táncolni az asztalon, tudod.
1: Igen, és akkor mit csinálsz? Igen, megcsókolod, vagy nem?
2: Igen,
1: nem,
2: vagy ez tapsolsz.
1: A... Igen. Ez a, hogy is mondjam, ez a változás dolog, én mondom, én magam részéről sosem kerestem ilyen állásokat, vagy nem nézegettem ezeket, de amióta a házas vagyok, és látom, hogy feleségem miket nézegetett, vagy látott ilyen állásinterjúkat, vagy felhívásokat, néha olyan szövegek vannak benne, hallod, Zsuzsi, hogy olyan fejen állok. Tehát, hogy ezek a rugalmasság, meg igen, ez a nem is tudom megfogalmazni, ilyen, igen, olyan megfogalmazásokba tesznek ilyen full egyszerű dolgokat amúgy, alapvetően, mármint úgy egyszerű, hogy
2: már
1: nem egyszerű a munka feltétlenül,
2: kell.
1: Csak igen. Aha. Tehát maga a munka nem biztos, hogy egyszerű, mert nyilván attól függ, hogy mi a végzettséged, miben dolgozol. De hogy olyan megfogalmazásokba nyomják ezeket, és ilyen, én ezektől teljesen ki vagyok.
2: Igen. Hát vannak iratlan szabályok is, amelyek nagyon sok munkahelyen legalább annyit számítanak, mint a szakmai tapasztalat.
1: Na, bocsáss, hogy itt álljunk meg. Ez a szakmai tapasztalat, na, ez igen. A másik, amin kiégek.
2: Igen.
1: Mondjuk tegyük föl, friss diplomás vagy. Tök jó, végeztél, ügyes vagy, talpra eső, stb. És imádom kiírások. Minimum 3-4 év szakmai
2: igen.
1: tapasztalat.
2: Igen, én se értem.
1: Már bocsánat, aki fel, honnan az anyámból lenne 3-4 év munkatapasztalatom,
2: frissen végzett embernek, igen. Bár nagyon sok esetben, jobb esetben az iskolák, ahol diplomáznak emberek, ott már úgy elkezdik a csipegetni kifele a jobbakat.
1: Persze,
2: jobb esetben, de egyébként kevés ilyet hallok,
1: úgynevezett gyakorlaton vagy ezeken a helyeken aztán.
2: Igen.
1: Persze, ilyen is van, ezt én nem tagadom, meg láttam. Ugyanúgy, mint a színházaknál is így van ez, hogyha végzel a főiskolán, az utolsó évben legalább már téged kiküldenek egy-egy színházhoz gyakorlatra, hogy látszódjon, mert a padban nem lehet például a színház művészetet megtanulni. Az csak élesbe tudod. De minden más munkánál is így van ez szerintem, hogy tanulsz valamit könyvekből, tanártól, stb. Professzoroktól, rendben van. De amikor élesbe ott vagy, és élesbe kell megoldanod egy szituációt,
2: igen.
1: Akkor az teljesen
2: hát
1: más
2: igen,
1: azért.
2: Ezt szokták a cégek elvárni, hogyha mondjuk reggel bedobnak a mély vízbe, mondjuk egy teljesen új feladattal, a jobb esetben már akkor ott dolgozol, és felvettek, akkor nem szabad kifogásokat keresni, hanem

0: feleségem mintájából tudom ezt, hogy mindahol előbb dolgozott egy bankba, mindahol most dolgozik egy értékpapír ZRT-nél, elvárás a nadrágkosztüm, jól mondom?
1: Uh-huh.
0: Nadrágkosztüm, egy csinos cipő, nem torna vagy Nike cipő, uh-huh. hanem egy elegánsabb cipő, ing vagy blues, vagy hogy mondjátok ti, és ha hidegebb van, akkor zakó, mert ugye az ő érdeke, hogy ne fázzon. Ha nincs hidegebb, mint például ma már csak egy szálingbe ment el, de szoknyába, mert ma szebb idő van.
1: A dress code, szóval, ez fontos, igen.
0: Igen, míg például nálunk, hát azért én a legtöbbször jó, kivéve
1: hát,
0: most, de
1: jó,
0: amúgy
1: hát nálunk a rádióban azért nem látnak, igen. De például a munkakörben is, vagy hát az új munkahelyen kifejezetten előny, hogyha szívesen ötletelsz, vagy mondjuk jobbá akarod tenni a közös munkát, hogy már túllépjünk a dress code, akkor nyilván nem egy stréber módjára, hanem azért, tehát normális kereteken belül azért jelentkezni kell olyan munkabeosztásra is, ami lehet, hogy nem tartozik a munkaköröd köré, de lehet, hogy ez ilyen pluszpontként
0: akár bónuszt kapsz,
1: fel tudják így neked
0: vagy előléptetés is, mert hogyha elválasz egy olyan melót, én próbálok így a filmekből is mintát venni, hogy mit tudom én, amikor valakinek nem feladata valami, de elvállalja, akkor és mondjuk ügyesebben megcsinálja, mint akinek feladata lett volna, vagy nem tudom. Simán ilyenkor szoktak lenni szervai csere ott dolgok.
1: Persze. Tehát, nekem, hogy ez volt, nekem volt például itt a rádiónál is ilyen munkaköröm, vagy munkabeosztásom, amikor kikerült valaki, és szükség volt, akkor úgy voltam vele, hogy jó, ezzel magamon is segítek, de segítettem ugyanakkor a cégen belül is, uh-huh. így a műsornak is, hogy elvállalja olyan feladatot, amit addig nem csináltam, és nem volt munkakörömben, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor mehet, akkor persze. Próbáljuk ki ebben is magunkat.
0: Igen, itt is tud ez működni. Na, kettő darab zene, aztán jövünk is vissza, mert van itt még egy-kettő dolog, amit el.

0: Opel-nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 31 perc, ahogy ígértem, kettő zene után még hozzá egy Báró és egy Fehér Krisztián után vissza is tértünk. És ugye a munkáról, illetve hát egész pontosan az állásinterjúkról beszélgettünk, hogy mi az, amit esetleg a munkaadók eltitkolnak az állásinterjún, aztán ugye később derül ki. Hát a legfőbb téma szerintem ezzel kapcsolatban az a túlóra. Uh-huh. Tehát imádom, hogyha ki van írva mondjuk, például a bankoknál szokott így lenni, és ezt én nem is tudtam, mint customer, mi az a ügyfél, én ezt nem tudtam, hogy a bankoknál így van. Én azt hittem, hogy mit, ha ki van írva, hogy 3-ig van bank, nyitvatartás, 3-kor ezek bezárják a kaput, ajtót, azt mennek haza. Nem. A banknál utána még bennmaradnak minimum egy, hát attól függ, mennyi ügyed volt előtte, amit nem tudtál lepapírozni, nem vitted fel a gépbe, stb. Ez lehet negyed óra is, lehet 20 perc is, de lehet egy óra is még zárás után.
2: De az akkor a te csúszásodból kifolyólag kell még ott maradj.
1: Igen, csak tudod, ez olyan, hogy most kell, mondjuk te maradjunk ennél a példánál, 3-ig van nyitva egy bank. Te, mint ügyfél, vagy én, mint ügyfél, bemegyünk mondjuk 2 órakor, mert 3-ig van nyitva. 2 órakor húzunk egy sorszámot, mondjuk személyi kölcsön. Az általában azért egy hosszabb idő. De még elvállalnak, mert hát kötelességük, hiszen 3-ig van nyitva a bank. Elkezded intézni. Jönnek a dokumentumok. Aláírkálsz, számolnak, fölküldik a KHR-be, stb. Ez az amaz. Nyilván közben az ügyintéződ nem tudja föltölteni az adatokat, mindent, és nem tudja lepapírozni, hogy ez már ne holnapra csúszson el, és be tudjon vinni minden adatodat, hogy te előbb megkapd azt a kölcsönt esetleg, vagy hogy a KHR egyáltalán át tudjon minél előbb vizsgálni, hogy jogosult vagy a hitelre. Ezáltal lehet, hogy befejezitek 3-ig, de lehet, hogy 3:10 fogjátok befejezni, te kimész, mint aki jól végezte a dolgát, hogy jó, vársz, hogy megkapod-e, vagy nem kapod meg, az ügyintéződ meg bennmarad, és szépen még ott dokumentál a dolgot. Ami mondom, lehet 1/4 óra, lehet 1/2 óra, de tudok
2: az
1: olyanról is.
2: Az már az ő gyorsaságán múlik.
1: Igen, tudok olyanról is, aki, hogyha egy picit nehezebb az ügy, vagy hosszabb a dokumentálás ezeknek az ügyeknek, akkor utána még zárás után még azért egy bő 40 percig még ott ül benne az ügyintéző.
2: Ezt nyilván nem számolják fel túlórának.
1: Hát sajnos a legtöbb helyen nem. Sajnos a legtöbb helyen ezt képzeljétek el, nem.
2: Nem ez számít túlórának.
1: Nem. Nem, hanem az, amikor gondolom behívnak, mert van ilyen, akik lehet választani például ezek a hétvégi nyitvatartású, például a legnagyobb plázánkban, ugye a West Endben, ott nyitva van például az egyik legnagyobb magyar bank szombaton, az az egy, ami nyitva van. És ott például, ha jól tudom, mert volt onnan egy ismerősöm, aki ott dolgozott, mint ügyintéző, az nem a feleségem volt, aki megmondta, hogy ott azt úgy vállalják, hogy ugyanúgy ő nekik is hétfőtől péntekig van a munkaidő, a szombat pedig úgymond túlóra, de hogy nagyobb összegért, tehát nagyobb órabérű zsetonért bemehetsz arra, azt hiszem 4 órát vannak csak aznap
2: hát
1: nyitva.
2: Hát igen, mert a szombat azért egy pihenő nap kéne, igen, hogy legyen, így van a hétvége, az azért más kategória. És hát igen, nem beszélve arról, hogy vannak sajnos tényleg

0: munkáltatók, akik mondjuk beígérik a home office lehetőségét.
1: Bizony.
0: És aztán utána, már amikor ott vagy munkában, akkor már nem kapod meg ilyen és egyéb kifogások miatt.
1: Igen,
0: mégsem kaphatod meg.
1: Igen, sajnos vannak olyan munkahelyek is, ahol beígérnek neked fűfa bokrot, aztán mire oda kerülsz, akkor nagyon ügyes jogi dumákkal szépen kikerülvén ezt a dolgot,
0: magukat.
1: Így kimozogják, mm-hmm. Igen. Igen, és ez olyan szempontból szomorú, hogy az ember sokszor azért vált munkát, hogy mondjuk ott kecsegtetőbb ajánlatot kap mm-hmm. valami miatt. Legyen ez a home office, amit mondtál példának.
0: Igen.
1: És amikor ott vagy, hogy nem kaptad meg, akkor úgy azért elég csalódott az ember, hogy hát ezért jöttem el, ember.
0: Igen.
1: Mert itt azt ígértétek, hogy heti egy napot otthonról dolgozhatok,
0: és
1: nem
0: hát
1: kell bemennem, fölöltözni,
0: stb. Várod hónapok óta, hogy megkapd azt a lehetőséget, amiért te átmentél egy másik
1: igen.
0: munkahelyre, és nem kapod meg. Ilyenkor igen. egyébként...
1: moslékos vödörség.
0: Azt lehet valahol jelenteni? Tehát
1: HR-nél.
0: A munkaügyi bíróságon?
1: Hát nem érdemes odáig vinni, attól függ, mennyire akarsz ott maradni, dolgozni. De szerintem, hogyha valahol átverik az embert, mondjuk egy éve ott dolgozol, vagy bőfél éve ott dolgozol valahol, és átvernek, akkor érdemesebb inkább váltani. Mert hogyha most ebbe átvernek, akkor a későbbiekbe se lesznek veled sokkal kedvesebbek. Nekem ez az én meglátásom. Tehát az első egy év azért az mindenhol egy mérvadó
0: abszolút.
1: Dolog tud lenni szerintem.
0: De azért ez nagyon szomorú, hogy a munkáltatók ezt kihasználva a dolgozóikat így becsapják.
1: Igen. Viszont tudok pozitív példát is hozni, nem magamból persze, hanem céges ismerősöm, aki ott dolgozik, hogy fél éven belül emelgetik a fizetést. Igaz, hogy nem olyan jó, de végül is egész magas
0: hány százalékos fizuemelések?
1: Nem százalékba tudtam mérni, hanem konkrétan tudom az összeget, hogy mennyivel, és fél év alatt emelték 240 000-rel a fizetését, nettó 40-nel.
0: Na.
1: Figyelj, az egy év alatt plusz 80 000 havonta, azért azt gondolom, hogy a mai világban az egy szép fizetésemelés. Ellenben én tudok saját tapasztalatomból olyat, ahol viszont nem történt ez meg évek alatt sem. Úgyhogy van ilyen is, van olyanra is példa, úgyhogy ez a fizetésemelés dolog is szerintem egy olyan dolog, hogy
0: ezzel
1: ott is az első egy évben.
0: Igen.
1: Hát így, ilyen szempontból igen, hogy az első egy év, az szerintem mindenhol mérvadó, és hogyha egy év alatt elégedettek a munkáddal, nincs leépítés, nincs válság, nem történt csőd, stb. Tehát ezeket a külső tényezőket kihagyjuk, akkor igenis egy cég esetében valamilyen szinten úgymond kötelezővé kéne tenni,
0: hát,
1: vagy
0: igen,
1: az is.
0: Mert az infláció azért, miatt is kellene a fizetésemelés.
1: Hát és igen, mert hogy például nemrég kaptam egy üzenetet a Telekomtól, hogy mert ott vagyok ugye, mint ügyfél, a telefonom oda van kötve, vagy mit tudom, hogy mondjam ezt, és hogy megint júliustól infláció követő díjemelés lesz a csomagomba. És ez minden évben van. Tehát, hogyha ott van ilyen,
0: igen.
1: És nem, oké, nem nagy, mert 3% vagy valami
0: de
1: ismi,
0: hát akkor is.
1: De az is pénz.
0: Hát így van.
1: Tehát, hogyha azt ők emelik, meg minden más is emelkedik, és az ételtől kezdve a nem tudom, a díj, a telefonod, a mit tudom én, most a lakbér, stb. Ha az emelkedik, akkor a fizetésed miért nem?
0: Pontosan, tehát ott is, hát így van, a munkaszerződésedbe ezt azért nem árt beleírni, amikor leszerződsz, hogy az inflációt kövesse.
1: Igen, igen, mert sajnos sok munkaadó beleesik abba a tévhitbe.
0: Meg
1: mert
0: munkavállaló
1: az
0: is.
1: Igen, de a munkaadót akarom ezzel most mondani, hogy a munkaadó azért esik ebbe a tévhitbe ringatja magát, hogy ő fölvesz valakit egy jó bérrel, hogy az a bér az egy év múlva is ugyanannyit ér. Hát de nem.
0: Sajnos
1: hát de nem. Sajnos
0: igen.
1: Nem. Tehát, hogy ez de nagyon sok munkaadónak azért úgy, de mert ők is érzik azért valamilyen szinten, gondolom én, hiszen ők is vásárolnak, őnekik is ugyanúgy emelkednek ezek a díjak, akár legyen az egy telefon, legyen az egy közüzemi számla, stb. Tehát, hogy van infláció, és általában sajnos fölfele megy, nem lefele, hogy igen, erre is például érdemes odafigyelni, hogyha valahol ott dolgozol egy-másfél éve, és egy fillérrel nem emelték a fizudat, először érdemes szóvá tenni, és hogyha nem sikerül valamit kibulizni, akkor ott is érdemes esetleg váltani, mert
0: Mindenképpen ezt szerintem...
1: Mert ez kellemetlen akkor.
0: Ez nagyon fontos, hogy amikor az ember elvállal egy munkát, akkor igen, a munkaszerződésbe ezt fektessétek bele, hogy az inflációval ugyanúgy a fizetés is növekedjen.
1: Hát
0: ezt,
1: nem
0: ezt nagyon sokszor igen. elrontjuk.
1: Igen, sajnos.
0: Örülünk akkor annak, hogy megkaptuk azt a munkát, és nem gondolunk a jövőre.
1: Igen, sajnos. Na jó, hát ennyit a munkákról és az állásinterjúkról igazából. 11 óra után jövünk vissza hozzátok, addig...

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Kedden a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalra helyenként pára kötképződhet. Délután 17-20 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 98.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 14 perc van, kedd, május 19-ével karöltve, és gyönyörűen süt a nap, szép délelőttöt.
2: Nagyon nyári íze van már a napnak, szép délelőttöt mindenkinek.
1: Meg lehet kóstolni ezt a nyarat egy picit, ma még azért nem nyarazgatunk, de melegszünk gyerekek szépen fölfele.
2: Na, alakul, egy icipicit
1: komolyabb vizekre vezünk, mármint úgy komolyabb, hogy egy komolyabb, mélyebb téma következik az elkövetkezendő percekben, mert hogy ugye sokan úgy érzik, hogy hiába próbálnak pozitívan gondolkodni, mégsem találják az igazi elégedettséget az életükben. Magamra ismerek egy picit, bevallom az őszintét, csak hogy személyesebbé tegyük ezt a témát.
2: Komolyan?
1: Igen.
2: Érdekes, pedig teljesen tehát olyan random választottam ezt a témát most. Hát nem is gondoltam bele, hogy valakit kettőnk közül magára ismer.
1: Én abszolút sajnos, hogy vannak ebben a mondatban igazságok. A boldogságot romboló szokások azonban sokszor észrevétlenül épülnek be a mindennapokba, és hosszú távon komolyan befolyásolhatják a lelki egyensúlyt és önértékelést. Ez a negatív gondolkodás, igen, én inkább úgy szoktam mondani, hogy én realista vagyok. Nem gondolok magamra negatív emberként semmi szín alatt. Én inkább realitás talaján szeretek maradni. Tehát én nem szeretem magam beleélni dolgokba például.
2: Mert akkor nagyon nagy a csalódás, igen, és akkor ettől félsz.
1: Igen.
2: Én
1: az a típus vagyok, aki inkább előbb elfogadom azt, hogy arra gondolok, hogy mi van, ha ez nem jól alakul, és akkor már gondolkozok B-verzión, vagy hogy fogom ezt megemészteni, mint a pozitívon, mert ha pozitív történik, az ember a sokkal könnyebben elfogadja.
2: Nyilván,
1: érted?
2: Igen.
1: Tehát a öröm
2: ez egy állandó szorongás, sajjár. Tehát ilyenkor az ember szerinted szorong, vagy bűntudatot érez? Mert egyébként ezek azok a észrevétlen romboló szokások, amikor az ember szégyenérzetet érez.
1: Azt nem érzek.
2: Bűntudatot, vagy állandó aggódást.
1: Én nem szégyellem magam.
2: Állandó aggódás, az azt mondjuk igen. Lehet, hogy van. Nálam is van állandó aggódás. Látod, az ember tehát, hogy éli a mindennapjait, és bele se gondol abba, hogy lehet de én egyébként bűntudattal is szoktam élni, tehát hogy megvan a bűntudat is nálam, tehát hogyha valamit nem úgy csinálok szülőként a gyerekkel, vagy leszidom, vagy valami kicsit keményebb kézzel állok hozzá, akkor utána ostorozom magam egy kis bűntudattal, hogy most miért voltam ilyen, most miért mondtam ezt, hogy félek attól, hogy ezt majd valahogyan romboló hatással leszek így a gyerekemnek a jövő lelki állapotára.
1: Nézd, értem, amit mondasz.
2: Az aggódás az meg folyamatos.
1: Igen, én is inkább a jövő miatt szoktam, tehát hogy nem tudom, történnek ugye akár a munkahely, sőt, inkább a munkahelyel kapcsolatban van ez szerintem az ember,
2: de a jövőjét. Az anyagiakkal van összekötve egyébként, mert mindig attól félünk. Igen, mindig attól félünk, hogy majd nem leszünk jó anyagi helyzetben, nehézségek alakulnak, mit fogok dolgozni, hogyan lesz a jövőben anyagim, pénzem, tehát ez szerintem...
1: Anyagin.
2: Jó anyagi helyzetem, igen. Szerintem ez az emberek nagy százalékát nagyon erőteljesen tudja befolyásolni, és ezért is maradnak olyan munkahelyen, ahol nem érzik magukat jól, ahol már boldogtalanok, csak azért nem mernek váltani, mert akkor mi lesz? Így van, a bizonytalanságtól való félelem.
1: Ez maximálisan így van, illetve hát azért azt se felejtsük el, hogy mondjuk maga a karrier, mint olyan, tehát hogy azért pénz ide, pénz oda, persze, ha ne hazudjunk, az a legfontosabb ilyen szempontból, hiszen tényleg az életünk függ attól, hogy mi tényleg hogy tudunk megélni, és hogy tudunk jól élni adott esetben. És most itt nem a luxizásra gondolok, hanem a jó élet alatt, a kényelmes, könnyed életről, hogy mindig
2: amikor
1: be tudok vásárolni,
2: van.
1: Lakás ki van fizetve,
2: így
1: számlák ki vannak fizetve, ha van kocsid, akkor meg van tankolva, satara. De azért a karrier is, tehát hogy az ember tudja szorongatni az egy picit, legalábbis én magam nevébe beszélek csak most, hogy például mondjuk én már idén 38 leszek, azért én megmondom őszintén, hogy én egy picit többre számítottam magamtól, hogy mire ideig eljutok, hogy 38. életévemet töltöm, hogy nagyobb karriert futok, mint amit futottam. Én bevallom a magam nevében őszintén, hogy én ezt egy picit csalódott vagyok magamban.
2: ilyen tehát magaddal szemben van egy ilyen csalódottság érzés, és ez egy bűntudatot is eredményez akkor ezek szerint így benned, hogy
1: na, hát mondjuk így
2: bánod, de... hogy nem léptél hamarabb, nem léptél előbb, sok időt eltöltöttél egy helyen, ezt mindig
1: azt nem bánom. A cirkuszt egyáltalán nem bánom. Sőt, arra vagyok életemben a legbüszkébb, hogy az a 11 évem, az csodaszép volt, ott alapoztam meg mindent. Nem, én inkább...
2: Ezt mondják a szakemberek, hogy akkor ilyenkor meríts ebből, tehát ilyenkor ez nagyon fontos, hogy elfogad magad. Tehát, hogy igen, volt egy nagyon szép karrieréved, azt megcsináltad.
1: Ami
2: tehát
1: megtorpant.
2: Mert végül is megélted.
1: Tehát, azt meg,
2: tehát, hogy jól megélted, volt benne sikered, és hogy ilyenkor ezt el kell fogadni. Tehát ez az önelfogadás, és hát most mondanék neked okos dolgokat, hogy igen, mindig kell az embernek próbálkoznia, mennie jobbra-balra, új dolgokat kipróbálni. Tehát mondanám ezt, hogy ne állítsd meg magad azért, tehát hogy folyamatosan, hogyha az ember nem elégedett azzal, amit elért, akkor azon dolgozni kell.
1: Igen, de nyilván dolgozik meg minden, de azért az most a szorongással kapcsolatban akarunk itt első körben ugye beszélni, nem is arról van szó, hogy most ki hogy éli meg a karrierjét, meg minden, de szerintem a legnagyobb szorongást elsősorban az anyagi, és ezáltal a karrier munka dolog, ami meghatározza, ami szorongást okozhat.
2: Hát és nem felejtsük el, igen, hogy ha van egy szorongó ember, akkor az egy idő után beteg is lesz. Mert a szorongás az aztán utána átmegy mindenféle olyan testi tünetbe, amit nem is gondolnánk, hogy egy lelki szorongás mit tud eredményezni. Tehát számtalan olyan, mikor felborul a lelki egyensúlyunk, vagy az önértékelésünk egy kicsit így alá megy, akkor az egy idő után átmegy testi, tehát produkál a test egy olyan dolgokat, amit nem is gondolnál, hogy ez mind az elme, és mind a belső szorongásodtól abból fakad.
1: Én abszolút gondolom, tehát, hogy igen, én szerintem annyira összetett szervezetünk van, vagy annyira összetett maga az ember, az emberiség, hogy tényleg minden ilyen ok és okozat függvénye. Tehát tényleg ezt most gondoljunk bele abban, most beszéljünk egy picit a pozitív részéről is. Kapsz egy nagyon nagy örömhírt. Legyen az anyagi, szakmai öröm, magánéleti öröm.
2: Szinfarktust kapsz.
1: Hát akkor csak nem kapsz. De hogy tényleg, hogy mennyivel másabb, akkor csak egy napod. Én ezt magamból tudom, hogy én nagyon szélsőséges csávó vagyok ilyen szempontból, hogy én nagyon meg tudom élni az örömet, nagyon behatárolja legalább azt a napomat, amikor kapom azt a hírt, sőt, még talán a másnapomat is úgy ébredek, hogy aj, de jó volt ez tegnap, és várja az ember meg, nem tudom így. Viszont amikor meg negatívba vagy, akkor meg megint szélsőség, akkor meg megint nem csak azt a napodat, hanem az azt következő 2-3-at is legalább abba a hangulatba töltöd, és ilyen teljes ilyen Addams Family feeling, hogy csak fölötted esik az eső a felhőből, és nem tudom. Tehát, hogy így én legalábbis ilyen szélsőség vagyok ilyen szempontból. Te jobban kezeled?
2: Nem, ugyanígy. Ugyanígy, ugyanezen.
1: Nyomod?
2: Abszolút, persze, de biztos azért, mert van egy, mert
1: azért.
2: Van egy művészvénánk, és ez ebből kifolyólag az ember így tudja letargiában is megélni a nehéz pillanatokat, és nagyon fent

0: meg tökéletes a testük akár, vagy jól néz neki, vagy a boldog pillanatokat, akár egy nyaralást, akár egy sikeres, tényleg egy sikeres boldog pillanatot látsz az interneten, miközben a saját életedet nem érzed annyira értékesnek, mint amit látsz. Ilyenkor ezeken a közösségi oldalakon látott tartalmakat legtöbbször nagyon gondosan és megszerkesztett kirakatoknak kell felfogni, mert ezek tényleg azok. Tehát, hogy ezek a nagyon tökéletes, szép pillanata, ez mindig egyfajta kirakat.
1: Téged például befolyásol? Olyan elállal mondtad ezt, hogy igen?
0: Hát hogyne? Mindig ösztönzőleg befolyásol, nem mindig tud arra sarkalni vagy ösztönözni, mondjuk egy tökéletes szerkesztett fotó, egy szerkesztett szép nő látványa, nem mindig arra tud engem is ösztönözni, hogy na, most akkor lemegyek edzeni. Viszont egy olyan embernek mondjuk például az Exaslonról beszéltünk az elmúlt napokban, tehát amikor bemutattak egy olyan lányt, fiút, aki mondjuk a halál torkából jött vissza, és mondjuk gyerekkorától kezdve egy olyan nehézséggel, betegséggel küzdött, és aztán utána meg sportember lesz, elindul, az például engem sokkal jobban tud motiválni, mint ezek a tökéletesen megszerkesztett pillanatok, amiket így ránk tol a közösségi média. Szóval ez is egy tök veszélyes dolog.
1: Abszolút értem, amit mondasz. Érdekes, engem nem tud befolyásolni, tehát, hogy én látok mondjuk, inkább bevallom, én egy picit ilyen szempontból irigy ember vagyok, hogyha olyan embernél látok, mondjuk adott esetben az, hogy mit tudom én, 3 havonta megy nyaralni, és nem izébe leugrik Zamárdiba, vagy nem tudom, Füredre, hanem látom, hogy mit tudom én, Tajvanon van, Tokióban van, New Yorkban van, Dubajban van, stb. Tehát azért nem olcsó helyeken, akkor azért úgy én bevallom őszintén, hogy engem úgy el tud fogni az irigység. Úgy el tud fogni az irigység, és olyan picit akkor rossz indulatúnak érzem magam, bevallom, de közben meg de őszinte vagyok,
0: de jó,
1: tudod.
0: Jó, hogy bevallod, amúgy,
1: őszinte vagyok,
0: jó.
1: Hogy én igen, tudod, hát én bevallom ezeket, mert sokszor azt érzem, és persze ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy ő ezt megérdemli-e, vagy sem, de amikor tényleg nincs az ember mögött egy fogható tartalom, egy fogható tudás, és mégis nagyobb előnyökre tett szert az életben, mint mondjuk te, aki meg tényleg tanultál, csináltad, mentél,
0: tettél érte.
1: Kedves vagy, empatikus vagy, nem gázolsz át embereken, nem, mit tudom én, ilyen kamu pályázatokon nyertél pénzt, stb. Tehát nem attól gazdagodtál, meg nem attól lettél raj, nem attól, akkor úgy, igen, akkor úgy irigy vagyok, és úgy akkor azt mondom, hogy ez hogy de ebből látszik, hogy nincs igazság a Földön, ez mindig is tudtuk.
0: Hát mindig így volt
1: ez
0: régen
1: mindig is,
0: igen.
1: Persze. De hogy úgy ez engem úgy, igen, ez tud feszélyezni, és tud szorongást, hogy visszakanyarodjak ehhez a szóhoz, vagy ehhez a témakörhöz, hogy úgy tud szorongatni ez a dolog.
0: Aha, aki közelebb volt éppen a zsíros bödönhöz, akkor annak jobb jutott, igen. És nem tett érte akkorát meg annyit.
1: Igen, csak jókor volt mondjuk jó helyen, vagy olyan barátja volt, vagy nem tudom, tehát hogy így...
0: Jó kapcsolatok,
1: vagy,
0: igen.
1: Vagy sőt, hát most ha már TikTok, most a TikTokot említetted. Hány olyan embert látsz TikTokon, aki mögött tényleg nem tudod, hogy ő miből él, mert nem tudod, ez még mindig nem az én szemembe, ez még mindig nem egy foglalkozás, hogy valaki influencer. Tehát ezt most nekem magyarázhatják, meg mondhatják, meg kiírhatják már emberek alá, hogy mit, kis Géza, és foglalkozás, influencer. Nem, ez nem egy foglalkozás. Ez olyan mondom, mint ez a vicc, hogy modell vagy, igen, hol? Az Instagramon, és te mivel foglalkozol? Katona vagyok, hol? A Call of Duty-ba. Ez nekem még mindig ilyen, ez egy vicc, ez nem egy komoly dolog ez, hogy valaki influencer szerintem. És mégis azt látom TikTokon, hogy nagyon sok ilyen, aki ebből él, nem tudjuk, hogy élsz meg ebből, mert nem jársz be, nem dolgozol, nem egy cégnél dolgozol, nem húzod le a kis kártyádat reggel, hogy na, te elkezdődött a napi 4 óra, 6 óra, 8 óra, tök minden, hanem nem tudom, mert ha azt tudnám, hogy csinálják, én is azt csinálnám. Nyilván nekem is kényelmesebb lenne, mit tudom én, beszedni 100-200 ezreket egy reklámért, hogy így ad, te is ezt a teát, nyam-nyam, ó, de finom, tudjátok, hol találjátok? Itt és itt. Nincs benne természetes adalék, vagy csak természetes anyag van benne. Nincs egy gramm adalék se. Nézzétek, ettől fogytam le 100 kilóról 99,5 kilóra. És érted? Kényelmesebb lenne.
0: Nézd, kétségtelen, hogy bennem is van egyfajta elutasítás ezzel kapcsolatban, mert hogy valamelyik naponta

0: a lányom így ült, tanult, és a tanulás fölött így fölém nézett, és akkor mondta, hogy ő influencer lesz majd felnőttnek, hogyha nagy lesz. És kiakadtam, tehát hogy én is úgy éreztem, hogy húha, mondom, most nem fogok most erre így nagyon rácsatolódni, meg úgy rákanyarodni, csak így nyugtáztam, hogy jó van, legyél az, ami akarsz, mert én jó, is mondtam.
1: Jó, nálad szerencséje van, hogy 9 évesen mondja ezt, és nem 19 évesen.
0: Igen, én is mondtam, hogy majd leszek balerina, és nem vette el senki az álmaimat, aztán utána rájöttem, hogy nem lehetek balerina, mert nincsenek meg azok az adottságaim hozzá. Szóval, hogy igen, van igazság ebben, amit mondasz.
1: De közben meg ez az a másokhoz hasonlítás dolgot, ezt itt a cikk is kiemeli, meg én is ezzel akartam folytatni, hogy ez a legegészségtelenebb dolog, amit tehetünk, hogyha mi magunkat másokhoz hasonlítjuk.
0: Nem szabad, igen.
1: Név nélkül nekem volt egy osztálytársam, akivel együtt kezdtük el a színészi pályát, és hát mondanom se kell, hogy ő azóta is ott van, én meg már ugye hát a színházban már Krisztus előtt játszottam utoljára szerintem. És úgy valahogy nekem az a pályaív az nem sikerült, neki mai napig tart. És mi nagyon egyszerre indultunk, hova tovább, az én segítségemmel, vagy az én véletlen segítségemmel, ő nem is tartana ott, ahol tart valószínűleg. Teljesen másfele ment volna a pályája, ha én nem vagyok. De az akkor egy tök véletlen folytán alakult így. És nem sajnálom tőle, félreértés ne essék. De azért igen, a pályánk legelején azért volt egy igencsak nagy irítség bennem, és meg is szakadt emiatt a barátságunk.
0: Tehát, hogy volt benned irítség.
1: Igen, és én miattam szakadt meg ez, mert nem tudtam ehhez jó pofával, jó szívvel asszisztálni, hogy tulajdonképpen nekem ez nem jött össze, biztos azért, mert amúgy nem voltam annyira tehetséges, ezt aláírom, tehát meg nem énekeltem olyan jól, most, hogyha musicalekről beszélünk, stb. De hogy ő meg nem érte volna feltétlenül ezt az utat, ha én nem vagyok ott akkor mellette.
0: Szóval mai napig van benned egy ilyen nyomás, vagy egy ilyen nyomasztó
1: ő
0: érzés?
1: Már nem akarnék színházazni annyira. Aha. Nem. Nyilván, ha akkor úgy alakul, akkor persze az lenne mai napig az életem, mi se találkozunk valószínűleg, stb. Tehát nagyon sok minden, nem lett volna cirkus se, hiszen azért, ha annyit játszanak...
0: Lehet, hogy ő meg arra volt irigy. Jó, őszrek előtt lép fel ez a gyerek.
1: Ő is, hát mai napig az Operett Színházba játszik, ami Budapest legnagyobb befogadó képességű színháza, úgyhogy nem hiszem, hogy van ezzel neki bármi problémája. Én inkább mondom, azt gondolom, hogy vannak az embernek ilyen nemezisei az életében, akihez akarva, akaratlanul is oda hasonlítod magad. Nyilván. Főleg, ha együtt indult az életutatok. Biztos, hogy neked is van olyan nő az életedbe, aki mondjuk meg ő néz rád úgy, mert mondjuk neked meg ott volt, sőt, mai napig ott van, de hogy volt egy nagyon nagy érája még a 2000-es években a romantiknak, ő meg mit tudom én, csak egy Veselény utcai bárban énekelt heti kétszer, mit tudom én, egy zongora kísérővel, és közben látta azt, mert ismert, mert együtt indultatok, hogy te meg a Dáridóba voltál, akkor CD-ket adtatok
0: ki. Van
1: király.
0: Ilyen.
1: Na ugye.
0: Van ilyen.
1: Na,
0: igen.
1: Mondom, hogy
0: van
1: ez...
0: ilyen. Tudok is ilyenről. Igen, na. Tudok is
1: tessék.
0: Ilyenről.
1: Azért mondom,
0: ami még azt mondják a szakemberek szerint, hogy veszélyes lehet, az a, és hogy így belesodródunk egy ilyen boldogtalanságba, az, amikor valaki nem mer változtatni az életén, amikor túlzott rágódás gyakran teljesen cselekvésképtelenséghez vezet. Amikor rágódsz valami nagyon-nagyon sokat, és ettől van, hogy megrekedsz, és nem tudsz tovább mozdulni. Ilyenkor én mindig azt mondom, hogy ilyenkor a legjobb az, hogy elmész egyet nyaralni, vagy valahová pihenni, és ott teljesen, nekem mindig így volt, nem feltétlen kell most ezért külföldre menni, vagy valami, de mindenképpen valami vízpart közelében, ahol tényleg nyugi vesz körül, nekem ez mindig ilyenkor segített újra lendíteni a jövőképemet, az életemet, és ezt most nem csak neked mondom, Gyuszi, hanem mindenkinek, aki egy kicsit megreked, hogy olyankor kellenek az új célok, olyankor kell elindulni, bármi felé tanulni, vagy hogyha már az az életed már nem úgy működik, ahogyan addig ment, vagy tényleg megreked, vagy kikerültél valamiből, akkor nagyon jó lendületet tudsz meríteni a tanulásból. Az mindig egy ilyen újratöltés érzés.
1: Meg új reményt adhat esetleg.
0: Új reményt ad, igen, hogy akkor lesz egy új szakmád, más szakmád, amiben igen, a remény ott van, hogy lehetsz még sikeres. És ez nincs korhoz kötve, mert az nekem nincs. A legjobb példa, erre mindig mondom az anyukám, aki a mai napig 60 elmúlt már, és még lásd, még mindig ott tart, hogy még mindig, hogyha ha elveszik benne valami remény, vagy már nem szereti azt, amit addig csinált, és ő is nekem egy Wonder Woman, hiszen ő is 40 évig, több mint 40 évig dolgozott egy helyen, tehát akkor ezek szerint jó munkaerőnek bizonyult, de ő úgy van vele, hogyha már valamiben nem jó, nem érzi jól magát, akkor mer váltani, és ez fontos, akkor mer újat tanulni, számtalan ilyen dolgot csinált már, megcsinálta a jogi asszisztensit, megcsinálta a gyógypedikűröst, most éppen az ingatlanozás az, ami érdekli, és ami leköti a mindennapi figyelmét.
1: Színes skálán mozog. Igen,
0: ugye? Tehát, hogy így nem reked meg, hanem amikor ő úgy érzi, hogy kész, ezt kimaxoltam, meg, vagy már nem érzem benne magamat sikeresnek, boldognak, akkor elindulok egy másik irányba, és akkor tanulok valamit, valami újat.
1: Figyeljetek, legyen ez a zárszó, mert ezt nagyon szépen fölvezette Zsuzsi, és ő is egy élő példával. Ez szerintem a legjobb ilyenkor mindig, mikor tud az ember egy élő példát, és nem csak úgy a levegőbe beszélve mondunk így ilyen komolyabb témákat is. Na hát ezekkel a komoly gondolatokkal búcsúztatjuk ezt a keddet. Holnap szerda, semmi különös, jövünk hozzátok, úgyhogy csodaszép napot, átadjuk a terepet Baranyi Tamás, Gizella, Krisztina, Angéla, Bélának.
0: Na, ha ezt hallaná, szerintem egy tigrisugrással ugrana rád.
1: Vagy Baranyi Tamás, Tamara.
0: Hoppá,
1: érted, és akkor még hasonlít is a nevében.
0: Mindenképpen valami női nevet raksz meg én, ne legyél szemtelen.
1: Gyöngyi.
0: Na jó van, elég volt. Hagyjad őt békén.
1: Hagyom, imádom a Tomit. Na, hallgassátok a Tomikát.

0: Negyedik.
1: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 2026. május 23-án szombaton 10 órakor adják át a Roma Holokauszt emlékművet a 3. kerületben. A legfontosabb részletek az átadásról és az alkotásról. Helyszín Budapest 3. kerület, Csíkszereda park. Történelmi háttér a következő. A park az egykori óbudai téglagyár területén található, ami a fővárosi cigányság 1944-es halálba küldésének egyik legtragikusabb gyűjtőpontja volt. Az alkotó az emlékművet Olá Norbert képzőművészet tervezte. A kompozíció egy beton talapzatból és egy záró téglafalból áll, amely közvetlenül utal az egykori téglagyárakra. Ünnepi beszédek az eseményen dr. Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere, valamint Szabó Zsolt Iván, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke is beszédet mond. Kísérő program a következő, az ünnepélyes avató után rendezik meg a kerületi 3. roma ízek főzőversenyt is. Erről beszélt rádiónknak Szabó Zsolt Iván, 3. kerületi cigány önkormányzat elnöke.
4: Nagy álmunk volt, hogy a 3. kerületben, ott, ahol autentikus, ennél nagyon autentikusabb helyszínt a 3. kerületben nem tudunk, ugyanis a Bécsi úti volt téglagyár területéről ugye egy gyűjtőpont volt, ahonnan a cigány és a zsidó származású családokat elvitték Komáromba, és utána a különböző koncentrációs táborokba. Ezen elgondolkodtunk, és először csak egy márványtáblát avattunk a Váradi utcában, és utána az önkormányzat segítségével a Csíkszereda parkba, Bécsi út és a Vörösvári út sarkán egy nagyon szép helyszínen Olá Norbert művész úr megvalósítjuk ugye az emlékművét. Ez annyit kell tudni, hogy ez egy nyílt pályázat volt, többen jelentkeztek, és szerencsésen ugye egy roma származású fiatal művész nyerte el a pályázatot. Úgy gondolom, hogy egy nem megszokott emlékmű, egy elgondolkodtató emlékmű. Ebben van történelem, van benne egy olyan, ahol elgondolkodnak az emberek, elgondolkodnak arról, hogy a cigányok milyenek, és úgy gondolom, hogy ebből a pozitív dolgok jöhetnek ki, mert nem egy megszokott emlékmű. Mindenkit nagy szeretettel meghívunk 2026. május 23-án az átadó ünnepségre, ami a Csíkszereda parkban lesz a 3. kerületben, ez a hivatalos neve, és utána pedig az átadó ünnepség után egy roma ízek főzőverseny, ez már a 3. a kerületben, egy 400 méterre található Barátságparkban. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Főzőverseny azt jelenti, hogy ott lesz vagy 15 üst, sertéspörkölt, mindenki annyit ehet, amennyi belefér. Úgyhogy verseny is lesz, és mellette ugye akik odalátogatnak, vagy átjönnek a átadó ünnepségről, azok megkóstolhatják a cigánykonyha finomságait. Határidőre kellett jelentkezni. Előző évben már 15 katlanba főztünk. Nagyjából ugyanez a szám fog maradni ugye a terület nagysága miatt. Hát tavaly én szerintem körülbelül 200 fő volt. Ugye a főző csapatok és a vendégeken kívül. Én úgy gondolom, hogy időn megközelítjük majd a 300-at is. Mivel a sertéshús fogunk idén adni, ezért sertéspöri lesz. Mi adjuk hozzá a hozzávalókat, az alapvető dolgokat, de utána minden család hozza azt a titkos fűszert, receptet, valamit, amivel ő úgy gondolja, hogy meg tudja bolondítani a saját pörköltjét, aztán majd egy teljesen pártatlan zsűri első három helyezettet majd ki fogja jelölni, és valami csekély ajándékkal mi meglepjük őket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: Várhatóan 15 óra 15-ig, vagyis délután 4:45-ig nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Budafoki út, október 23-a utca, Irinyi József utca csomópontban áramszünet miatt. A forgalmat rendőrbácsik irányítják. A 4. kerületben a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperés utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni ma és holnap szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök, szintén ma is a holnapi napon napközben, a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat.
0: Időjárás.
5: Kissé szeles idő vár ránk, nagyon sok napsütéssel. Mert bizony napbátyánk felébredt és úgy döntött, hogy az előttünk álló napokban szépen lassan lépésről lépésre visszaszerzi az uralmát. Az időnként megjelenő felhők hiába mutogatják, teszik magukat, azokból már számottevő csapadék nem várható. Az igaz, hogy napközben majd több felé megélénkül a szél, ez legalább egy picit magunkhoz térít minket, ugyanakkor ezzel együtt délután már a bűvös 20 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Sezz velünk lesz előre láthatóan egészen este 6 óráig. Ezt követően 8 órakor 18, 10-kor 16, évfélkor pedig 14 fok lesz. S valójában ezután már nem sokat ül a levegő, hiszen holnap 12 fokkal ébreszt minket a hajnal a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát. Két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riporter és coach ül velem szemben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel.
2: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. A mai témánk a szeretetészség lesz. Mi a szeretet? Egy ideig az emberek nagyon bölcsen visszakoztak a definíciótól, de az utóbbi időben egyre több helyen hallom, hogy megfogalmazzák, hogy mi is a szeretet bátran.
3: Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi a szeretet, mert szerintem akárhányan vagyunk, valószínűleg annyiféle színe és formája lenne a megfogalmazásnak. De pontosan ez a szép benne, hogy ilyen sokféle is lehet. Kérdezted, hogy mi a szeretet? Nekem János evangéliuma jutott eszembe, amiben az van, hogy Isten a szeretet. Én azt gondolom, hogy a szeretet az, ami nélkül nem lehet élni. Nem hoztál most kutatásokat, de én
2: de
3: tudom, hoztál? Na, akkor majd az izgi lesz. De hogyha egy kisgyerek nem kap szeretetet, ölelést, gondoskodást, az meg fog halni. Ugye a legtöbb öngyilkosság, a legtöbb magányosság, a legtöbb defekt pontosan abból adódik. Ez a finom, olyan, mint az anyatej, szeretet hiányzik az életünkből. Szeretet nélkül értelmezhetetlen az ember. Ezt már Szent II. János Pál pápa mondta, de abszolút így van, mert ha én nem szeretek, vagy engem nem szeretnek, én teljes mértékben besötétedem. Végem van. Elvesztem.
4: Számomra a szeretet az, amikor azt érzem, hogy valóban létezem. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Az igazi szeretet az tükröt is tart nekem, hogy ki vagyok, ki lehetek. Talán azt az énemet is megmutatja kicsit, amiről nem is hiszem el, vagy nem látok rá, hogy az én vagyok. Tehát egy ilyen, amikor az édesanyja ugye a kezébe veszi a gyermekét és ringatja. Nekem ez egy ilyen nagyon megnyugtató, nagyon mély, szép élmény, a vagyok élménye.
2: Nekem is a létezéssel van kapcsolatban. Van értelme annak, hogy vagyok.
4: Igen.
2: Tehát az, ami bennem van, az, ami vagyok, az át van ölelve, és így értelmet kapott. Van egy másik fogalmazás is, ahogyan ma mondják, hogy a szeretet egy speciális kiegyezett figyelem a másikra. Ezt mostanában gyakran használják, mint figyelem.
3: Attól még, hogy én figyelek például a riportalanyaimra egy órán keresztül, már pedig figyelek, és valóban szeretem őket egy órán keresztül, meg utána még jó érzések maradnak bennem, de igazából nem az a fajta vagyok érzést adja, mint mikor valaki az egész lényemre igent mond, úgy, ahogy én vagyok, töredékesen, csonkán, akárhogyan, de valaki így is szeret, és elfogad. Kell, hogy a szeretetben nekem legalábbis legyen a másik emberrel egy egységem.
2: Tehát a befogadás.
3: Elfogadás, befogadás.
2: Nem csak figyelek, hanem be is fogadom a másikat, beengedem a terembe.
3: Igen, ott van a szívemben. És akit én beengedek a szívembe, és egyszer valaha megszerettem, azonnal soha nem fog kiesni, még akkor sem, ha elváltunk. Akkor sem. Mert ő az életem és a szívemnek a dobbanásában benne volt. Lehet, hogy 2 évig, 10 évig, akármeddig, de ott volt. Soha nem esik ki.
2: Tehát én a szeretettel valakit beengedek, akkor az mondjuk az ő magával megtermékenyít valamit bennem, ami ott örökre virágba borulva marad.
3: Uh-huh. Amennyiben igazi a szeretet és igazi a kapcsolat, mert a szeretetnek is bőven vannak hamis másolatai. Rengeteg van.
2: Na, mielőtt a másolatokra...
3: a szeretetet is, igen. Kérem.
2: Igen. Hát a vízjeleset kell figyelni.
3: Igen.
2: Az eredetit. Mielőtt tovább lépnénk, hoznék egy pici kis kutatást a pszichológiában, hogyan is értékelik a szeretetet, mit mondanak róla. Robert Sternberg elmélete szerint a szeretet 3 fő elemből áll. Intimitás, szenvedély és elköteleződés. Ez nem a szerelem, hanem a szeretet. Már ott azt mondja, hogy az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés mindháromnak be kell lépnie, hogy ez valódi szeretet legyen, amelyeknek különböző kombinációi adják a szeretet különböző formáit. A szeretettel kapcsolatban mindjárt itt van az, hogy szeretetészség, ami egy picit ilyen pejoratívan is hangzik, nem? Magam előtt látok valakit, aki nem tud uralkodni magán, szinte már nem tud önmaga lenni, mert annyira kell neki valami, az eszét veszti, hogy ezt megszerezze. Az éjségről nekem valami ilyesmi jut eszembe. Tehát valami ilyesmit jelöl bennünk, ami nyughatatlanná, egy picit nyugtalanná tesz.
4: kimondtál egy fontosat, az a elveszíti önmagát, vagy hogy is mondtad?
2: Igen.
4: Mert én nagyon sokszor elveszítettem önmagamat, csak azért, hogy megfeleljek a másiknak, és szerethetővé váljak az ő szemében. Mert nem hittem el, hogy úgy, ahogy éppen vagyok, szerethető lehetek az ő számára. És hát fölvettem maszkokat, szerepeket, hogy majd biztosan úgy jobban fog szeretni, vagy egyáltalán észrevesz az illető. És ez nem csak pár kapcsolatra jellemző volt nálam, hanem egyéb helyzetekben is, hogy én mindig minden helyzetben szerethetőnek kellett, hogy látszódjak. De hát ez abból indul ugye, hogy önmagammal nem voltam tisztában. Szóval ott voltak a problémák, hogy nem hittem el, hogy lehetek így egész ember, egész társ. Ma már azért ez egy kicsit vicces, hogy tehát így visszatekintve, vagy lehet, hogy inkább szomorú, hogy én ilyen nagy köröket futottam azért, hogy szerethető legyek, közben meg pont önmagamat veszítettem el, és lehet, hogy azzal sokkal inkább szerethető lettem volna, ha merem adni magam. Ez a merem, ez fontos.
2: Se nem vicces, se nem gáz, mert ebbe mindannyian belefutunk, viszont ezzel kapcsolatban, és aztán kérdezek téged is, Zsuzsa, de az jutott eszembe, hogy nekem ez egy élmény volt, hogy rájöttem arra, hogy ha nem önmagamat adom, mert én is így vagyok, de nem csak voltam, vagyok, ebben rendszeresen belefutok, hogy valami másfajta működésmódba lépek át, nem a sajátomból kommunikálom magamat, hogyha nem önmagamat adom, akkor az, akit megszeretnek, az nem én vagyok. És ha nem önmagamat adom, akkor soha nem fog kiderülni. Az, aki én vagyok, az szerethető-e. És ez nagyon fontos pont, mert amikor valamiféle méltóságon aluli kompromisszumon, vagy valami torzításon keresztül nyerünk ki szeretetet, tudatosítani kell, hogy ez nem nekünk szól, az annak, akinek mi eladtuk kifelé magunkat. Szerepnek. Abból nem is tudunk táplálkozni. Szerintem nagyon sok kapcsolatban ez a probléma, hogy ez a szeretet, amit kap, tudat alatt tudja, hogy nem neki szól, mert ő nem az, akinek mutatta magát.
3: Szól az állarcnak, amit felvett.
2: Igen, ezt gondolom, hogy igen. És hogyha már így a szeretetésének a negatív aspektusainál tartunk, Zsuzsa, szerinted mi lehet a veszélye, a csapdája?
3: Rengeteg csapdája van, hát egy csomó mindent már felsoroltatok. A szeretetésség, gondoljunk csak arra, hogy amikor éhesek vagyunk. Fizikálisan éhes vagy, és nem bírod jól az éhséget. Én biztos, hogy elkezdek stresszelni ilyenkor, és valószínűleg nem válogatom meg azt, hogy mit tömök magamban, mert annyira éhes vagyok, és akkor már nem nézem azt, hogy ez egészséges, nem egészséges, nagyon gyorsan elkezdek habzsolni, hogy csitítsam az éhségemet, és fizikális éhségről beszélek, amikor már nagyon éhes vagy. Na most, ha az ember szeretet éhes, valahol... És a hosszan tart a szeretetésége, ezt hozzáteszem. Ha nagyon hosszan nem szerették, vagy
2: elhúzódva
3: nem szerették, így van, nem töltődik be ez a szeretet tankja, akkor déli bábokat lát, és azt is annak látja, ami nem az. Ez a legnagyobb csapdája. Én is beleestem, hogy annyira vágytam már egyfajta szeretet kapcsolódásra, és a másik azt a látszatot keltette, hogy ő lehet az, akivel megoszthatom a belső teremet, azt a bizalmi légkört. És én olyan éhes voltam, hogy nem vettem észre, hogy ez nem úgy van. Beleképzeltem valamit. Tehát a szeretetésségnek az egyik nagy hátulütője vagy defektje, hogy déli bábokat lát.
2: Nem jól érzékeljük a valóságot.
3: Nem, abszolút nem. Déli bábos. Az egész szeretetésség. Mert annyira éhes vagyok, és már mindegy, hogy mi, csak legyen valami. És mindig az a vége, hogy csalódsz, és sokkal rosszabb helyzetbe találod magad, és lehet, hogy úgy bezárod a szívedet, hogy azt mondod, hogy én már többet nem akarok szeretni, hisz annyiszor csalódtam már. De azért csalódott az ember annyiszor, mert a szeretetésségében nem látta meg a valóságot.
2: Eladta az örökségét sokszor egy tálláncséért.
3: És még ezt sem lehet tudod elítélni, mert gyakorlatilag éhes vagy. De nagyon-nagyon kell tudni azt, és nem baj, hogy beszélünk róla, hogy mit jelent az igazi szeretet, hogy tudunk-e még megkülönböztetni, hogy mi a hamis, és mi az igaz. Igen. Mert hamisítják a szeretetet. Igenis hamisítják.
2: Hát tulajdonképpen a szeretet hamisítása szerintem egyidős az emberrel.
3: Így van.
2: Mert hogy tulajdonképpen valami olyasmire vágyunk, hogy betöltődjünk, természetesen, hogy ebbe elcsúszunk időről időre. Amikor megkérdeznek sok embert, hogy mi a legfontosabb az életben, akkor nagyon sokan a szeretetet mondják. Megkérdezném őket, hogy és az életedet egyébként így alakítod? Tehát milyen érdekes, hogy tudjuk, hogy igen, a szeretet a legfontosabb, de ez számít legkevésbé, amikor dolgokat sorrendbe rakunk. Mindig azok a dolgok maradnak el, ahol a szeretet forrásozik.
3: Abszolút.
2: Milyen ellentmondásos dolog.
4: Nagyon.
2: Szeretetészségben éljük az életünket, tudjuk elméletileg, nincs pofánk azt mondani, hogy valami e fölött lenne.
3: Igen.
2: No, de nem ezt szerint alakítjuk, nem ebből forrásoznak a dolgaink. Egy órányi szünet után folytatjuk majd a szeretetészséggel kapcsolatos gondolatok megosztását Balázs Zsuzsa szerkesztőriporterrel és Molnár Regina bloggerrel. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azon lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be, így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Solgó-Tarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgó-Tarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Várhatóan 15 óra 15-ig, vagyis délután 4-ig nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Budafoki út, október 23-a utca, Irinyi József utca csomópontban áramszünet miatt. A forgalmat rendőrbácsik irányítják. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni ma és holnap szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök, szintén ma is a holnapi napon napközben, a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat.
0: Időjárás.
2: Kissé szeles idő vár ránk, nagyon sok napsütéssel. Mert bizony a napbátyánk felébredt és úgy döntött, hogy az előttünk álló napokban szépen lassan lépésről lépésre visszaszerzi az uralmát. Az időnként megjelenő felhők hiába mutogatják, teszik magukat, azokból már számottevő csapadék nem várható. Az igaz, hogy napközben majd többfelé megélénkül a szél, ez legalább egy picit magunkhoz térít minket, ugyanakkor ezzel együtt délután már a bűvös 20 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. s ez velünk lesz előre láthatóan egészen este 6 óráig. Ezt követően 8 órakor 18, 10-kor 16, évfélkor pedig 14 fok lesz. S valójában ezután már nem sokat ül a levegő, hiszen holnap 12 fokkal ébreszt minket a hajnal a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Sunenvója 100.3
1: Rádiódik. Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát, két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riportel és coach ül velem szemben.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel.
1: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. Mai témánk a szeretetészség lesz. Nézzük a szeretetészségnek azt a részét, ami nagyon pozitív, amire építhetünk benne. Mit jelent ez, hogy az ember szomjazza, éhezi a szeretetet? Regi, szerinted ez mit mutat az emberről, az embernek a lényéről, alapvető legvégső távlatáról?
2: Mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy kapcsolódjunk másokkal, kapcsolódjunk magunkkal, és én itt a szeretethez behoznám az önszeretetet, hogy ezt elfelejtjük, hogy tehát ez is belőlünk indul, hogy szeressük önmagunkat, de hát igen, hogy kell önmagunkat szeretni. Nekem most az nagy feladatom, hogy például ne ostorozzam magam, hogy hú, de elbaltáztam ezt, hú, de béna voltam. Tehát, hogy nálam itt kezdődik az önszeretet, hogy nem kezdem el ostorozni magamat, hogyha valamilyen hibát vétek, mert ez előfordul, és abból tudok tanulni. De ez egy ilyen nagyon alapgyakorlat. Ami még nekem itt a beszélgetés során eszembe jutott, hogy szerintem az igazi szeretet az nem minősít és nem vár el. És hogy nagyon sokszor magunkat is minősítjük, és elvárunk olyan dolgokat, amire talán nem is vagyunk képesek, vagy az nem a miénk. És ugyanezt elvárhatjuk mástól is. De szerintem ez egy zsákutca. Tehát ez nem szeretet, hogyha elkezdjük a másikat minősíteni. Szeretlek, de most azt elrontottad, most nem szeretlek annyira. Szóval ez így nem szeretet.
1: Igen, mert van nekünk a szeretettel kapcsolatban egy fars, nagyon veszélyes képünk. A szeretet az, ami jól esik. A szeretet az, ami örömöt okoz.
2: Könnyed.
1: Igen, és hogyha valami ebbe a képben nem fér be, azt már nem kedvelem, nem szeretem, az már nem őszinte, azt már nem is csinálom.
3: Azért nagyon sok hamisítvány van a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeretlek, de... vagy elvárom tőled ezt, és majd akkor foglak szeretni. Valami feltételhez kötöm a szeretetet. Nem tudom, hogy az igazi-e vagy nem. Én azt a szeretetet tapasztaltam meg, és nagyon hálás vagyok érte, hogy megtapasztaltam, amiben ott a szabadság. Hogy én szabadon az lehetek, és a másik is az lehet, aki. És én úgy szeretem, és úgy szeret, ahogy vagyok. És ha hiszitek, hanem, ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy volt-e Isten élményed valaha az életedben, ez volt. Ez volt az Isten élményem, amikor önfeledten, szabadon, szeretettel, önátadásban voltam, és a másik is önátadásban volt, úgy, ahogy vagy. Abban a pillanatban megjelenik a térben valami extra minőség, a szeretetnek a minősége. Ez nagyon ritka dolog. És milyen az ember? El sem mertem hinni, hogy ez velem megtörtént, pedig megtörtént. Hogy ez most mi? Nem drogoztam meg, nem ittam meg. Teljes józanságban voltam. De kiléptem az elvárások birodalmából, az önzőségből, és úgy adtam, és úgy kaptam szeretetet, hogy az tiszta volt, szabad volt, nem volt benne elvárás, és nem kellett bocsánat, nem tudom, hogy kinéznem ahhoz, hogy én akkor ott elfogadható legyek, szerethető legyek. Mert ez is egy nagy csapda, amikor annyira meg akarunk felelni a másiknak, amit már beszéltünk is, vagy mondtátok is, hogy állarcok tömkelegét vesszük magunkra, hogy csak szépnek lásson. Az egy gyönyörű, vagy gyönyörű kapcsolódás, amikor nem szépen is szeretnek, már nem úgy nem szépen, hanem te csúnya vagy, csonka vagy, akármilyen vagy, elesett vagy, rossz kedved van, depressziós vagy, mindegy, hogy mi, fogyatékosan szeretnek. A legtöbb, amit adhatsz egy embernek, a legtöbb az, hogy szereted. És nagyon jót hoztál be, Tomi, amikor azt mondod, hogy igen, nagyjából ezt mindenki tudja, vagy tudatosan, vagy tudatalatt, hogy ez a legfontosabb kincs, de hogy a világunk meg pont az ellenkező irányba megy.
1: Abszolút. Igen.
3: Pont az ellenkező irányba. Majd akkor leszek boldog, meg szerethető, ha jó sok pénz van a bankszámlámon, ha ilyen autón vagy, olyan autón van, mindig valamihez kötjük. a dolgokat.
1: A szeretet tökéletes megvalósulását valami olyanhoz kötjük, aminek semmi köze a szeretet világához.
3: Nincs.
1: Most két dolog is nagyon megragadott ebben a dologban, és hát a legfontosabb azt nehogy elfelejtsük, mert nagyon izgalmas, hogy a szeretet és a szabadság viszonya. Szerintem az nagyon fontos lesz ebben a témában. A másik pedig az, hogy nekem is van egy ilyen alapélményem, meg ilyen érzésem, hogy a szeretettel valahogy úgy vagyunk, minthogyha az egy hab lenne a tortán. Ugye van ez a híres Maslow piramis, amit nem tudom miért idéznek annyira, mert szerintem most semmilyen különleges nincs benne. Én nem hiszem, hogy ezt eddig nem tudtuk, hogy akkor foglalkozunk majd magasabb értékekkel, hogyha mondjuk megvannak az alapvető dolgok, de abból a szempontból érdekes, hogy valahogy a szeretetről nem azt gondoljuk, hogy az alapja a dolgoknak, hanem a teteje. Talán inkább az alapja lehet a dolgoknak, hogy a szeretet az nem egy plusz ultra, hanem az az alap.
3: Nem a
1: szeretet
3: hab.
1: Világa, igen, nem a hab a tortán. Így van, és önszeretet szintén. Az azért jó terület, azért érdekes, mert hogy ott te tehetsz sok mindent magadért. Az egy nagy iskola magaddal, és majd a későbbi másokkal való szeretet kapcsolatban is. Melyikkel menjünk tovább, Regi, melyiket választott? Tehát volt a szabadság és szeretet, meg az önszeretet.
2: Legyen a szabadság és szeretet. Amikor én igazán szerettem, akkor szabadon tudtam engedni a másikat, és nem ragaszkodtam dolgokhoz, hogy ekkor és ekkor itt legyél, azt ne csináld, az úgy nem lesz jó. És ez bennem is egy hatalmas szabadsági érzést hozott. Ritkán volt ilyen, mert azért bekapcsol az ego, bekapcsolnak a félelmek. Tehát amikor szabadon merem engedni a másikat, akkor az bennem is egy nagy oldottságérzés, és egy igazi flow élmény a másikkal.
1: Szerinted milyen az a szeretet, ami szabad? Tehát mi annak a jelzője? Oké, például tud elengedni.
2: Az is a szabadsághoz kapcsolódik, hogy amit említettem, hogy nem várok el tőle dolgokat. Tehát nekem bőven elég az, ahogy ő ott úgy van. Ahogy magával van, ahogy velem van. Nincsenek extra elvárásaim, hogy ilyennek meg olyannak kell lennie, hanem hagyom, hogy szabadon az legyen, aki.
1: Minden ajándék, ami a másiktól jön.
2: Igen.
1: Nincs követelésem vele szemben,
2: igen,
1: így értem.
2: Igen, mert nyilván nagyon alap elvárások azért vannak, hogy ne verje meg, ha hazamegyek.
1: Miért az, ami a gond?
2: Például. De igen, tehát olyan extra elvárásaim nincsenek. Hogy jó vagy te is úgy, ahogy vagy, meg jó vagyok én is úgy, ahogy vagyok, és szerintem itt tud a két lélek szépen kapcsolódni.
1: Ez még az
2: a szabadságban.
1: Ítélkezésmentes igen, hozzáállás, igen. Amit az imént még korábban említettél. A szeretet és a szabadság viszonya az valahogy nagyon az ítéletmentességnek a dimenziója. Miért ítélkezünk, amikor szeretünk? Hogy jön be ez az ítélkezés?
3: Én még kicsit visszakapcsolódok az előző kérdéshez, meg hogy mi a szeretet, meg hogy függ össze a szabadsággal. Aki meg akarja tudni, hogy mi az igazi szeretet, olvass el a szeretet himnuszt Szent Páltól. Nem mondom most el, ott van a lényeg. Jó lassan, nagyon lassan kell olvasni, mert ott kirajzolódik, meg van festve, le van írva, mi is az a szabad, igaz, normális szeretet.
1: Miért teszi egészségesé vagy szépé a szeretetet szabadság?
3: Hát pontosan azért, mert úgy vagy elfogadható és szerethető, ahogy éppen ott vagy. Most vegyük társas kapcsolatot, szűkítsük le. Egy párkapcsolatban nekem nem kell plusz energiát befektetnem azért, hogy én a másik elvárásának feleljek meg. Ha nézel egy társkereső oldalt, akkor ott azért ki van írva, hogy milyen mellbőséged legyen, tudjál magas sarkúba járni, milyen legyen a csípőd mérete, ezek mind külsőségek. Semmi köze nincs az igaz szeretethez. Hol van a lelked? Az a jó szeretet, vagy az igaz szeretet, amikor test, lélek, szellem együtt szeret. Nem leválasztva, hogy csak a testem szeret, ami ilyen méret, meg olyan méret, hanem benne van az én szellemem, benne van a szívem. Hát attól lesz szabad és minőségi a kapcsolat, hogy ez a három lábú szék benne van. Ez viszont egy olyan töbletet ad, a lét megszépül, és itt visszakapcsolódhatunk ahhoz a témához, amit nem beszéltünk meg, ez az életszeretet, hogy abban a pillanatban minden ragyog. Hát hányszor mondták azt nektek, nekem is, hogy amikor én szerelmes voltam, és nem tudták mondjuk a kollégáim, és bementem a szerkesztőségbe, és azt mondják nekem, hogy te ragyogsz.
2: Igen.
3: Hát meg se kell szólalni. És miért ragyogsz? Mert elfogadható és szerethető vagy úgy, ahogy. A legcsodálatosabb élmény. És ha én szerelmes vagyok, akkor már az életbe is szerelmes vagyok. Én azt gondolom, hogy egy olyan ember, aki szerelmes, tud bántani másik embert.
1: Nem, hát még az ellenségével is, amikor találkozik, akkor megcsókolja.
2: Igen,
1: hát
2: erről van szó.
1: Tényleg.
3: Hát nem, tudsz akkor bántani, gonoszkodni, furkálni, piszkálni valakit, ha szerelmes vagy. Tudod miért? Mert a te kis világod teljessé vált. A teremtés történet megtörtént veled.
1: Megkaptad azt, amire úgymond vágyakoztál, most ezt én pozitív értelemben mondom, és az, hogy különböző embereknek meg nem felelsz, meg ezért vagy azért, az már nem fontos.
3: Lepereg róla.
1: Mert már beteljesült az elfogadottság. Egy órányi szünet után folytatjuk majd a szeretetéséggel kapcsolatos gondolatok megosztását Balázs Zsuzsa szerkesztőriporterrel és Molnár Regina bloggerrel. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Felzárkóztatási programok elméleti fontosságát a gyakorlatban működő, kézzelfogható kezdeményezések igazolják a legjobban. Az oktatás és a munkaerőpiac területén indított célzott projekteknek pontosan mutatják meg, hogyan lehet hátrányokat valós lehetőségekké formálni. Az egyik legsikeresebb és legközvetlenebb hatású kezdeményezés a Tanoda program. A tanodák olyan délutáni, civil vagy egyházi fenntartású közösségi terek, amelyek a hátrányos helyzet főként cigány gyermekek iskolai előmenetelét segítik. Nem csupán korrepetálást biztosítanak, hanem személyre szabott mentorálást, készségfejlesztést és kulturális programokat nyújtanak. A tanodák biztonságos környezetet teremtenek, ahol a diákok megkapják azt a digitális és tárgyi támogatást, ami az otthonukból hiányzik. Ez a preventív jelenlét drasztikusan csökkenti a korai iskolai elhagyást. Középiskolai szinten az Arany János tehetséggondozó program nyújt rendkívüli ugródeszkát. Ez a program a kistelepüléseken élő nehéz sorsú, tehetséges diákokat segíti bejutni a minőségi gimnáziumokba és a kollégiumokba. Az anyagi támogatás, a nyelvtanulási lehetőségek és a különórák révén a roma fiatalok olyan elitoktatási környezetbe kerülnek bele, ahová a családi hátterük miatt egyébként esélyük sem lenne. Az Arany János tehetséggondozó program közvetlen híd a felsőoktatás felé. A felsőoktatás szintjén a keresztény roma szakkollégiumi hálózat végzi a legfontosabb munkát. Az egyetemek mellett működő szakkollégiumok nem csak lakhatást és ösztöndíjat biztosítanak a roma egyetemistáknak, hanem megerősítik az identitásukat saját közösségének szószólójává és vezetőjévé válni. Végül a munkavilágát célozza meg a Nő az Esély program, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű roma nők képzésére és foglalkoztatására fókuszál. A résztvevők szociális, egészségügyi vagy köznevelési asszisztensi szakmát szerezhetnek, majd pedig helyben a saját közösségükben helyezkednek el. Ez a program kettős sikert ér el, stabil jövetelmet ad a családoknak, és helyi szinten erősíti a segítő szolgáltatásokat. Ezek a konkrét példák bizonyítják, hogy a rendszer szintű támogatás működik. Ha a tanodától a szakkollégiumokig tartó ív folytonos, a mély szegénységből és az előítéletek fogságából van kiút, a teljes társadalom javára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Várhatóan 15 óra 15-ig, vagyis délután 4-ig nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Budafoki út, október 23-a utca, Irinyi József utca csomópontban áramszünet miatt. A forgalmat rendőrbácsik irányítják. A 4. kerületben a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni ma és holnap szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök, szintén ma is a holnapi napon napközben, a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat.
0: Időjárás.
4: Kissé szeles idő vár ránk, nagyon sok napsütéssel. Mert bizony napbátyánk felébredt és úgy döntött, hogy az előttünk álló napokban szépen lassan lépésről lépésre visszaszerzi az uralmát. Az időnként megjelenő felhők hiába mutogatják, teszik magukat, azokból már számottevő csapadék nem várható. Az igaz, hogy napközben majd több felé megélénkül a szél, ez legalább egy picit magunkhoz térít minket, ugyanakkor ezzel együtt délután már a bűvös 20 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Sezvenünk lesz előre láthatóan egészen este 6 óráig. Ezt követően 8 órakor 18, 10-kor 16, évfélkor pedig 14 fok lesz. S valójában ezután már nem sokat ül a levegő, hiszen holnap 12 fokkal ébreszt minket a hajnal a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádiódi.
1: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát, két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riporter és coach ül velem szemben.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel!
1: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. A mai témánk a szeretetésség lesz. Kétfajta irány lehet. Az egyik az, amikor a másik szeretete elér engem, ennek a fényében rácsodálkozok a magam szépségére.
2: De és ez
1: a...
2: kölcsönös. Vigyázz, igen, vigyázz, mert itt van a probléma. Valaki szerelmes beléd, Tomi, de te nem szereted, akkor ez a fúzió, ez az egység, ez a szabadság.
1: Akkor nincs meg.
2: Nincs meg.
1: Igen.
2: Akkor, amikor kölcsönösségben
1: igen,
2: vagy.
1: Kölcsönösségben, így van, igen. Kölcsönösségben. És van a másik fele, azért tud másik belém szeretni, mert látja azt, hogy én mennyire szeretem önmagam. De a kérdés az, hogy egy szeretetésséggel élő ember, ha nem szereti önmagát, akkor azt vajon tudja-e bárki szeretni, vagy megélhet-e ő egy igazi mély és magas szeretet kapcsolatot szerintetek, aki az önszeretettel
2: hadilában
1: áll.
2: Hát szerintem igazi mélyet nem, csak elhiheti, hogy ez valami szeretetféle, de én azt gondolom, hogy muszáj, hogy legyen ott valami önmagunkban való gyökerezés, hogy virágá tudjunk fejlődni, és az a virág észrevehető legyen mások számára.
1: Miből forrásozik a te önszereteted? Mert annyiszor mondjuk, hogy szeretném magunkat, igen. Szeretném magunkat, de az nem jelenti azt, hogy mit jelent.
2: Én nagyon apró lépésekkel is lassan haladok ezen az úton, de azt úgy érzem, hogy haladok. Például nálam a szeretethez hozzákapcsolódik a megengedés, ugye ezt már picit így érintettük, hogy a hibáimmal együtt el tudom fogadni magam, ami mondom, nem egy gyorsan járható út. Tehát, hogyha hibáztam, akkor visszatekintek, hogy oké, akkor én ezt most így tudtam megcsinálni, és nem kezdem el ostorozni magam, hogy de béna vagyok. Tehát valahol az önszeretet itt kezdődik, hogy el tudom fogadni, hogy most ezt tudtam megtenni magamért, másért a helyzetben, és megengedem. És ezt nekem nagyon kellett tanulni, hogy megengedjem.
1: A tökéletlenség megengedése.
2: Így van, a tökéletlenség megengedése, mert hát ki tökéletes. És olyan jó, hogy mondtad ezt a párkapcsolatosdit, hogy ugye kiírják, hogy ilyet szeretnék, meg olvasom, meg színházba járni, meg... és hol van itt a megengedés? Hogy megengedem, hogy valami olyan jöjjön be, amire nem is gondolok, hogy bejöhet. És mi van, ha sokkal jobb, mint az én elképzelésem?
1: Igen.
2: Miért kell cetlivel menni mindenhová az életbe, hogy ami lista van, hogy milyennek kell lennie a munkahelynek, a kollégának, az apámnak, anyámnak, barátomnak, barátnőmnek?
3: Igen.
2: Miért? Ezt nem értem, most már.
1: Azért, mert azt tanultuk meg, hogy mi is akkor vagyunk okés, hogyha bizonyos kritériumoknak megfelelünk, és talán, hogy ebből adódik. De még így az önszeretetnél maradva, Zsuzsa, szerinted mi az alapja? Honnan tudhatjuk, hogy elindultunk a valódi önszeretet útján?
4: Nyilván az az ember nagyon áldott és szerencsés állapotban van, akinek egy szeretettel teli gyerekkora volt. Az enyém ilyen volt. Ebből adódóan azért van fogalmam arról, hogy mi az, hogy szeretet. De ez még nem azt jelenti, hogy te tudod magad szeretni. Csak téged szeretnek otthon, és nem bántanak. Az önszeretet az szerintem épp úgy tanulandó, akár tananyag, mint ahogy megtanulunk írni, olvasni, leérettségizünk, elmegyünk egyetemre. Ez pedig abból áll az önszeretet, hogyha megfigyelem azt, hogy belemegyek az életbe, és megfigyelem a reakciókat, de nem bántom magam érte. Ez nagyon fontos, mert minden egyes ostorozással, amit magammat ütöm, vonok ki a szeretetből energiákat, és kiüresedem. Van bennünk egy ilyen óvadék letéve, az szerintem születésünktől fogva, ami kibontásra vár, vagy az egy megelőlegezett szeretett csomagod. Mm-hmm. És amikor mondjuk szülő leszel, és lehet, hogy nem is volt jó családi viszonya otthon, és mégis tudja szeretni a gyerekét. Hát honnan? Mert alapból a magocskák ott vannak bennünk.
1: Benne van az az óvadék,
4: benne
1: amiből
4: van.
1: Majd...
4: Igen.
1: Tehát valaki kezeskedett, érte?
4: Így van, így van. Így van, egy magasabb intelligencia az élet, ami több, mint te vagy a kis ketreces nuszis életedben. Van bennünk valami méltóság. Tehát, hogy van bennünk valami többlet, hogy egyszer csak észreveszed, hogy a te szívedben is ott van az a szeretet, de az már a te felelősséged az életed szakaszaiban, hogy mit kezdesz ezzel a hagyatékoddal, a te küldetéseddel, hogy hova teszem a szeretetet magamban, akár az önszeretetet. Én azt gondolom, hogy csak azt tud jól szeretni, aki jól szereti magát is.
1: Igen, a szeretetet tanuljuk egymástól. És ha belegondoltok, ez nekem mindig döbbenetes, hogy még mindig nem hagy ki a szeretet a Földön. Igen. Egyébként szerintem az anya-gyerek viszony az, ami nagy motorja ennek valószínűleg, de hogy van, és tanítjuk egymásnak a szeretetet, és tanuljuk egymástól. Az ember diadala a Föld nevű bolygón.
2: Szeretetre vagyunk ítélve, és mégis mennyien félnek a szeretettől, nem?
4: A sérüléstől félnek, igen, nem a szeretettől.
2: De hogy így korlátozzák magukat, hogy én nem szeretek, mert igen, amit mondasz, hogy
1: sérül, nekem ilyen mert volt, az fájhat. Nekem ilyen volt egy csalódás után, hogy azt gondoltam, hogy én nem. De hogy úristen, és ezt hangosan mondtam ki. És amikor kimondtam, akkor hallottam, hogy mit is mondtam ki, és azonnal tudtam, hogy hát ez nagyon rossz irány. De akkor az volt bennem. Mi lehet a barométer? Hogyan érdemes megközelíteni azt, hogy jól szeressünk? Magunkat jól szeressük, a másikat jól szeressük.
2: Hagyjunk időt rá. Ez szerintem nagyon fontos. Ne siessünk, az egész életünket átsietjük, ugye erről beszélgettünk korábban, és a szeretetben nincs helye a sietségnek, mert elbukunk.
4: Távolságot kell vennünk, ha van egy sérelmünk, egy szeretet kapcsolatban, hogy egy kicsit messzebbről nézzem, mert ha nagyon közel megyek hozzá, nem mérem fel jól. Bele kell tenni az időt, hogy belerakom az időt, vagy felnövök, mert felnőtt fejjel sokkal jobban azt hiszem megérted a másikat.
2: Igen.
4: Mint megértetted volna mondjuk 25 évvel ezelőtt.
2: De valóban kellett a távolság is, konkrétan volt, hogy távolságot tartottam.
1: És a szeretet az valahogy ellentéte a beszűkült tudatnak. Tehát, hogy a szeretet az egy tágasabb összefüggésbe emel mindent, magasabb nézőszempontból is rá tudunk tekinteni, míg az összes ellentétes, a stresszelős, meg aggodalmaskodó tudatállapot, az mindig szűk. A szeretet az pedig tágít. Tehát egy nagyobb ismeretre hív meg minket, de nem tudásra, hanem megismerésre. És azért az más a megismerés, mint a tudás. Nem egyszerűen csak regisztrálok dolgokat a másikkal kapcsolatban, hanem megengedem, hogy ez a más mienség, az hasson az én világomra. És a szeretetben szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy az igazi szeretetben ott kicsit kockáztatok. Kockáztatom a biztonságomat, és beengedem a másikat. Van egy éjség bennünk, szeretnénk valamit a magunkévá tenni, megenni, befogadni, átélni, és a szeretetnek meg pont ez az ígérete, hogy ez lehetséges, mert egy tág világ. És ez egy szerintem egy óriási nagy válasz a szeretet éjségre, hogy lehetséges csillapítani az éjséget, sőt, betölteni olyan dolgokat, amikről nem is tudtunk, hogy ez még teljességre vár bennünk. Egy nagy válasz van a szeretet éjségre. Bennünk és körülöttünk. Most lezárnám ezt a beszélgetést, hogyha nektek is megfelel, esetleg van valami, amit a szeretetéséggel kapcsolatban mondanátok mindenképp, akkor ne rejtsétek el. Teret és időt kaptok rá, mert a szeretet ilyen.
4: Én azt hiszem, hogy nem akarok én okoskodni, de azért az éhes ember, amit mondtam is, nagyon gyorsan összekeveri az ételek minőségét. Tudjunk megkülönböztetni a szeretetiségben is, hogy valahogy fedezzük fel valahol a lelkünk legmélyen a méltóságunkat. Ne adjuk gyorsan oda a 24 perces gyors büfébe magunkat.
1: Nagyon tetszik.
2: Merjünk megismerni, és merjünk szeretni. Nekem ez egy ilyen gyors lezárás, de hogy tulajdonképpen ez lenne a lényeg. Hagyjunk teret arra, hogy szerethessünk, és szerethetővé váljunk.
1: Az adás elején mondott szeretni és szeretve lenni jó igazsághoz annyit fűznék hozzá, hogy ez egy nagyon egyszerű mondat. Valószínű, hogy a szeretet az egy nagyon egyszerű dolog. Mi vagyunk bonyolultak. És hogy merjünk egyszerűek és együgyűek a szeretet ügyén rajta lévők lenni. Mindenkinek további szép időtöltést kívánunk, és lehetséges jókat.
4: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki két napos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmély út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca utáni gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél. A mai nap délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek, fiúdik, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig.

0: Kérés? Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Dickben.
2: Sok szeretettel köszöntök minden Dick hallgatót. Kedd van, 15 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy egészen este 6-ig kezdetét veszi a Kívánság műsor, de ahogy halljátok, nem Bódi Csabi Juniorral, hanem velem, Kovács Krisztiánnal, hiszen egészen péntekig helyettesítem drága kollégámat, barátomat. A műsor menete újfent ugyanaz, változatlan. Tudtok a 0630303030-as telefonszámra üzenetet küldeni, vagy dalt kérni. Küldjetek SMS-eket, és a legeslegnagyobb szeretettel beolvasom nektek. Remélem mindenkinek az üzenetére sor kerül a mai nap. Ha nem, akkor senki ne csüggedjen, mert lesz holnap is egy nap, meg azután is egy nap, és beolvasom mindenkinek az üzenetét. Na kezdjük is el a mai délután. Hangerőt fel, és élvezétek a legjobb zenéket itt a 100.3 Dick FM-en.
3: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó, figyelj.

nyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag,

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádió.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Na szóljanak azok az üzenetek itt a Rádiódik kívánság műsorában. Sziasztok, kedves Dik rádiósok! Rudika vagyok, és egy zenével szeretnék kedveskedni a Tarnaőrsi Brigádnak, Pomázra. Bódi Gusztitól az Aranyesőt kérem szépen. Előre is köszönöm, további szép napot. Hát akkor szóljon a következő dal, ami nem más, mint Bódi Gusztitól az Aranyeső, a Tarnaőrsi Brigádnak, egyenesen Pomázra, Rudolfótól. Szóljon a dal, sok szerencsét, erőt, egészséget és kitartást a mai munkába.

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél. A mai nap délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: 0630 30 30 100. Erre az SMS számra tudtok üzenetet küldeni, pont úgy, ahogy Andi is megtette, aki azt írja: szia, Gyurinak üzenem, hogy nagyon szeretem. A dalt rád bízom, és kellemes hetet kívánok mindenkinek. Hát legyen így, legyen csodaszép hete mindenkinek. Amilyen rövid volt az üzenet, annyira lényegre törő is. Andi szereti Gyurit, és semmi más nem számít. Hát a következő dal szóljon nektek sok-sok szeretettel.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Ez a Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. Rólunk, neked. Rádió D. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió D-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
1: Szitjú vászlás esze.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az a családi összetartozás, a közösségi lét és az identitás megélésének a legfontosabb szintere. A cigány konyha és az asztal körüli szokások hűen tükrözik a népcsoport történelmét, a vándorló életmód örökségét és a nehézségekkel szembeni élni akarást. Az ételek elkészítése és elfogyasztása a roma közösségekben szent rituálé, amely a tiszteletet, a vendégszeretetet és az életigenlést szimbolizálja. A tradicionális cigány ételek karakterét alapvetően meghatározza a leleményesség és az intenzív ízvilág. A vándorló életmód és a történelmi szegénység arra kényszerítette a roma családokat, hogy egyszerű, laktató és olcsó alapanyagokból, mint a burgonya, a liszt, a bab és a belsőségek készítsenek fenséges fogásokat. A cigány konyha lelke a tűz, a hús és a fűszerek, főként a fűszerpaprika, a fokhagyma, bors és a kömény bátor használata. Az olyan ikonikus ételek, mint a cigánylecsó, a nehéz, sűrű szaftos pörköltek, például a pacal, körömpörkölt vagy kakas, nem csupán ételek, hanem a gasztronómiai identitás oszlopai. Elmaradhatatlan kísérőjük a vakvarjú és a cigánykenyér, a bodag, amely egy élesztő nélkül vagy kevés szódabikarbónával készülő, parázson vagy sütőben sütött laktató lepénykenyér. A roma kultúrában az ételek minősége és mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a család becsületével. Az étkezések fontossága a közösségépítésben rejlik, a cigány ember nem szeret egyedül lenni, az étkezés mindig társasági esemény, ahol a család több generációja gyűlik össze, a legidősebbtől a legkisebbig. Egy roma háztartásban természetes, hogy mindig több étel készül, mint ahányan a házban laknak, mert a váratlanul betoppanó vendéget visszautasítani vagy éhesen engedni útjára szégyen. A vendég szeretet az étel megosztásán keresztül fejeződik ki a legtisztábban. A vendég elé a legfinomabb falatokat teszik, még akkor is, ha a családnak ezzel a saját hűtőjét kellene kiürítenie. Különösen kiemelkedő szerepe van az ünnepekhez, virrasztásokhoz, keresztelőkhöz kapcsolódó étkezéseknek. Ezek a rituális alkalmak ugyanis megerősítik a rokoni szálakat és a hierarchiát. Az asztalfőn mindig a család feje, az idős férfi ül, a nők pedig a háttérben gondoskodnak arról, hogy az asztal soha ne ürüljön ki. Az ételek bősége az ünnepi asztalon a jövőbeli jólétet, a gazdagságot és az áldást hivatott bevonzani a család életébe. Összességében a cigány étkezési kultúra egy olyan élő hagyomány, amely a legnehezebb történelmi időkben is megtartotta a közösséget. Az asztal körüli hangos beszélgetések, a közös tálból való étkezés és az ételek tisztelete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma identitás és kulturális örökség generációról generációra csorbítatlanul öröködjön tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca utáni gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél. A mai nap délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlök továbbra is minden Rádiódik hallgatót itt az FM 100.3 Kívánság műsorába. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok. Az imént Mustafa és Góri Beremek című premier dalát hallhattátok. Csekkoljátok a YouTube-on is. Na de jöjjenek azok az üzenetek méghozzá Fannitól és Nelsontól, aki küldi álmosnak azt, hogy nagyon szeretünk és várunk haza téged minél hamarabb. Hát remélem az üzenetet megkapta, én minden tőlem telhetőt megtettem. Jöjjön nektek egy jó hangulatú dal, hallgassátok sok szeretettel!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Jöjjön a következő üzenet itt a 100.3 kívánság műsorában, méghozzá Kevintől. Azt írja, szia, nagybátyámnak szeretnék kérni egy zenét, léci, ma van a születésnapja Józsinak speciálba, a 15. kerület királyának. Áldja meg a jóisten a családjával együtt, és szeretnék kérni egy születésnapos dalt. Hát legyen így, jöjjön a kérdal a születésnaposnak, Isten áldja meg őt erőben, egészségben, sok-sok boldogságban egy életen át, jöjjön Gáspár Steve-től a boldog születésnapot!

0: Ne várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánságshow a Rádió Dickben. Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél. A mai nap délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan az óra végéhez érkezünk, úgyhogy lesz egy kis reklám, hírek, időjárás, közlekedés, de előtte jöjjön egy üzenet, ami így szól. Szia, szeretnék küldeni egy zenét Budapestre, a Nagy Ignác utcába, Pesti Andristól. Tatabányai Rolinak, Bécinek, Ernőnek és Szolinak. Köszönöm szépen. Hát legyen így, szóljon Pesti Andristól az egyik kedvenc dalom, hangerőt fel és jó szórakozást!
2: Szabad!

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
4: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
4: Közlekedési hírek.
6: A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmély út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.
4: Időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél. A mai nap délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
7: Most a rádióban.
3: Romákról, nem csak romáknak.

0: kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Dickben.
2: Továbbra is üdvözlök mindenkit innen az FM 100.3 Rádió Dick stúdiójából. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és folytatódik a Kívánság műsor, de már nem sokáig, hiszen 6 órától továbbadom a mikrofont Borók Szabinának. Na de jöjjenek azok az üzenetek. Azt írja nekem Varga Laci, hogy szia, Csíkaladárnak szeretnék kedveskedni Nótár Méri és Bódi Csabi Megamix című dalával. Hát legyen így, szóljon a dal, hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas, rólunk, neked.
2: Szóljon egy újabb üzenet itt az FM 100.3-on. Sziasztok! Zsülitől szeretném a Habibi című dalát kérni a világ legcsodálatosabb barátnőjének, Nórinak. Írja ezt Balázs Elemér. Köszönöm neki, hogy mindig mellettem áll, és hogy minden nap szebbé teszi az életem. Nagyon szeretem. Ez egy csodálatos gesztus volt részedről, Isten áldja meg a szokásodat, hogy egy igazi úriember vagy, és hogy ilyen romantikus vagy, és mindig gondolsz a barátnődre. Sok-sok boldogságot kívánok nektek, az üzenetet felolvastam, úgyhogy jöjjön a kér dal, Elemértől Nórának.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben. Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél. A mai nap délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmély út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmay-Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 12. kerület Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Részemről a mai nap véget ért. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, hogy ennyien velem tartottatok. Köszönöm szépen az üzeneteket. Akinek az üzenetét a mai nap nem tudtam beolvasni, az ne aggódjon, mert holnap sort kerítek rá. Én Kovács Krisztián voltam. Legyen csodaszép napotok. Sziasztok!

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlasászá.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 2026. május 23-án szombaton 10 órakor adják át a Roma Holokauszt emlékművet a 3. kerületben. A legfontosabb részletek az átadásról és az alkotásról. Helyszín Budapest 3. kerület, Csíkszereda park. Történelmi háttér a következő. A park az egykori óbudai téglagyár területén található, ami a fővárosi cigányság 1944-es halálba küldésének egyik legtragikusabb gyűjtőpontja volt. Az alkotó az emlékművet Olá Norbert képzőművész tervezte. A kompozíció egy beton talapzatból és egy záró téglafalból áll, amely közvetlenül utal az egykori téglagyárakra. Ünnepi beszédek az eseményen dr. Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere, valamint Szabó Zsolt Iván, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke is beszédet mond. Kísérő program a következő, az ünnepélyes avató után rendezik meg a kerületi 3. roma ízek főzőversenyt is. Erről beszélt rádiónknak Szabó Zsolt Iván, 3. kerületi cigány önkormányzat elnöke.
7: Nagy álmunk volt, hogy a 3. kerületben, ott, ahol autentikus, ennél nagyon autentikusabb helyszínt a 3. kerületben nem tudunk, ugyanis a Bécsi úti volt téglagyár területéről ugye egy gyűjtőpont volt, ahonnan a cigány és a zsidó származású családokat elvitték Komáromba, és utána a különböző koncentrációs táborokba. Ezen elgondolkodtunk, és először csak egy márványtáblát avattunk a Váradi utcában, és utána az önkormányzat segítségével a Csíkszereda parkba, Bécsi út és a Vörösvári út sarkán egy nagyon szép helyszínen Olá Norbert művész úr megvalósítjuk ugye az emlékművét. Ez annyit kell tudni, hogy ez egy nyílt pályázat volt, többen jelentkeztek, és szerencsésen ugye egy roma származású fiatal művész nyerte el a pályázatot. Úgy gondolom, hogy egy nem megszokott emlékmű, egy elgondolkodtató emlékmű. Ebben van történelem, van benne egy olyan, ahol elgondolkodnak az emberek, elgondolkodnak arról, hogy a cigányok milyenek, és úgy gondolom, hogy ebből a pozitív dolgok jöhetnek ki, mert nem egy megszokott emlékmű. Mindenkit nagy szeretettel meghívunk 2026. május 23-án az átadó ünnepségre, ami a Csíkszereda parkban lesz a 3. kerületben, ez a hivatalos neve, és utána pedig az átadó ünnepség után egy Roma ízek főzőverseny, ez már a harmadik a kerületben, egy 400 méterre található Barátság Parkban. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Főzőverseny az azt jelenti, hogy ott lesz vagy 15 üst, sertéspörkölt, mindenki annyit ehet, amennyi belefér. Úgyhogy verseny is lesz, és mellette ugye akik odalátogatnak, vagy átjönnek a átadó ünnepségről, azok megkóstolhatják a cigánykonyha finomságait. Határidőre kellett jelentkezni, előző évben már 15 katlanba főztünk, nagyjából ugyanez a szám fog maradni ugye a terület nagysága miatt. Hát tavaly én szerintem körülbelül 200 fő volt, ugye a főző csapatok és a vendégeken kívül, én úgy gondolom, hogy időn megközelítjük majd a 300-at is. Mivel hogy sertéshús fogunk idén adni, ezért sertéspöri lesz, mi adjuk hozzá a hozzávalókat, az alapvető dolgokat, de utána minden család hozza azt a titkos fűszert, receptet, valamit, amivel ő úgy gondolja, hogy meg tudja bolondítani a saját pörköltjét, aztán majd egy teljesen pártatlan zsűri első három helyezettet majd ki fogja jelölni, és valami cseki ajándékkal mi meglepjük őket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szólunk neked. Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabin a mikrofon mögött, és hát nézzük meg, hogy ki van itt velem. A TikTok felületén tudtok ti is. A mai nap folyamán 6 órától este 8 óráig dalokkal kedveskedni minden hétköznap, és ne feledjétek, szerdán és csütörtökön pedig kívánságműsor élőben a televízión keresztül is. Tartsatok ma is velem!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Meg a Viktor azt mondja, szia, jó, nagyon a zenét, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Az Ándó Ungla tetszik jobban, vagy a tiédet, a szívem, írd meg nekem még az kommentben. Illetve érkeznek most már a következő dalok is, videóklippek. Az a terv, hogy minden hónapban jöjjön ki egy. Mit szóltok hozzá?

0: Rádió Dik.
1: Puff, Tom azt mondja, Tomi vagyok, és Anna Lénának szeretnék a kislányomnak kérni egy zenét. Isten áldja, drága lányodat, gyönyörű és különleges neve van, úgyhogy bízom benne, hogy örömmel fogjátok hallgatni a következő dalt, amit csak nektek fog szólni.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogy itt vagyok 6 órától este 8 óráig, tehát nem az idők végkezetéig, de sok szeretettel várok rátok. Úgyhogy csumi mindenkinek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be, így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Sziasztok, Bina. A lányomnak, Natikának szeretnék, és a férjemnek, Norbinak küldeni egy dalt. Puszi. Köszönöm szépen, hogy Monoron is néztek bennünket, és hallgattok bennünket. A TikTokon és a Dick Rádion keresztül is. Úgyhogy a következő dal nektek is fog szólni.

0: 100.3 Rádiódi. Tu menge penas. Rólunk. Neked.
1: Gréti küldi Giuliónak Dunaújvárosba következő dalt, hiszen nagyon fontos személy ő számára, a millió puszi nektek.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Hovet Krisztián, aki szeretne felajánlani Claudia egy jó kis dalt szeretettel, mert nagyon-nagyon boldog vele. Hát ez egy nagyon kedves gesztus, remélem, hogy hallottad ezt, hiszen ez nagyon fontos, amikor ilyen szépen kiemel valaki valakit. A következő dal nektek is meg, kedves hallgatók.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Kedves hallgatók, sajnos lejárt a műsor, de ígérem nektek, hogy itt leszek veletek következő alkalomattán is. Puszilag benneteket, Csumi Daftumel.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Hírek rólunk. Neked.
4: 2026. május 19-e, kedd, 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A roma felzárkóztatási programok elméleti fontosságát a gyakorlatban működő kezdeményezések igazolják a legjobban. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Május 23-án adják át a roma holokauszt emlékművet a 3. kerületben.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Felzárkóztatási programok elméleti fontosságát a gyakorlatban működő, kézzelfogható kezdeményezések igazolják a legjobban. Az oktatás és a munkaerőpiac területén indított célzott projekteknek pontosan mutatják meg, hogyan lehet hátrányokat valós lehetőségekké formálni. Az egyik legsikeresebb és legközvetlenebb hatású kezdeményezés a Tanoda program. A tanodák olyan délutáni, civil vagy egyházi fenntartású közösségi terek, amelyek a hátrányos helyzet főként cigány gyermekek iskolai előmenetelét segítik. Nem csupán korrepetálást biztosítanak, hanem személyre szabott mentorálást, készségfejlesztést és kulturális programokat nyújtanak. A tanodák biztonságos környezetet teremtenek, ahol a diákok megkapják azt a digitális és tárgyi támogatást, ami az otthonukból hiányzik. Ez a preventív jelenlét drasztikusan csökkenti a korai iskolai elhagyást. Középiskolai szinten az Arany János tehetséggondozó program nyújt rendkívüli ugródeszkát. Ez a program a kistelepüléseken élő nehéz sorsú, tehetséges diákokat segíti bejutni a minőségi gimnáziumokba és a kollégiumokba. Az anyagi támogatás, a nyelvtanulási lehetőségek és a különórák révén a roma fiatalok olyan elitoktatási környezetbe kerülnek bele, ahová a családi hátterük miatt egyébként esélyük sem lenne. Az Arany János tehetséggondozó program közvetlen híd a felsőoktatás felé. A felsőoktatás szintjén a keresztény roma szakkollégiumi hálózat végzi a legfontosabb munkát. Az egyetemek mellett működő szakkollégiumok nem csak lakhatást és ösztöndíjat biztosítanak a roma egyetemistáknak, hanem megerősítik az identitásukat saját közösségének szószólójává és vezetőjévé válni. Végül a munkavilágát célozza meg a Nő az Esély program, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű roma nők képzésére és foglalkoztatására fókuszál. A résztvevők szociális, egészségügyi vagy köznevelési asszisztensi szakmát szerezhetnek, majd pedig helyben a saját közösségükben helyezkednek el. Ez a program kettős sikert ér el, stabil jövetelmet ad a családoknak, és helyi szinten erősíti a segítő szolgáltatásokat. Ezek a konkrét példák bizonyítják, hogy a rendszer szintű támogatás működik. Ha a tanodától a szakkollégiumokig tartó ív folytonos, a mély szegénységből és az előítéletek fogságából van kiút a teljes társadalom javára. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az a családi összetartozás, a közösségi lét és az identitás megélésének a legfontosabb szintere. A cigány konyha és az asztal körüli szokások hűen tükrözik a népcsoport történelmét, a vándorló életmód örökségét és a nehézségekkel szembeni élni akarást. Az ételek elkészítése és elfogyasztása a roma közösségekben szent rituálé, amely a tiszteletet, a vendégszeretetet és az életigenlést szimbolizálja. A tradicionális cigány ételek karakterét alapvetően meghatározza a leleményesség és az intenzív ízvilág. A vándorló életmód és a történelmi szegénység arra kényszerítette a roma családokat, hogy egyszerű, laktató és olcsó alapanyagokból, mint a burgonya, a liszt, a bab és a belsőségek készítsenek fenséges fogásokat. A cigány konyha lelke a tűz, a hús és a fűszerek. Főként a fűszerpaprika, a fokhagyma, bors és a kömény bátor használata. Az olyan ikonikus ételek, mint a cigánylecsó, a nehéz, sűrű szaftos pörköltek, például a pacal, körömpörkölt vagy kakas, nem csupán ételek, hanem a gasztronómiai identitás oszlopai. Elmaradhatatlan kísérőjük a vakvarjú és a cigánykenyér, a bodag, amely egy élesztő nélkül vagy kevés szódabikarbónával készülő, parázson vagy sütőben sütött laktató lepénykenyér. A roma kultúrában az ételek minősége és mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a család becsületével. Az étkezések fontossága a közösségépítésben rejlik, a cigány ember nem szeret egyedül enni, az étkezés mindig társasági esemény, ahol a család több generációja gyűlik össze, a legidősebbtől a legkisebbig. Egy roma háztartásban természetes, hogy mindig több étel készül, mint ahányan a házban laknak, mert a váratlanul betoppanó vendéget visszautasítani vagy éhesen engedni útjára szégyen. A vendég szeretet az étel megosztásán keresztül fejeződik ki a legtisztábban. A vendég elé a legfinomabb falatokat teszik, még akkor is, ha a családnak ezzel a saját hűtőjét kellene kiürítenie. Különösen kiemelkedő szerepe van az ünnepekhez, virrasztásokhoz, keresztelőkhöz kapcsolódó étkezéseknek. Ezek a rituális alkalmak ugyanis megerősítik a rokoni szálakat és a hierarchiát. Az asztalfőn mindig a család feje, az idős férfi ül, a nők pedig a háttérben gondoskodnak arról, hogy az asztal soha ne ürüljön ki. Az ételek bősége az ünnepi asztalon a jövőbeli jólétet, a gazdagságot és az áldást hivatott bevonzani a család életébe. Összességében a cigány étkezési kultúra egy olyan élő hagyomány, amely a legnehezebb történelmi időkben is megtartotta a közösséget. Az asztal körüli hangos beszélgetések, a közös tálból való étkezés és az ételek tisztelete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma identitás és kulturális örökség generációról generációra csorbítatlanul öröködjön tovább. 2026. május 23-án szombaton 10 órakor adják át a roma holokauszt emlékművet a 3. kerületben. A legfontosabb részletek az átadásról és az alkotásról. Helyszín Budapest 3. kerület, Csíkszereda park. Történelmi háttér a következő. A park az egykori óbudai téglagyár területén található, ami a fővárosi cigányság 1944-es halálba küldésének egyik legtragikusabb gyűjtőpontja volt. Az alkotó az emlékművet Olá Norbert képzőművész tervezte. A kompozíció egy beton talapzatból és egy záró téglafalból áll, amely közvetlenül utal az egykori téglagyárakra. Ünnepi beszédek az eseményen dr. Kis László Óbuda Békás megyer polgármestere, valamint Szabó Zsolt Iván, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke is beszédet mond. Kísérő program a következő, az ünnepélyes avató után rendezik meg a kerületi 3. roma ízek főzőversenyt is. Erről beszélt rádiónknak Szabó Zsolt Iván, 3. kerületi cigány önkormányzat elnöke.
5: Nagy álmunk volt, hogy a 3. kerületben, ott, ahol autentikus, ennél nagyon autentikusabb helyszínt a 3. kerületben nem tudunk, ugyanis a Bécsi úti volt téglagyár területéről ugye egy gyűjtőpont volt, ahonnan a cigány és a zsidó származású családokat elvitték Komáromba, és utána a különböző koncentrációs táborokba. Ezen elgondolkodtunk, és először csak egy márványtáblát avattunk a Váradi utcában, és utána az önkormányzat segítségével a Csíkszereda parkba, Bécsi út és a Vörösvári út sarkán egy nagyon szép helyszínen Olá Norbert művész úr megvalósítjuk ugye az emlékművét. Ez annyit kell tudni, hogy ez egy nyílt pályázat volt, többen jelentkeztek, és szerencsésen ugye egy roma származású fiatal művész nyerte el a pályázatot. Úgy gondolom, hogy egy nem megszokott emlékmű, egy elgondolkodtató emlékmű. Ebben van történelem, van benne egy olyan, ahol elgondolkodnak az emberek, elgondolkodnak arról, hogy a cigányok milyenek, és úgy gondolom, hogy ebből a pozitív dolgok jöhetnek ki, mert nem egy megszokott emlékmű. Mindenkit nagy szeretettel meghívunk 2026. május 23-án az átadó ünnepségre, ami a Csíkszereda parkban lesz a 3. kerületben, ez a hivatalos neve, és utána pedig az átadó ünnepség után egy Roma ízek főzőverseny, ez már a harmadik a kerületben, egy 400 méterre található Barátság Parkban. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Főzőverseny az azt jelenti, hogy ott lesz vagy 15 üst, sertéspörkölt, mindenki annyit ehet, amennyi belefér. Úgyhogy verseny is lesz, és mellette ugye, akik odalátogatnak, vagy átjönnek a átadó ünnepségről, azok megkóstolhatják a cigánykonyha finomságait. Határidőre kellett jelentkezni, előző évben már 15 katlamba főztünk, nagyjából ugyanez a szám fog maradni ugye a terület nagysága miatt. Hát tavaly én szerintem körülbelül 200 fő volt, ugye a főző csapatok és a vendégeken kívül, én úgy gondolom, hogy időn megközelítjük majd a 300-at is. Mivel hogy sertéshús fogunk idén adni, ezért sertéspöri lesz, mi adjuk hozzá a hozzávalókat, az alapvető dolgokat, de utána minden család hozza azt a titkos fűszert, receptet, valamit, amivel ő úgy gondolja, hogy meg tudja bolondítani a saját pörköltjét, aztán majd egy teljesen pártatlan zsűri első három helyezettet majd ki fogja jelölni, és valami csekély ajándékkal mi meglepjük.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
7: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. Május 19-e kedd van, és 20 óra múlt. Vendégem itt a vonalban Bari Krisztián költő. Szeretettel üdvözöllek.
8: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, téged is, kedves Anna.
7: Örülök, hogy újra hallom a hangodat, és két nagyon fontos hírünk van a hallgatók számára. Köszönöm, hogy jelentkeztél, és ezeket most megoszthatjuk a rádió hallgatókkal. Az egyik az, hogy ismét lesz fesztivál. Hányadik fesztivál ez? És mik a terveid, hogyan áll a tervezés?
8: Hát ez a 7. kortárs művészeti jobbágyi fesztivál, a Nórádi Andor művelődési házból ezt megszervezve. Végre visszakaptunk sok évi halt utána a művházat, mert polgármesterváltással, hogy voltak ellenségei, ezt meg kirekesztődtünk a faluházba, egy-két alkalmat ott tartottunk meg. Hát a mostani tervek az egy családias hangulatú, inkább zené lesz a főszerep, mint a költészeti, de képzőművészet és költészet is jelen lesz a fesztiválon. Ott úgy tervezzük, hogy talán, ha elfogadjátok, akkor közületek is meg fogunk hívni fellépőket, remélem, hogy te is el tudsz jönni, és hát Szilvás Istvánt hívtuk, meg vannak itt azért még autentikus cigány zenészek is, eszáll gitárral, még a program az formálódik, úgyhogy még mélyebben nem tudok belemenni.
7: Kivel szervezed, mert többes számban beszélsz, és mindig veled szoktam beszélgetni. Kik a társaid ebben a fesztivál szervezésben?
8: Hát az utóbbi két alkalom óta egy csapatot hoztunk létre, hogy jobb rálássunk a szervezésre. Sípos Marika képzőművész tanár, és van még Hebb Béla, ő egész pontosan nem tudom a hátterét, mivel foglalkozik, de költőíró is, hobbi szinten, illetve Suhajda Attila zenész, nyilván őt sem egy olyan közeli kapcsolatból nem ismerem, hát egy kevés rálátással van, de azt mondom, hogy baráti hangnemben vagyunk egymással, és négyen szervezzük meg innentől kezdve az utóbbi két évtől a Pontás Művészeti Fesztivált.
7: Nagyon örülök neki, hogy jelentkeztél, és akkor izgalmasan várjuk majd a további részleteket, illetve Dombrádi Istvánról fogunk most beszélgetni, aki kortárs magyar szobrász és forrestaurátor, művész, illetve költő, és úgy tudom, hogy te közelebbi kapcsolatba kerültél az ő alkotásaival. Mesélj erről a hallgatóknak.
8: Dombrádi Istvánnal egy közös írószövetségben voltunk, a Magyar Nemzeti Írószövetségben. Ott ismerkedtünk meg jó pár évvel egymással, ő már egy 81 éves alkotó, ahogy elmondtad, és hát sajnos megtudtam róla, hogy az alkotásait, mint ahogy nagyon sok alkotónak, a családtagok azok nem igazán szeretnék megőrizni. Ő meg már értesebb korban van, és hát ez egészséges, meg eléggé megrodjant. Mi meg nagyon jó barátságba kerültünk egymással, és ezért az otthonában meglátogattam, és 2 évvel ezelőtt megígértem neki, hogy megmentem az életművét. Hát ez 2 nappal ezelőtt ide került hozzám, mint a könyvei, mind az 5 kötet, ami megjelent, meg a 30 csoportból álló életművel, mert a többit azt sikerült neki értékesítenie.
7: Mit jelent ez a 30 csoportból álló életművel?
8: Hát 30 különböző szobor, a kismérettől, a 30 centistől egészen a 70 centi magasságaig. Ebben költők, híres politikusok, mint például az első miniszterelnökünk, itt vannak az írók, plakettek, gyakorlatilag mindaz a hagyaték, ami az elmúlt 50-60 év munkásságából megmaradt.
7: Mi a terved ezzel a hagyatékkal?
8: Van egy másik képzőművész barátom, ez a Sípos Marika, akivel a fesztet csináljuk, mert nem csak tanárnő, hanem képzőművész is, kiterjedt kapcsolattal, és már hála Istennek annak örülhetünk, hogy egy méltó hely lesz majd, csak átmenetileg tartózkodnak az otthonomban, hamarosan egy állandó kiállítás része lesznek majd Budapesten.
7: No, hát akkor ezek előre haladott tervek, úgy hallom.
8: Igen, szeretnénk egy nagyon békés, hát még nem búcsúztatjuk Domrádi urat, mert nagyon szeretjük mindjárt én is, és nagyon felnézzünk rá, mert mint emberileg, mint művészileg nagyon alázatos, de egy nagyon kiemelkedő emberről van szó. Úgyhogy szeretnénk egy olyat adni neki, hogy az életműve nem megy feledésbe, meg az ő embersége is megmarad a jövő generáció számára. Mert úgy érezzük, hogy nem csak nyelvébe él az ember, hanem kultúrájában is. Mi magyarok nagyon színes kultúrával rendelkezünk, mint a cigány oldalról, mint más nemzetiségek oldaláról.
7: A 7. Jobbágyi Kortárs Művészeti Fesztivál, tehát augusztus 15-ére várható, hát gondolom még nagy a tervezés, a készülődés, és reméljük, hogy egyre jobban kinövi magát ez a fesztivál, és egyre több érdeklődőt csalogat a helyszíne. Egyébként gondolkodtál-e olyasmin a zenén kívül, ami ide csalogatja még az érdeklődőket?
8: Hát gondolkodunk, nem csak én, a csapat többi tagja is, de ami elkeserítő, hogy talán a helyiek ilyen sunyogó figyelemmel követik. Inkább azt látjuk, hogy mindig van egy-egy távolabbi, vagy ország más-más területéről lévő alkotó, vagy alkotó baráti kör, aki meglátogat minket. Innen nagyon gyér az érdeklődés, nagyon szeretnénk, hogy a falunkban ez működjön, de talán az lenne a csoda, ha egyszer sikerülne ezt a művelődési házat, ami 350 férőhelyes, megtölteni.
7: Hát legyen így, én segítségedre leszek ebben, és minden újabb hírt szívesen fogadunk itt a Roma Szalonban. Egyébként te hogy vagy, hogyan telnek a napjaid, milyen most Jobbágyin az élet?
8: Hát volt hideg-meleg az elmúlt időszakban, de talán inkább a pozitív dolgokra figyeljünk. Hát az utolsó 1,5 évnél tartunk, abban egy kis halasztást kértem egyéb ügyeim miatt, úgyhogy jövő évben befejezem a főiskolát. Nagyon büszke vagyok a tanáromra, Terencsényi László tanárúrra, aki hát meghívott egy, erről ha még beszélhetek egy pár mondatot, egy pedagógus kongresszusra Budapestre, és hát ott megismerhettem Orsós János cigányiskolai alapító tanárt, aki talán a social médiából most nagyon sokan megismerték a választások előtti hozzászólásai alapján. Egy nagyszerű cigány alapító tanárt láttam, és hát felvettük a kapcsolatot, ő is meg van hívva egy kis előadás erejéig a Jobbágyi Kortárs Művészeti Fesztiválra.
7: Na hát, akkor vannak most már azért izgalmas részletek.
8: Igen, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy ami boldogság számomra, hihetetlenül nagy, hogy a cigányság oldaláról a kultúr és az értelmiségi réteg és egy kis levegőhez, egy kis szerephez jutott, kevésbé érezni azt, hogy háttérbe szorítják, mint az elmúlt évtizedekben tették a cigányság értékeit. Hát gondolom, hogy ebbe egyetértünk, hogy nagyon sok cigány alkotó, meg nem értelmiségi rétegből származó van, akinek végre szárnyakat kaptak.
7: Kedves Krisztián, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és izgatottan várjuk majd a további részleteket.
8: Köszönöm szépen a figyelmet, és üdvözlöm a Dik Rádió hallgatóit.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Zirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések, Tavis Baktáló.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a Róma Szalon. Vendégeim Fátyol Zsuzsi és Szénási Szilvi.
2: Szóval én amúgy egy csomószor azt éreztem, tehát hogyha visszagondolok így a fiatal koromra is, hogy én többségében azt tudom mondani, hogy bennem óriási volt a kitartás, és soha nem adtam fel. Tehát akkor

0: tehát hogy tudsz olyat, de egyszer csak el kell, hogy jöjjön az a pont, hogy azt mondod, hogy na most akkor is felállom, már csak azért is. És akkor menni kell.
1: Az a Dafke, nem?
0: Aha, igen.
1: Már csak azért is.
2: Azért én nem állom. Akarlak titeket elkeseríteni, de akkor ezt elmondom, klinikai tapasztalatból mondom el, hogy képzeljétek el, a legjobb, a legsikeresebb embereknek lehetséges, így mondom, nem, hogy mindenkinek, hogy van egyfajta személyiség zavara, mert hogy 2 hét analízis után kianalizálták, és akkor elárulom, hogy belőlem, hogy azért voltak szorongásaim, mert mindent tökéletesen akartam csinálni. Ez egy ilyen festő foglalkozáson, pszichiátriai festő foglalkozás, megkérdezik, hogy mire gondolsz a festés közben. És ha valaki meg akar egyébként a pszichiátrián gyógyulni, az a legjobb, ha mindig azt mondja, amit gondol. Te azt is gondolhatod, hogy a pszichiáternek kócos a haja. Mindegy, mondd ki, mert meg akarsz gyógyulni. És ott azt mondtam, hogy nekem az volt a gondolatom, hogy szeretném, hogyha nagyon jól sikerülne ez a rajz, kiemelkedően jól sikerülne a asztal körül ülő 15 ember között. Hogy ez volt az első gondolatom, és hogy milyen jó, hogy kimondtam, mert ebből kiderítették azt, hogy mi bajom van egyébként, ez az állandó megfelelés, és képzeljétek el, hogy ez egy személyiségzavar egyébként, amit aztán elolvastam, dolgoztam rajta, és talán boldog ember lettem, mert le tudtam küzdeni, ettől függetlenül ugyanúgy csak a jó dolgokat szeretem, meg amik jól vannak, jól vannak megalkotva, megcsinálva, megszerkesztve, kivitelezve, viszont már tudok engedni a minőségből. Uh-huh. Örültek is neki
0: ott. Az utolsó mondatodat nem hiszem el, ne haragudj. Én ismerlek hány éve, nagyon sok, 20-30.
2: De higgyétek el, hogy nagyon romboló tud lenni az ember lelkére az, hogyha mindig azon aggódik, hogy ezt lehet jobban csinálni. És akkor mindig odamész a fiatalhoz, és mondod, ne, add ide majd, akkor én megcsinálom gyorsabban, mint te.
0: Én azt tudatosan átadom.
2: Tényleg?
0: Igen. Ezt nyilván az, amit mondtál, hogy személyiségzavarunk, szerintem mindenkinek van.
2: Hát nyilván. Tehát
0: nem gondolom, hogy van egészséges személyiség, vagy ha van, akkor a Jóisten áldja meg, akkor nagyon szerencsés. Mert én azt gondolom, hogy igazából az erő, az, ami tud hajtani, az mindig a traumákból fakad. Mindig. Mert ha minden jó körülötted, akkor nincs igényed arra, hogy azon változtassál. Amikor meg minden nem jó, akkor van igényed, mert nem akarod, hogy mindig így legyen, és akkor az ad egyfajta löketet. Tehát nem feltétlenül rossz a trauma, szerintem, vagy a...
1: Azért lehetne kevesebb is, nem? Nem olyan rossz, azért jó lenne, hogyha nem lenne annyi, nem?
2: Ilyen optimizálni.
0: Igen, de hogy egyébként attól így nem, bármennyire is rossz megélni, tehát az kell, az egy viszonyítási alap, hogy a jó és a rossz között mi van. És akkor azt kéne belőni, de mindegy, ezek ilyen nagy küzdelmek, és már nem tudom, mit akartam neked ezzel mondani.
2: Ha meg az érzelmi intelligenciánkat
0: is. Fiatalok, igen, és ugye nagyon sokat dolgoztam ezzel, én is, meg elmentem különböző iskolákba, meg tanultam arról, hogy tudom jobban megismerni önmagam, vagy a környezetem, vagy hogy egyáltalán az, hogy ember, vagy az emberi létet, vagy a pszichét, hogy is vagyunk összerakva, és most már tök tudatosan csinálom azt, hogy nem veszem el a tapasztalás lehetőségét, ha mondjuk egy fiatal odajön, mert akkor én azt veszem el tőle, hogy ő tudjon fejlődni. Tehát kell, hogy beüsse a lábát, hogy mondjuk később ne essen be a szakadékba. És mi, akik általában ilyen majom szeretettel szeretjük a gyerekeinket, és 57 burokba berakjuk őket, hogy csak véletlenül, mikor a nap se süssön rá, meg a szél se fújja meg, ez valahol érthető, de nem jó. Tehát ez nem hasznos, mert elvesszük a lehetőségét attól, hogy önbizalma legyen, hogy sikerélménye legyen, hogy fejlődni tudjon, hogy egyáltalán útra keljen, úgyhogy én ezt most már nagyon nehezen, és a gyerekeimnél meg főleg nehezen, de megállom. Tehát nem akkor avatkozok közben, ha azt látom, hogy valami olyan fog történni, ami már tényleg nagyon gáz, és abból neki baja lesz, akkor beleszólok. De most már nem, tehát hagyom, hogy próbáld ki, ha nem sikerül, majd megpróbálod még egyszer, vagy másképp, vagy valami. Tehát, hogy ezt meg kell hagyni, ezt nem szabad elvenni szerintem.
2: Nehéz ez jól mérnek
0: nagyon elni. Nehéz.
2: Hogy hagyom-e sérülni, az...

0: lehet, hogy többet árt, vagy hogy önállósodni hagyom. Pff, de nehéz ez.
1: Nagyon.
0: Ugye?
2: Nekem más jutott eszembe.
3: Mit húztál?
2: Más, beszéltünk másról, de nekem erről más jutott
0: eszembe. Mondd el, hogy erről mit gondolsz,
2: hogy megpróbálom nagyon röviden elmondani, mert nekem igazából az jutott eszembe erről, hogy amúgy ez a megfelelési kényszer, ez így nagyon benne van a roma fiatalokban, meg így általánosságban. Én legalábbis ezt tapasztalom, hogy nagyon meg akarnak felelni, van egy útra való a családtól, azzal kapcsolatban, hogy romaként, cigányként kétszer annyit kell teljesíteni, mert hogy van egy ilyen elvárás. És ezért van ez a fajta, tehát, hogy amit te mondtál, Panni, az egy csomó.
3: Beleszületett?
2: Igen, tehát, hogy ez egy trauma egyébként, amivel, ami ott van is hordozzuk magunkkal.
0: Lehet egyébként.
2: És hogy ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy de ezt, tehát, hogy én saját magamon is tapasztalom egyébként, tehát én próbálom megélni a sikereimet. Iszonyat nehéz. Mert ez egy út, amin, tehát nem vagyunk ehhez hozzászokva, mert mindig csak azt csináltuk, hogy akkor jó, megcsináljuk, megyünk tovább, megint. Jó, megvan, megyünk tovább. Szóval, hogy és én most ezt nagyon, nagyon próbálom tudatosan, iszonyat nehéz, hogy így álljak meg néha, megnézzem, hogy éljen meg a sikerem, hogy lehetek rá büszke, hogy az nem egy ilyen izé, hogy hát de megdolgoztam, érte, nem? És hogy ezt a csapatomnál is ugyanígy gondolom, mert hogy ezzel mintát mutatunk a fiataloknak is, hogy ezekkel foglalkozni kell, hogy vannak olyan, tehát hogy egy csomó olyan traumát hozunk az életünkből, amiket nehéz feldolgozni, de közben látom azt is, hogy a kapcsolódásainknak egy nagy része egyébként nem csak abból van, hogy jól el vagyunk egymással, hanem abból is, hogy a traumáinknak van olyan része, ami közös. És az segíti a feldolgozást. És ez egyébként tud mintát adni a fiataloknak, ha megtanítjuk nekik azt, hogy igenis, nem ciki az, ha az ember megéli a sikereit, hogyha büszke magára, tehát a teljesítményére, hogy az, amit ő csinált, amit elért, az jó. Mert hogy ez a kicsit úgy érzem, hogy nem szabad ezzel dicsekedni, nem szabad ezt mondani, hát ez, mert hogy minden helyzetben alázatosnak kell lenni, és közben meg az van, hogy egy csomószor meg kell, hogy így megünnepeld magad, meg legyél arra büszke, meg érezd jól magad attól, hogy te azt megcsináltad. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Hogy egy csomó élethelyzetben szerintem az nagyon sokat tud adni a fiataloknak, meg hát gondoljatok bele nekünk is, hogyha ezeket így meg tudjuk élni. És nem mindig van külső megerősítés ebbe. Tehát sokszor igazából nem kapod meg azt a részét, hogy akkor megerősítenek, hanem az van, na jó, van, megcsináltam, menjünk tovább. És ez szerintem nem olyan jó. És ez abból jön, hogy Dávke, akkor is meg akarunk felelni. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy te erre nem vagy képes, nem tudod megcsinálni, és közben te bebizonyítod, hogy mi az, hogy nem vagy képes, és sokkal jobban megcsinál, mint te. De tényleg így
3: igaz,
2: van.
3: Így
2: és
3: van.
2: Aztán utána az van, hogy viszont utána nem kérkedsz vele, hanem azt mondod, hogy jó, oké. Szóval mit tudom, én lediplomáztam, és aztán, amikor volt a diplomaosztóm, akkor nekem már az nem volt olyan, pedig nagyon ott volt az egész családom, de hogy nem az volt a nagy dolog, hanem amikor államvizsgáztam. És utána már nem tudtam annak úgy, nem tudom ezt elmondani nektek, de hogy inkább azt éreztem, hogy jó van, oké, megvan, na hát akkor most hogyan tovább? És ezt nagyon sokszor éreztem az életemben, és most kezdek egy kicsit azzal foglalkozni, hogy akkor ezeket meg is kell élni. Hogy arra büszke lehetsz, hogy van, meg elvégezted, meg megcsináltad, mert ezek nagyon fontosak. Miközben a gyerekemnél ez egy tök természetes dolog, nem? Hogy megdicséred, megszeretgeted érte, de magammal szemben meg van egy ilyen izém, hogy hát arra nem.
0: De érdekes, amit mondasz. Igen. Tényleg nem tudok erre most, mert ezzel el kell gondolkodnom.
2: Ez egy megküzdés. Itt az van, hogy ez a megküzdési stratégiánk és a traumáinknak a feldolgozása, amiről iszonyat keveset beszélünk egyébként, és hogy ebben nagyon sok közös dolog van. Tehát, hogy ebben nem az van, hogy ez csak mondjuk nem... Tehát, hogy ebben nem tudom, hogy hogyan dolgozott föl mondjuk azt, amikor nem tudom, bemész a boltba, és akkor megy utána a biztonság.
0: Ez annyira, ezt most beszéljük már ki. Tudom, hogy nincs témába. Ti hogyan reagáltok?
1: Fú, hát én az előbb azért jelentkeztem, mert el akartam mondani, hogy én halmozott a hátrányos helyzetű vagyok.
0: Mert hogy?
1: Mert ugye én vegyes családba születtem. Tehát nem voltam a családom magyar, azt miért kimondani?
2: Nem cigány.
1: Nem cigány részének nem voltam elég nem cigány. Én úgy éltem meg, és a családom cigány részének meg nem voltam elég cigány. Ami nem így volt, de én ezt így értem meg, hogy se nem vagyok ebben elég jó, se nem vagyok abban elég jó. Mert ugye, hogy lehet az, hogy ez valami defekt, vagy nem tudom, vagy a jó Istennek nagyon jó humora van, ami egyébként igaz, hogy úgy rakott össze, hogy szőke kék szemű, és borzasztó identitásom van, tehát a családom ki van tőlem. Hogy nincs ennyire cigány
0: a
1: családban. Hogy cigányabb
0: vagy a cigány.
1: Igen, igen. És ez ilyen, már ez is egy ilyen skizofén állapot, vagy egy személyiségzavaros állapot. És akkor, ugye én nem találkoztam gyerekkoromban, a gyerekkorom első részében azzal, hogy mondjuk kiállítanak az osztályba azért, mert barnább a bőröm. De aztán, amikor hetedikes lettem, akkor a matek tanárunk az megtudta, hogy ki az én apukám, és fölállított az egész osztály előtt.
2: De azért mondd már, hogy ki a te apukád.
1: Fátyol Tivadar.
0: Beszéltem, nagyon sokan tudják.
1: Igen, és fölállított az első matekor, ezt még élek nem felejtem el. Fölállított az egész osztály elét, olyan voltam, mint egy földigi liszta, derékig érő aranyszőke hajjal, és azt mondta nekem, hogy bármit fogsz csinálni, évvégén meg fogsz bukni, mert cigány vagy. Azt így álltam, így néztem rá, hogy hát jó van, hát ezt én nem tudtam, hogy mi van, na megbuktatott, úgy megbuktatott, mint a szél. És akkor hát ugye apa soha nem jött be az iskolába, meg nem is volt rá szükség, meg így nem annyira vett részt ezekben a dolgokban. Na de akkor egyszer így bejött az iskolába, és akkor mondta az igazgatónak, hogy hát ha már így van, akkor ő most tényleg megmutatja, hogy milyen egy cigány. El kellett bújtatni a matek tanárt az asztal alá, és nagyon csúnyán kitoltak velem, mert megfogott apu, levitt Makóra, és egész nyáron matek tanárnál kellett ülnöm, holott nem azért buktam meg, mert hülye vagyok, hanem mert ezért. És kézeden elmentem pótvizsgázni, és ott is meg akart buktatni. Hogy egyszerűen ő ezt így nem tudta befogadni, hogy mi van, és hát nyilván átengedtek a pótvizsgán meg, mert az igazgató mondta, hogy ezt azért így azért álljunk már meg, de hogy én ott találkoztam ezzel először. És ez még nagyobb löketet adott annak, hogyha gyerekkoromban megkérdezték tőlem, ez egy ilyen családi legenda lett, hogy te most mi vagy, akkor én mindig azt mondtam, hogy a bal felem a magyar, a jobb felem a cigány. Mert ezt egy gyerekként nem tudtam összerakni magamban, hogy most egyébként most mi van. Most nem mindegy,
0: hogy... hogy tényleg nagyon trauma lehet.
1: És hogy ezt én nagyon, én szerintem 16-17 éves koromig én ezzel vergődtem, hogy én most mi vagyok egyáltalán. Hova tartozom? Vagy hova tartozom jobban? Vagy most mi van? Mit kell csinálni? Itt ez van, ott az van, mi van? Nem tudtam. És akkor, hát nyilván ezek így hozzáálltak, és akkor beütött az identitásom, akkora C-betület rajtam, mint én vagyok. Szerintem, hogy nem tudom. És akkor ez így letisztázódott, de egyébként ez borzasztó volt. Ez nagyon-nagyon rossz volt megélni. Tehát ténylegesen nem éreztem jól magam sehol, a saját családomon belül sem éreztem jól magam, mert nem tudtam, hogy hova tartozok, vagy egyáltalán tartozok-e valahova. És tehát ha már eleve ugye azzal, tehát én nem azzal találkoztam, hogy jött utánam a biztonsági őr, hanem hogy én mindennel találkoztam ezért. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, mire egyszer, és utána, hogy ezt föl tud vállalni, hogy te ki vagy te valójában, minek érzed magad, mi az identitásod, ki tudja állni a családod elé, hogy, mert hogy ott a családon belül is nyilván ebből voltak azért ilyen konfliktusszerű helyzetek, és hogy én minek érzem magam, vagy mi vagyok én, és akkor ez lehet, hogy egy kicsit túlléptem a minden határt, de egyébként ebből lettem én a végén, vagy lettem az, aki vagyok meg.
0: Szerinted már túl vagy ezen?
1: Ezen a részén igen. Uh-huh. Ezen a részén igen, de...
0: De utána nem megy a biztonságőr.
1: Ez nem így, egyébként ez nem igaz, de...
0: ez nem igaz.
2: Nagyon azért nem szőke.
0: Na jó, most a Zsuzsi mindenről le fogja rántani a leplet, mert hogy szőke, kék szemű. Ugye, hogy utánad is megy a biztonság?
1: Jön.
0: Na, lehet, hogy ezt cigányok mi ezt nagyon magunkra veszünk.
1: Meg azért néha ezt használjuk menedéknek szerintem.
0: Szilvi, te mit gondolsz erről? Ne elfogadom mindenkinek a álláspontját.
1: De azért hamarabb megy. Ez
0: demokrácia van itt a rumozalomban.
2: Azért kimondtátok, de ja. Igen, de azért azon. Hát én amúgy azt gondolom erről, hogy szerintem az van, hogy erre nagyon erősen van figyelve. Tehát erre van egy ilyen... Tehát, hogy
1: egy vészcseggő van erre szerintem bennünk.
2: Nem arról beszélek. Biztos, hogy van bennünk is vészcseggő, de hogy nekem tehát, hogy számtalanszor volt olyan helyzet, amikor ezek így tökre bebizonyosodtak, amikor nem tudom, a kollégákkal mentünk valahova, nyomtatni lehet így képeket, ott nevetgéltünk együtt, voltunk 5-6-an, és addig, amíg nem mentünk ki, addig a biztonsági őr ott volt, és akkor ott 5-6 cigány ember, fiatalabbak. Nagyon ijesztő. Tehát, hogy akkor ott voltunk, de hogy számtalan ilyen sajnos nem jó sztorim van, és én azt gondolom, hogy amúgy engem nem érdekel, szóval én kiröhögöm őket. Tehát, hogy én nem vagyok ez a izé, engem ez már nem tud, én kiröhögöm őket egyébként, és van egy jó sztorim, ami nem az én sztorim, hanem az egyik nagyon jó barátom mesélte, hogy volt egy olyan ismerős, aki ugyanígy utána ment a biztonságőr, és akkor így csinált. Csán, hozza a táskámat. Szóval szerintem ez jól elmagyarázza, hogy ebből lehet amúgy viccet is csinálni, de hogy erre nagy figyelme van egyébként a biztonságőröknek, és nem kell, hogy ne, tehát, hogy én szerintem a cigány biztonságőr is ugyanígy megfigyelni.
0: Ez mekkora amúgy, mennyi?
2: De tényleg így van.
0: Na annyira, én a biztonságőrökről az jut eszembe, hogy ez brácsos, az cimbalmos, mert ugye legtöbb muzsikus cigány abba ment, tehát tudjátok.
1: Hát vagy egy
0: a másik meg az, hogy engem tényleg lehet, hogy ennek van valami oka, de hogy semennyire nem érdekel.
2: Biztos
0: tehát
2: azért.
0: Se nem sietek jobban, se nem idegesít, ha fél órát állok egy pult előtt, mert nekem annyit van kedvem, és ő fél órát ott, hogy egyáltalán nem érdekel.
2: Engem se érdekel,
0: maximum
2: panni, de
0: sajnálom.
2: De el tudsz képzelni mondjuk egy, nem tudom, egy olyan lányt, aki mondjuk így még keresi magát, és mondjuk bemegy egy olyan helyre, ahol most nem tudom, kozmetikumokat akar venni, és elkezd nézelődni, és akkor azokat nézeget, és egy idő után feltűnik neked, hogy ott van, állandóan ott van a nyomodba. És egy idő után amúgy az rossz érzés, tehát akkor is, és egyébként most volt egy fiatalnak egy olyan sztoria, ahol akit meggyanúsítottak azzal, hogy lopott, ami nem volt igaz. Tehát, hogy simán rád bizonyítanak ilyet. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez azért, tehát, hogy annál azért több, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekel minket. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy engem nem érdekel, én elröhögöm magam most már ezen, de mondjuk 20 évvel ezelőtt nem tudtam rajta röhögni.
0: De ahogy valamiért meg van a biztonsági őr, nem?
1: Hát de nem a cigányokért.
2: Igen, de nem azért, hogy őket csekkolja, hanem mindenkit.
1: Hanem vannak emberek, akik eltulajdonítanak dolgokat, igen. De ez nem identitás kérdés.
2: Hát meg igen, tehát hogy ez abszolút nem, de mégis nagyon összefort ez
0: lehet,
2: a kettő.
0: Lehet, hogy vannak
1: hát nézd meg, hogy
0: emberek,
1: Pécsbe.
0: Akiknek nem bizalom gerjesztő. Én biztos nem vagyok az, mert én amikor lemegyek a boltba, én simán lemegyek nyáron, pizsama vagy valami, és akkor nem tudom ezért őt bántani, mert én is követném saját magamat biztos, tudod?
2: Jó, Fanni! Én nem tudom, figyelj, hát számtalan olyan helyen járok, ahova mindig is bementem. Azóta is mindig, a múltkor már mondtam ki, te nem unod?
1: Meg ez tud sokkoló lenni, tehát most elmegyünk ebbe az irányba, de ezt még gyorsan elmondom, tehát hogy nekem a gyerekeimen, tehát a gyerekeim sem a tipikus cigánynak kinéző gyerekek, most ezt nem tudom jobban mondani, tehát, hogy nem az van, hogy...
2: Nem hozzák azokat a rasszjegyeket, amikről beszélünk, van, hogyha romákról szépen. Beszélünk, de így hogy van. Az van, hogy attól mégis függetlenül csak lát, tehát, hogy ha ránézzel, akkor tudod, hogy
1: igen,
2: ő egyébként.
1: Igen, és amikor a Lizi, ő kétszer találkozott ezzel, egyszer az óvodában, amikor sírva jött haza, és ott nagyon nehezen álltam meg azt, hogy akkor viszont ne legyek tényleg cigány, már a nem jó értelemben, mert jött haza a 4 éves gyerekem sírva zokogva, és kérdeztem, hogy mi a baj, babám? És akkor mondta nekem, hogy anyu, hogy azt mondja, én tényleg büdös vagyok? Hát mondom, miért lennél büdös? És mondta, hogy mert azt mondta Julika, hogy mi büdösek vagyunk, mert hogy cigányok vagyunk. És hogy ezt az anyukája mondta neki, és hogy soha többet ők nem játszhatnak együtt. És azt úgy nagyon-nagyon nehezen éltem, vagy tehát nagyon nehezen fogtam magam vissza, hogy, mert ugye a gyerekemről volt szó nyilván, hogy ne menjek be, és ne veszekedjek azzal az anyukával, ez volt az első, és a másik az pedig most
2: ne erősíts rá.
1: Ne erősítsek rá a sztereotípiákra, pedig rá kellett volna ott akkor.
2: Miközben egyébként a nem cigányok is szoktak kiabálni, tehát igazából az
0: de
2: van.
0: Csak kiabálva lehet egyébként. Én bementem, csak mondom, és nem kiabálva is meg lehet.
2: Én ezt meg lehet értem, mondani, meg csak lehet pont azt mondta az Zsuzsi, hogy igen. Kiabálva mondta
1: volna. Én szerettem volna kiabálva igen. mondani akkor. És a másik ilyen alkalom az meg tavaly volt, amikor a Lizi bement az 1 éves kisfiával, az unokámmal a boltba. Hála jó Istennek, nagyon jó körülmények között élnek, tehát mondjuk nincs rászorulva arra, hogy pelenkát lopjon például, vagy bármi, ilyesmi. És nem, hogy lekövette a biztonsági őr, hanem, hogy kipakoltatta ott az üzlet közepén, úgyhogy az unokám is szőke és zöldszemű egyébként, tehát, hogy nem feltétlenül hozzuk a rasszjegyeket, hogyha már így ezt így bekategorizáltuk, és zokogva hívott föl a gyerekem, hogy anyu, az egész üzlet előtt megszégyenítettek, hogy én lopok. És akkor, tehát azért vannak olyan nyomógombok, amikor már úgy félreteszel mindent, és akkor, lehet, igen, ezt lehet szépen intelligensen mondani, csak ott akkor azt gondolod, hogy ő nem érdemli meg ezt az intelligenciát. Mert hogy ő sem volt intelligens, amikor, mert ezt, ha már tegyük föl, ez gyanúsítja valakiről. Mondjuk,
0: szerintetek azért pakoltatja, mert tényleg azt gondolja, vagy egyszerűen meg akarja szégyeníteni?
1: Szerintem mind a kettő benne volt, de inkább a megszégyenítésre tenném itt a voksot, mert én nagyon, mert nyilván oda mentem. És akkor... Hát nem voltam kedves nyilván a biztonsági őrrel és az üzletvezetésével sem, mert hogy amíg neked nincsen-e arra bizonyítékod, mert nem az van, hogy mondjuk nézed a kamerán, látod, hogy lepakolja a félpolcot és megállítod a kijáratnál, az oké. Okay. Addig te milyen honnan gondolod azt, hogy te megteheted azt bárkivel, egy háromfejű sárkánnyal, egy földön kívülivel, egy cigánnyal, egy kínaival, bárkivel, hogy te őt ilyen szituációba teszed. Tehát honnan veszed a bátorságot ahhoz, hogy egy embert a méltóságában megsértsél? Tehát mitől vagy te különb biztonsági őrként? Ezt nem szépen mondtam el, de ez volt az.
2: De ez,
1: ja, most szépen,
2: most szépen mondtad el.
1: Igen,
2: azt akartam mondani, hogy szépen mondtad.
0: Olyan szépen mondtad.
1: Igen. Alapvető emberi jogokról beszélünk. Tehát, hogy ezt így nem lehet. Mit húztál most?
0: Hát említetted a sárkányt, de én biztos, én a sárkány lennék, ha az unokámról van
1: na,
0: szó.
1: Hát ez
0: és
1: az.
0: Akkor szívű, tényleg mondjam már egy fogalmat,
2: jó, egyet
0: amit
2: mondjak, hát
0: húztál.
2: Akkor hagyd mondjam azt, ami kapcsolódik hozzá, az a szenvedély.
1: Jó.
2: Az egyik az a szenvedély, amit húztam.
1: Ja, ez egy olyan szép szó.
2: Ugye?
1: A szenvedély egy nagyon szép szó.
0: A szenvedély szép szó?
1: Szerintem igen.
0: Abszolút pozitív?
2: Nem. Nem minden esetben.
1: Nem.
2: Nem minden esetben, nem akarom erre felé elvinni, de nem minden
0: de
2: esetben.
0: De nekem tetszik, hogy azt mondtad, hogy ez olyan szép szó.
2: Szép egyébként, tehát, hogy miért, hát, hogyha a szerelemre gondolunk, nem? Tehát, hogy...
0: mondjatok három szót, ami jó, ha szenvedélyes az életben. Jó, hagyok egy pici időt, hogy mi az a három dolog, amit jó szenvedéllyel csinálni, és abszolút pozitív, egészséges. Akkor a szerelmet pipáljuk ki, jó?
2: Egy.
0: Tehát akkor legyen a szerelem egy, és akkor még kettőt. Ami pozitív.
1: A szenvedélyben?
2: Uh-huh. Vagy ami társul hozzá.
1: Ami társul hozzá.
0: Nem? Hát én rólatok azonnal tudok egy fogalm...
2: Jó, hát nekem ez volt a második.
0: Igen,
2: és akkor mi
1: a... De állj, de nem munka. Tehát amikor már valamit szenvedélye... Pont erről beszélgettünk a férjemmel valamelyik nap, hogy amikor már szenvedéllyel csinálsz valamit, akkor az már szerintem onnantól nem munka.
0: Jó, de hát azért kell neki
1: hanem
0: valami nevet
1: hivatás.
0: Adni.
1: Nem, az onnan, nem? Onnantól fogva az hivatássá válik.
0: Igen?
1: Tehát a munka, a számomra a munka az, amikor csinálok valamit, amit lehet, hogy jól csinálok, de mondjuk nincs benne az a bizsergi, nincs benne a szenvedély. És vannak olyan munkatípusok, amiről csak beszélek, és így látod, elindul a szám, amit tudom, hogy abban benne van a szenvedély, de azt én nem is érzem munkának, mert az úgy én vagyok. Tehát az a hivatásom, úgyhogy én a hivatást mondanám a munkahelyet.
0: Oké, Szilvi, mert ez a te szavad.
2: Melyik?
0: A szenvedély.
2: Azt hittem a hivatás. Az is. Én megvettem, amit a Zsuzsi mondott.
1: Abszolút.
2: Most azon gondolkodtam, hogy szenvedélye gondolok a gyerekeimre amúgy. Tehát, hogy ez a fajta... Tehát az egy másfajta szenvedély, mint amit a szerelemről beszélünk, de ez is az, mert hogy én nekem, tehát hogyha rágondolok a gyerekeimre, akkor ez a szenvedély szóljon be, meg a szív, meg a szeretet, meg minden ilyen eszbetűs dolog. Szóval, hogy röhögj már.
1: Nem.
2: De mi nem?
1: De hát, tehát, hogy ezek... még van-e.
0: Neki van még eszbetűs dolog.
2: Ja, hát igen, de hogy nekem így ez jutott. Egyébként nekem a szenvedély az a... Tehát, hogy ez a hármas, az így a munka, a család, és a... Tehát a család az úgy, hogy ugye... Tehát, hogy normál esetben az ember nem csak a gyerekeit szereti, hanem az egész családja. És tehát, hogy nekem így amúgy így jött be. A
0: szerelem,
2: a
0: család, munka.
2: Igen, igen. Mm. Szerelem, család és a munka.
0: Na, például valaki szenvedélyen szeret enni, olyan is van.
2: Hát én annyira nem. Nekem az annyira nem. De főzni. Tudom, hogy van. Hát... Nem jó emlékem, hogy...
1: De ezek már tevékenységek.
0: Igen. Szándékosan akarlak
1: igen.
0: titeket.
1: Igen. Tehát, hogyha azt nézed, hogy mondjuk a szenvedély, az legyen az élet sója. Most az a só.
0: Az az élet sója, a szenvedély?
1: Most, számomra most tegyük föl, hogy az a só. De ha kevés van, akkor nem olyan ízes, igaz? Mert hogy mondtuk, hogy lehet pozitív és negatív. Uh-huh. Ha meg nagyon elsózod, akkor is gáz van, mert akkor még nem tudod megenni, ha már az evésnél tartunk. Tehát a szenvedélyben is valahogy meg kell találni egyfajta középutat. Ezt mondom én, aki gyűlöli a középszerűséget, de hogy tényleg én abszolút a végletek embere vagyok. Tehát vagy dögöljél meg, vagy nagyon éljél, de hogy a kettő között nincs semmi. Igen. Tehát, hogy és a szenvedélyt is úgy tudom megélni, hogy vagy nagyon szenvedek, mint a kutyák, és akkor ott tényleg, vagy pedig ott a felhők felett 87 méterrel kóvágok, és azt sem tudom, hogy mi van, és elveszítem már a realitást is. De hogy... A szenvedély is egyébként szerintem olyan, mint a... Mi volt az én szavam?
2: Elengedés.
1: Ja, nem olyan.
0: A másik arra nem.
2: A másik szavam, nem mondhatod el.
0: Várjál, Szilvi, mert azért ezt még nem fejeztük be a szenvedélyt. Szerinted mennyire fontos az ember életében a szenvedély? Lehet-e anélkül élni?
2: Szerintem nem.
1: Hát lehet, csak nem
2: de,
1: érdemes.
2: Hát vannak szerintem olyanok, akik olyanok, mint egy szürke hal. De azok nem. Mi volt?
1: Azok büdösek.
0: Az ember a szenvedélyét választja, vagy megérkezik az élet.
2: Nem tudom, én nekem van. Hát most nem tudom, fogalmam sincs, de én nem tudnék úgy élni, hogy azt ne eszed. Tehát, hogy lehet szenvedély az is, hogyha... Tehát egy csomó minden dolog.
0: Bármi.
2: Tehát, hogy... Nem tudom, én imádok bedugni a fülembe a kis fülhallgatómat, hallgatni a legjobb ilyen válogatás zenéket, amiben minden van, és közben csak sétálni, és élvezni a napsütést, vagy felszállni a vonatra is, akkor az az én időm, amikor csak hallgatom a zenét, vagy ezzel kikapcsolok, nekem az is egy szenvedélyes dolog. Tehát én ezeket szeretem megélni, ezeket a dolgokat.
1: És ez a kulcs. Pont hogy... ezen gondolkoztam, bocsánat, hogy a szabadba vágunk, de hogy a szenvedély az egy érzés, amit vagy megengedsz, vagy, vagy nem.
2: Vagy érted, vagy élheted úgy az életed, hogy, hogy nem tudod, hogy mi az, de az szerintem sajnálatos dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy én nem tudom az milyen. Tehát nekem, én egy csomó mindenbe, én tényleg amúgy én is a végletek embere vagyok, és akkor nagyon sok mindenbe tudok nagyon szenvedélyes lenni. Tehát tudok úgy beszélni, hogy nagyon szenvedélyesen beszélni valamiről, nagyon erős határokkal, meg nem tudom, én nagyon erősen kifejezni magam, meg tudok úgy, nem tudom, néha szeretek úgy főzni is, de fene tudja, hát szerintem egy csomó mindent szeret így csinálni az ember, amikor csak úgy azt érzed, hogy így, nem tudom, megéled azt a pillanatot úgy, ahogy van. És azt, hogy beleengeded magad. Mert hogy közben meg van egy ilyen negatív csengése a szenvedélynek, ez amikor tudjátok, ez a szenved, nagy túlszenvedélyesek amúgy a...
0: Tehát, amivel hogy... rombolja az ember magát.
1: De.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
4: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az utcú roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
3: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
3: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódikben, ez pedig itt a Roma Szalon. Izgalmas beszélgetésben volt részem Szénási Szilviával és Fátyol Zsuzsival.
2: Nem tudom, hogy hogyan dolgozott föl mondjuk azt, amikor nem tudom, bemész a boltba, és akkor megy utánad a biztonság.
0: De ez annyira, ezt most beszéljük már ki. Tudom, hogy nincs témában. Ti hogyan reagáltok?
1: Fú, hát én előbb azért jelentkeztem, mert el akartam mondani, hogy én halmozott a hátrányos helyzetű vagyok.
0: Mert hogy?
1: Mert ugye én vegyes családba születtem. Tehát nem voltam a családom magyar, ezt milyen hülye kimondani?
2: Nem cigány.
1: Nem cigány részének nem voltam elég nem cigány. Én úgy éltem meg, és a családom cigány részének meg nem voltam elég cigány. Ami nem így volt, de én ezt így értem meg, hogy se nem vagyok ebben elég jó, se nem vagyok abban elég jó. Mert ugye, hogy lehet az, hogy ez valami defekt, vagy nem tudom, vagy a Jóistennek nagyon jó humora van, ami egyébként igaz, hogy úgy rakott össze, hogy szőke kék szemű, és borzasztó identitásom van, tehát a családom ki van tőlem. Hogy nincs ennyire cigány a családban.
0: Hogy cigányabb vagy a cigány.
1: Igen, igen. És ez ilyen, már ez is egy ilyen skizofén állapot, vagy egy személyiségzavaros állapot. És akkor, ugye én nem találkoztam gyerekkoromban, a gyerekkorom első részében azzal, hogy mondjuk kiállítanak az osztályba azért, mert barnább a bőröm. De aztán, amikor hetedikes lettem, akkor a matek tanárunk az megtudta, hogy ki az én apukám. És fölállított az egész osztály előtt.
2: De azért mondd már, hogy ki a te apukád.
1: Fátyol Tivadar.
0: Beszéltem, nagyon sokan tudják.
1: Igen, és fölállított az első matekkor, ezt még élek nem felejtem el. Fölállított az egész osztály elét, olyan voltam, mint egy földigi liszta, derékig érő aranyszőke hajjal, és azt mondta nekem, hogy bármit fogsz csinálni, évvégén meg fogsz bukni, mert cigány vagy. Azt így álltam, így néztem rá, hogy hát jó van, hát ezt én nem tudtam, hogy mi van, na megbuktatott, úgy megbuktatott, mint a szél, és akkor hát ugye apa soha nem jött be az iskolába, meg nem is volt rá szükség, meg így nem annyira vett részt ezekben a dolgokban, na de akkor egyszer így bejött az iskolába, és akkor mondta az igazgatónak, hogy hát ha már így van, akkor ő most tényleg megmutatja, hogy milyen egy cigány, el kellett bújtatni a matek tanárt az asztal alá, és nagyon csúnyán kitoltak velem, mert megfogott apu, levitt Makóra, és egész nyáron matek tanárnál kellett ülnöm, holott nem azért buktam meg, mert hülye vagyok, hanem mert ezért. És kézeden elmentem pótvizsgázni, és ott is meg akart buktatni. Hogy egyszerűen ő ezt így nem tudta befogadni, hogy mi van, és hát nyilván átengedtek a pótvizsgán, mert az igazgató mondta, hogy ezt azért így azért álljunk már meg, de hogy én ott találkoztam ezzel először. És ez még nagyobb löketet adott annak, hogyha gyerekkoromban megkérdezték tőlem, ez egy ilyen családi legenda lett, hogy te most mi vagy, akkor én mindig azt mondtam, hogy a bal felem a magyar, a jobb felem a cigány. Mert ezt egy gyerekként nem tudtam összerakni magamban, hogy most egyébként most mi van. Most nem mindegy, hogy
0: tényleg nagyon lehet.
1: És hogy ezt én szerintem 16-17 éves koromig én ezzel vergődtem, hogy én most mi vagyok egyáltalán. Hova tartozom? Vagy hova tartozom jobban? Vagy most mi van? Mit kell csinálni? Itt ez van, ott az van, mi van? Nem tudtam. És akkor hát nyilván ezek így hozzáálltak, és akkor beütött az identitásom, akkora C betület rajtam, mint én vagyok, szerintem, vagy nem tudom. És akkor ez így letisztázódott, de egyébként ez borzasztó volt, ez nagyon-nagyon rossz volt megélni. Tehát ténylegesen nem éreztem jól magam sehol, a saját családomon belül sem éreztem jól magam, mert nem tudtam, hogy hova tartozok, vagy egyáltalán tartozok-e valahová. És tehát ha már eleve ugye azzal, tehát én nem azzal találkoztam, hogy jött utánam a biztonsági őr, hanem hogy én mindennel találkoztam ezért. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, mire egyszer, és utána, hogy ezt föl tud vállalni, hogy te ki vagy te valójában, minek érzed magad, mi az identitásod, ki tudja állni a családod elé, hogy, mert hogy ott a családon belül is nyilván ebből voltak azért ilyen konfliktusszerű helyzetek, és hogy én minek érzem magam, vagy mi vagyok én, és akkor ez lehet, hogy egy kicsit túlléptem a minden határt, de egyébként ebből lettem én a végén, vagy lettem az, aki vagyok meg.
0: Szerinted már túl vagy ezen?
1: Ezen a részén igen. Uh-huh. Ezen a részén igen, de
0: utána nem megy a biztonsági őr.
1: Ez nem igaz, de
0: ez nem igaz.
2: Magyarul azért nem szőke.
0: Na jó, most a Zsuzsi mindenről le fogja rántani a leplet, mert hogy szőke, kék szemű. Ugye, hogy utána is megy a biztonság?
1: Jön.
0: Na, Lehet, hogy ezt cigányok, mi ezt nagyon magunkra vesszük.
1: Meg azért néha ezt használjuk menedéknek szerintem.
0: Szilvi, te mit gondolsz erről? Elfogadom mindenkinek a álláspontját.
1: De azért én... hamarabb megy.
0: Demokrácia én. Van itt a rumaszalomban.
2: Azért kimondtátok, de ja. Igen, de azért azon. Hát én amúgy azt gondolom erről, hogy szerintem az van, hogy erre nagyon erősen van figyelve. Tehát erre van egy ilyen... Tehát, hogy...
1: Egy véscsengő van erre szerintem bennünk.
2: Nem arról beszélek. Biztos, hogy van bennünk is véscsengő, de hogy nekem tehát, hogy számtalanszor volt olyan helyzet, amikor ezek így tökre bebizonyosodtak, amikor nem tudom, a kollégákkal mentünk valahova, nyomtatni lehet így képeket, ott nevetgéltünk együtt, voltunk 5-6-an, és addig, amíg nem mentünk ki, addig a biztonsági őr ott volt, és akkor ott 5-6 cigány ember, fiatalabbak.
1: Hú,
2: nagyon ijesztő. Tehát, hogy akkor ott voltunk, de hogy számtalan ilyen sajnos nem jó sztorim van, és én azt gondolom, hogy amúgy engem nem érdekel, szóval én kiröhögöm őket. Tehát, hogy én nem vagyok ez a izé, engem ez már nem tud érni, kiröhögöm őket egyébként, és van egy jó sztorim, ami nem az én sztorim, hanem az egyik nagyon jó barátom mesélte, hogy volt egy olyan ismerőse, aki ugyanígy utána ment a biztonságőr, és akkor így csinált. Csán, hozza a táskámat. Szóval szerintem ez jól elmagyarázza, hogy ebből lehet amúgy viccet is csinálni, de hogy erre nagy figyelme van egyébként a biztonságőröknek, és nem kell, hogy ne... Tehát, hogy én szerintem a cigány biztonsági őr is ugyanígy megfigyelik.
0: Mekkora amúgy, mennyi?
2: De tényleg így van.
0: Annyira, én a biztonsági őrökről az jut eszembe, hogy ez brácsos, az cimbalmos, mert ugye legtöbb muzsikus cigány abba ment át, tudjátok.
1: Hát vagy egy
0: a másik meg az, hogy engem tényleg lehet, hogy ennek van valami oka, de hogy semennyire nem érdekel.
2: Biztos azért.
0: Se nem sietek jobban, se nem idegesít, ha fél órát állok egy pult előtt, mert nekem annyit van kedvem, és ő fél órát ad, hogy egyáltalán nem érdekel.
2: Engem se érdekel,
0: maximum
2: Panni, de
0: sajnálom.
2: De el tudsz képzelni mondjuk egy olyan lányt, aki mondjuk így még keresi magát, és mondjuk bemegy egy olyan helyre, ahol most nem tudom, kozmetikumokat akar venni, és elkezd nézelődni, és akkor azokat nézeget, és egy idő után feltűnik neked, hogy ott van, állandóan ott van a nyomodba. És egy idő után amúgy az rossz érzés, tehát akkor is, és egyébként most volt egy fiatalnak egy olyan sztoria, ahol akit meggyanúsítottak azzal, hogy lopott, ami nem volt igaz. Tehát, hogy simán rád bizonyítanak ilyet. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez azért, tehát, hogy annál azért több, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekel minket. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy engem nem érdekel, én elröhögöm magam most már ezen, de mondjuk 20 évvel ezelőtt nem tudtam rajta röhögni.
0: De ahogy valamiért meg van a biztonsági őr, nem?
1: Hát de nem a cigányokért.
2: Igen, de nem azért, hogy őket csekkolja, hanem mindenkit.
1: Hanem vannak emberek, akik eltulajdonítanak dolgokat, de ez nem identitás kérdés.
2: Hát meg igen, tehát hogy ez abszolút nem, de mégis nagyon összefort ez
0: lehet,
2: a kettő.
0: Lehet, hogy vannak
1: hát meg, hogy
0: emberek,
1: Bécsbe.
0: Akiknek nem bizalom gerjesztő. Én biztos nem vagyok az, mert én amikor lemegyek a boltba, én simán lemegyek nyáron, pizsama vagy valami, és akkor nem tudom ezért őt bántani, mert én is követném saját magamat biztos, tudod?
2: Jó, Panni! Én nem tudom, figyelj, hát számtalan olyan helyen járok, ahova mindig is bementem, azóta is mindig, a múltkor már mondtam ki, te nem unod?
1: Meg tud sokkoló lenni, tehát most elmegyünk ebbe az irányba, de ezt még gyorsan elmondom, tehát hogy nekem a gyerekeimen, tehát a gyerekeim sem a tipikus cigánynak kinéző gyerekek, most ezt nem tudom jobban mondani, tehát hogy nem az van, hogy...
2: Nem hozzák azokat a rasszjegyeket, amikről beszélünk,
1: van,
2: hogyha romákról
1: szépen.
2: Beszélünk, de így hogy van. Az van, hogy attól mégis függetlenül... csak lát, tehát hogyha ránézzel, akkor tudod, hogy
1: igen,
2: ő egyébként.
1: Igen, és amikor a Lizi, ő kétszer találkozott ezzel, egyszer az óvodában, amikor sírva jött haza, és ott nagyon nehezen álltam meg azt, hogy akkor viszont ne legyek tényleg cigány, már a nem jó értelemben, mert jött haza a 4 éves gyerekem sírva zokogva, és kérdeztem, hogy mi a baj, babám? És akkor mondta nekem, hogy anyu, hogy azt mondja, én tényleg büdös vagyok? Hát mondom, miért lenni büdös? És mondta, hogy mert azt mondta Julika, hogy mi büdösek vagyunk, mert hogy cigányok vagyunk. És hogy ezt az anyukája mondta neki, és hogy soha többet ők nem játszhatnak együtt. És azt úgy nagyon-nagyon nehezen értem, vagy nagyon nehezen fogtam magam vissza, hogy, mert ugye a gyerekemről volt szó nyilván, hogy ne menjek be, és ne veszekedjek azzal az anyukával, ez volt az első, és a másik az pedig most
2: ne erősíts rá.
1: Ne erősítsek rá a sztereotípiákra, pedig rá kellett volna ott akkor.
2: Miközben egyébként a nem cigányok is szoktak kiabálni, tehát igazából az
0: van. De csak kiabálva lehet egyébként. Én bementem, csak mondom, és nem kiabálva is meg lehet.
2: Meg lehet mondani, csak pont azt mondta Zsuzsi, hogy kiabálva mondta volna.
1: Én szerettem volna kiabálva mondani akkor. És a másik ilyen alkalom az meg tavaly volt, amikor a Lizi bement az 1 éves kisfiával, az unokámmal a boltba. Hála jó Istennek, nagyon jó körülmények között élnek, tehát mondjuk nincs rászorulva arra, hogy pelenkát lopjon például, vagy bármi ilyesmi, és nem, hogy lekövette a biztonsági őr, hanem, hogy kipakoltatta ott az üzlet közepén, úgyhogy az unokám is szőke és zöld szemű egyébként, tehát, hogy nem feltétlenül hozzuk a rasszjegyeket, hogyha már így ezt így bekategorizáltuk, és zokogva hívott föl a gyerekem, hogy anyu, az egész üzlet előtt megszégyenítettek, hogy én lopok. És akkor, tehát azért vannak olyan nyomógombok, amikor már úgy félreteszel mindent, és akkor, így, és akkor lehet, igen, ezt lehet szépen intelligensen mondani, csak ott, akkor azt gondolod, hogy ő nem érdemli meg ezt az intelligenciát. Mert hogy ő sem volt intelligens, amikor, mert ezt, ha már tegyük föl, ez gyanúsítja valakiről. Mondjuk,
0: szerintetek azért pakoltatja, mert tényleg azt gondolja, vagy egyszerűen meg akarja szégyeníteni?
1: Szerintem mind a kettő benne volt, de inkább a megszégyenítésre tenném itt a voksot, mert nagyon mert nyilván oda mentem. És akkor hát nem voltam kedves nyilván a biztonsági őrrel, és az üzlet vezetésével sem, mert hogy amíg neked nincsen arra bizonyítékod, mert nem az van, hogy mondjuk nézed a kamerán, látod, hogy lepakolja a félpolcot, és megállítod a kijáratnál, az oké. Okay. Addig te milyen jog, honnan gondolod azt, hogy te megteheted azt bárkivel, egy háromfejű sárkánnyal, egy földönkívülivel, egy cigányjal, egy kínaival, bárkivel, hogy te őt ilyen szituációba teszed. Tehát honnan veszed a bátorságot ahhoz, hogy egy embert a méltóságában megsértsél? Tehát mitől vagy te különb biztonsági őrként? Ezt nem szépen mondtam el, de ez volt az
2: de ez, ja, most szépen
1: most mondtam
2: szépen
1: el.
2: Mondtad el.
1: Igen.
2: Azt akartam hogy mondani, hogy szépen mondtad.
0: Olyan szépen mondtad.
1: Igen. Alapvető emberi jogokról beszélünk. Tehát, hogy ezt így nem lehet. Mit húztál most?
0: Hát említetted a sárkányt, de én biztos, én a sárkány lennék, ha az unokámról van
1: na,
0: szó.
1: Hát ez
0: és akkor szívül tényleg mondjam már egy fogalmat,
2: jó, egyet
0: amit
2: mondjak, hát
0: húztál.
2: Akkor hagyd mondjam azt, ami kapcsolódik hozzá, az a szenvedély.
1: Jó.
2: Az egyik az a szenvedély, amit húztam.
1: Ja, ez egy olyan szép szó.
2: Ugye?
1: A szenvedély egy nagyon szép szó.
0: A szenvedély szép szó?
1: Szerintem igen.
0: Abszolút pozitív?
2: Nem minden esetben.
1: Nem.
2: Nem minden esetben, nem akarom erre felé elvinni, de nem minden
0: de
2: esetben.
0: De nekem tetszik, hogy nem. Azt mondtad, hogy ez olyan szép szó.
2: Szép egyébként, tehát, hogy miért, hát, hogyha a szerelemre gondolunk, nem? Tehát, hogy...
0: mondjatok, nem? Okay, nem? Mondjatok 3 szót, ami jó, ha szenvedélyes az életben. Jó, hagyok egy pici időt, hogy mi az a 3 dolog, amit jó szenvedéllyel csinálni, és abszolút pozitív, egészséges. Akkor a szerelmet pipáljuk ki, jó?
2: 1.
0: Tehát akkor legyen a szerelem 1, és akkor még 2. Ami pozitív.
1: A szenvedélyben?
2: Uh-huh. Vagy ami társul hozzá?
1: Ami társul hozzá.
0: Nem? Hát én rólatok azonnal tudok egy fogalm... Na,
2: jó, hát nekem ez volt
1: jó,
2: a második.
1: Igen.
2: És akkor mi a...
1: De nem munka. Tehát amikor már valamit szenvedélye... Pont erről beszélgettünk a férjemmel valamelyik nap, hogy amikor már szenvedéllyel csinálsz valamit, akkor az már szerintem onnantól nem munka.
0: Jó, de hát azért kell neki valami nevet adni.
1: Nem, az onnantól fogva az hivatássá válik.
0: Igen.
1: Tehát a munka, a számomra a munka az, amikor csinálok valamit, amit lehet, hogy jól csinálok, de mondjuk nincs benne az a bizsergi, nincs benne a szenvedély. És vannak olyan munkatípusok, amiről csak beszélek, és így látod, elindul a szám, amit tudom, hogy abban benne van a szenvedély, de azt én nem is érzem munkának, mert az úgy én vagyok. Tehát az a hivatásom, úgyhogy én a hivatást mondanám a munkahelyet.
0: Oké, Szilvi, mert ez a te szabad.
2: Melyik?
0: A szenvedély.
2: Azt hittem a hivatás.
1: Az is.
2: Én megvettem, amit a Zsuzsi mondott.
0: Abszolút.
2: Most azon gondolkodom, hogy szenvedély. Szenvedéllyel gondolok a gyerekeimre amúgy. Tehát, hogy ez a fajta, tehát az egy másfajta szenvedély, mint amit a szerelemről beszélünk, de ez is az, mert hogy én nekem, tehát hogyha rágondolok a gyerekeimre, akkor ez a szenvedély szó jön be, meg a szív, meg a szeretet, meg minden ilyen eszbetűs dolog. Szóval, hogy röhögj már.
1: Jó, nem.
2: De mi nem?
1: De tehát, hogy ezek... még van ez.
0: Neki van még eszbetűs dolog.
2: Ja, hát igen, de hogy nekem így ez jutott. Egyébként nekem a szenvedély az a, tehát hogy ez a hármas, az így a munka, a család, és a tehát a család az úgy, hogy ugye, tehát hogy normál esetben az ember nem csak a gyerekeit szereti, hanem az egész családja. És tehát, hogy nekem így amúgy így jött be. A
0: szerelem, család, munka.
2: Igen, igen, szerelem, család és a munka.
0: Na, például valaki szenvedélyen szeret enni, olyan is van.
2: Hát én annyira nem, nekem az annyira nem, de főzni. Tudom, hogy van. Hát, nem jó emlékem, hogy
1: de ezek már tevékenységek.
0: Igen. Szándékosan akarlak igen. titeket. Mm.
1: Tehát, hogyha azt nézed, hogy mondjuk a szenvedély, az legyen az élet sója. Most az a só.
0: Az az élet sója, a szenvedély?
1: Most, számomra most tegyük föl, hogy az a só. De ha kevés van, akkor nem olyan ízes, igaz? Mert hogy mondtuk, hogy lehet pozitív és negatív. Uh-huh. Ha még nagyon elsózod, akkor is gáz van, mert akkor még nem tudod megenni, ha már az evésnél tartunk. Tehát a szenvedélyben is valahogy meg kell találni egyfajta középutat. Ezt mondom én, aki gyűlöli a középszerűséget, de hogy tényleg én abszolút a végletek embere vagyok, tehát vagy dögöljél meg, vagy nagyon éljél, de hogy kettő között nincs semmi. Igen. Tehát, hogy és a szenvedélyt is úgy tudom megélni, hogy vagy nagyon szenvedek, mint a kutyák, és akkor ott tényleg vagy pedig ott a felhők felett 87 méterrel kóvágok, és azt sem tudom, mi van, és elveszítem már a realitást is, de hogy a szenvedély is egyébként szerintem olyan, mint a... Mi volt az én szavam?
2: Elengedés.
1: Ja nem olyan.
0: A másik arra szem, nem.
1: A másik szavam,
0: nem mondhatod el.
2: Nem mondhatod el.
0: Várjál, Szilvi, mert azért ezt még nem fejeztük be a szenvedélyt. Szerinted mennyire fontos az ember életében a szenvedély? Lehet-e anélkül élni?
2: Szerintem nem.
1: Hát lehet, csak nem
2: de,
1: érdemes.
2: Hát vannak szerintem olyanok, akik olyanok, mint egy szürke hal. De azok nem. Mi van?
1: Azok büdösek.
0: Az ember a szenvedélyét választja, vagy megérkezik az élet.
2: Nem tudom, én nekem van. Hát most nem tudom, fogalmam sincs, de én nem tudnék úgy élni, hogy azt ne eszed. Tehát, hogy lehet szenvedély az is, hogyha tehát egy csomó minden dolog.
1: Bármi.
2: Tehát, hogy nem tudom, én imádok bedugni a fülembe a kis fülhallgatómat, hallgatni a legjobb ilyen válogatás zenéket, amiben minden van, és közben csak sétálni, és élvezni a napsütést, vagy felszállni a vonatra is, akkor az az én időm, amikor csak hallgatom a zenét, vagy ezzel kikapcsolok, nekem az is egy szenvedélyes dolog, tehát én ezeket szeretem megélni, ezeket a dolgokat.
1: És ez a kulcs. Pont hogy... ezen gondolkoztam, bocsánat, hogy a szabadba vágunk, de hogy a szenvedély az egy érzés, amit vagy megengedsz, vagy
2: érted, vagy élheted úgy az életet, hogy nem tudod, hogy mi az, de az szerintem sajnálatos dolog. Tehát, hogy én nem tudom az milyen. Tehát nekem, én egy csomó mindenbe, én tényleg amúgy én is a végletek embere vagyok, és akkor nagyon sok mindenbe tudok nagyon szenvedélyes lenni. Tehát tudok úgy beszélni, hogy nagyon szenvedélyesen beszélni valamiről, nagyon erős határokkal, meg nem tudom, ilyen nagyon erősen kifejezni magam, meg tudok úgy, nem tudom, néha szeretek úgy főzni is, De fene tudja, hát szerintem egy csomó mindent szeret így csinálni az ember, amikor csak úgy azt érzed, hogy így, nem tudom, megéled azt a pillanatot úgy, ahogy van. És azt, hogy beleengeded magad. Mert hogy közben meg van egy ilyen negatív csengése a szenvedélynek, ez amikor tudjátok, ez a szenved, na túl szenvedélyesek amúgy a...
0: Tehát, amivel hogy, rombolja az ember magát.
2: De hogy közben meg szerintem, hogyha az haba úgy, nem tudom, ilyen egészségesen, meg ilyen jól tudod magad érezni, akkor abban nagyon jól bele lehet helyezkedni, meg így jól, nem tudom, jól tudsz lenni abban a helyzetben.
0: Mi lehet az ellentéte a szenvedélynek?
1: Szenvedés, nem?
2: Szürke hal.
0: A bidesátia. Tehát annyit gondolkodtam most rajta, hogy mi lehet a szenvedély.
1: Én egyébként...
0: Ellentéte. A közöny, vagy a apátia,
1: a közön,
0: vagy...
1: Én a közönyre
0: az inkább a szeretet.
1: Egyébként.
0: Nem tudom.
1: Nem is közönyre, hanem mert hogy én ezt megéltem.
0: Vagy az unalom.
1: Az unalom, igen. Tehát én
2: a szenvedélyre
1: frankon...
2: unalom?
1: Nem unalom, nem tudom mi a jó szó, de az volt, és akkor megmondjátok, hogy mit éreztem, hát ha megfejtem egy Na. nagy traumámat, hogy ültem otthon 2 évig. Soha, tehát 16 éves korom óta, illetve 14 éves korom óta dolgoztam, mindig legalább egy, de inkább 2-3 munkahelyen. Hol szükségből, hol nem, de mindig csináltam valamit, amitől nyilván hasznosnak éreztem magam, vagy nem, de mindegy, de hogy csináltam valamit, és volt 2 év az életemben, amikor mindenféle okok miatt otthon üldögéltem. És hogy a szenvedélynek még az S betűjének a tetejét sem
2: Igen, de azt szerintem láttad. Inkább depresszió.
1: Az is volt benne.
2: Tehát, hogy ez...
1: De hogy mire rájöttem, hogy nekem tulajdonképpen az a bajom, hogy semmiben nem teszek érzést. Tehát kikapcsoltam valahogy az érzelmeket az életemből, vagy nem tudom, hogy csak így, mint a büdös hal, vagy a szürke, milyen hal, hogy mondtad?
2: Szürke hal.
1: Szürke hal. Én voltam a szürke hal, és akkor rájöttem, hogy igazából az van, hogy tényleg lehet mondjuk akár főzni otthon szenvedéllyel, kitakarítani otthon szenvedéllyel, vagy mit, tehát nem azzal a így, hanem hogy így tényleg lehet, csak ahhoz kell megengedni magadnak azt, hogy egyáltalán érzel.
0: De úgy nagyon érdekes, amit mondtad, hogy ez gyászfeldolgozás.
1: Nem, de hogy mit elmeséltél? Én az egész életemet meggyászoltam.
0: Komolyan?
1: Igen, egyébként igen.
0: Ez, amit igen,
1: és
0: elmondta,
1: az kiírtja
0: a szenvedélyt.
1: Tehát ez kiírtja az életedből.
0: De nehezebb, úgy, ha nem tudod.
1: Nagyon.
0: Tehát azt mondják rád kapásból, hogy depressziós vagy.
2: De hát azt nem tudod értelmezni a depresszióba az ember, pont az a nehéz. Van.
0: De más a gyászfeldolgozás,
2: más a kettő, igen. Abszolút. De hogyha nem tudod, tehát hogy attól, hogy a másik észreveszi, az még nem azt jelenti, hogy én
1: Persze,
2: azt tudom.
1: Persze, mert te meg érzed közben, és a jó esetben, mármint, hogy rosszul érzed magad, mert a depresszióban borzasztóan rosszul érzed magad.
2: Most amúgy nem akarom elviccelni, de most eszembe jutott az, hogy mert ugye a halak között is van különbség, mert ott a lazac, nem?
1: Nem, a lazac, az visszafelé én a lazacot ugye, nem szerettem.
2: De nem azért, hanem tényleg, hogy az egy színes hal.
0: Ágában nem volt a lazacokat megsérteni.
2: De nem, de hogy az egy színes hal, nem? Tehát, hogy nem egy szürke.
1: De a többségük
2: de most mondjuk
1: az.
2: A, nem, érted?
1: Igen.
2: És amúgy az és a visszafelé üdös. Megy a folyón, nem?
1: Tehát, igen, hogy... igen, ő áll rá a szemem, mert igen. Cigán.
2: Na látod? Na mégiscsak van benne valami. Hal ide, hal oda. Tényleg nem akartam elviccelni ezt a komoly témát, de most csak úgy eszembe jutott.
0: Hát nehéz dolog szenvedély nélkül élni, de nem lehet erőltetni.
2: Azt akartam, komolyan. Hogy de nem lehetetlen.
0: De amúgy nem lehet erőltetni.
2: Nem, persze. Csak
0: mert hát... például van olyan időszakunk, amikor gyászfeldolgozunk.
2: Persze.
0: Én biztos vagyok, hogy ez volt a Zsuzsinál egyébként akkor. És meg magamról is tudom, hogy aput elvesztettem most már nagyon sok éve, és nagyon soká jöttem rá, hogy én gyászfeldolgozom. És azért nincs bennem szenvedély. Ráfogtam én minden másra.
2: Persze,
0: de nem
2: hát
0: az volt
2: nagyon
0: az
2: nehéz.
0: Igazság.
2: Igen. De mi most ugye egy ilyen ideális állapotról beszélgettünk, hogy abban amúgy milyen a szenvedély. Mert hogy az, amiről beszél
0: én
2: a Zsuzsi, az...
0: Nem használtam ezt a szót.
2: Hát én most azt mondom, hogy... Tehát én sem vagyok mindig, nem tudom, nagyon vidám, nem mindig tudok vidám lenni, de úgy keresem azt a részét. Tehát, hogy én abba vagyok, hogy bár egy csomó nehézség van az életünkben, mindannyiunk életében, de hogy én az elmúlt években annyi embert elveszítettem, aki nagyon fontos volt nekem, és hogy az tehát, hogy azok a feldolgozások, azok úgy vannak, de közben az embernek muszáj megtartani az életben való hitét, mert hogy az meg segít abban, hogy túl tudj rajta lendülni. És hogy az van, hogy amúgy meg iszonyat kevés. Tehát, hogy én mindig ezen zélek, hogy amúgy olyan kevés az időnk.
0: Na.
2: Nem? Vagy mindegy, én ezt gondolom.
0: Fejtsem ki.
2: Jó, szóval, hogy szerintem az van, hogy minden pillanatot ilyen szempontból meg kell élni. Tehát ezeket a pillanatokat a családoddal. Tehát, hogy én amúgy szoktam ilyeneket csinálni, hogy így csak végig gondolom, hogy miért vagyok hálás. Azért, mert van. Hogy megvan a családom, hogy gyönyörű gyerekeim vannak,

0: hogy nagyon nehéz, persze akkor az ember így arra nem tudom, arra fókuszál, meg arra tereli a figyelmét, de hogy attól függetlenül szerintem nagyon figyelnünk kell arra, hogy próbáljunk, nem tudom, boldogan élni. De komolyan, tehát, hogy így a kicsibe is megtalálni a boldogságot. Tehát abba, hogy én például ma úgy örültem neki, hogy ma jó idő van, mert tegnap fáztam. Szóval, hogy ezek szerintem fontos dolgok, és ezek persze ilyen hülyeségnek tűnik elsőre, meg apróság, de közben meg olyan sokat tud adni. Tehát én, ha nekem rossz kedvem van, én nem tudom, hogyha hallgatok, nekem mondjuk a zene az nagyon sokszor ilyen. Hallgatok egy olyan zenét, és akkor nem tudom, eszembe jut, amikor diszkóba jártunk, és akkor táncoltunk meg ilyenek, mert olyan zene jön be, és olyan jó kedvem lesz, és elkezdek nevetni. És mindegy, hogy hol vagyok, lehet, hogy bolondak néznek, de az egy más kérdés. De nem? De akkor is jól érzem magam. Vagy nem tudom.
1: De hogy az milyen hülyeség, hogyha valaki az utcán énekel, az bolondnak nézik.
0: Annak ez nézik, mekkora, de én...
1: Ez mekkora civilizációs hazugság. Tehát, hogy én miért ne énekelhetne az ember szoktam, az utcán?
0: Én szoktam mozogni is, igen, táncolni azért nem merek.
2: Énekelni, mert nem akarom kiírtani magam.
1: Nagyon neked, de tehát az, tényleg... hogy szégyelnie kell az embernek az, hogy ő énekel, vagy fütyül, ez amúgy mennyire
0: gáz? Hát jó, de azért mondjuk nem tudom, Magyarország nem egy ilyen
2: nyitott.
0: Tehát nem egy ilyen nyitott erre.
1: De miért
0: nem
1: kell, hogy nyitott legyen? Tehát de kell, hogy nekem valaki odajön, és azt mondja, kérem Kökény Anna, megengedjük, maga most énekelhet.
0: Nem kell, hogy megengedjék.
1: Nem?
0: Csak, hogy én amúgy néha ezt meg szoktam engedni magamnak, vagy hogyha olyannal vagyok, mint tudom én, mint ma is jöttünk erre felé a Zsuzsival, hát mi annyit nevettünk. Annyit nevettünk, hogy ez valami, nem is tudom. Tehát és az van, hogy amúgy az emberek amúgy egy idő után, tehát ha nagyon jó kedvű vagy, amúgy nevetnek veled. Szóval, hogy azért ez bevonza a másik oldalon is. Ezt a dolgot, főleg ez a... Ez
1: lehet példát mutatni az utcai énekléssel, a nevetéssel, táncolással.
2: Igen, meg egyébként most ez valamiért nagyon motoszkál, ez gondolat bennem, bocsássatok meg érte, mert hogy ugye itt most lehet, hogy kívülről úgy ülne, hogy persze, mert nekik milyen könnyű, mert most tök jó életük van így, vagy úgy, vagy amúgy, de azért tehát ez nem mindig volt így. Tehát szerintem mindannyian megjártuk a mélységeket, minden téren.
1: Nevetni,
2: igen,
1: ne?
2: De hogy egyszer csak el kell jönni annak a pillanatnak az életedbe, amikor, és az általában akkor ideális, hogyha a leges-leges legrosszabb pillanatodban érkezik meg, amikor egyszer csak úgy döntesz, hogy nem veheti el az életedet az a fajta szituáció, amiben jelenleg vagy, mert egyrészt semmi nem tart örökké, bármennyire is nagyon hosszan tudunk szenvedni és megélni rossz dolgokat, akkor is egyszer csak el fog múlni. Másrészt van egy mondat, ami nekem ilyen vezérfonál volt az életemben, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, és úgy hangzik a mondatnak a második fele, hogy nem tud olyan minőségű esemény történni, amitől holnap reggel nem kell fel a nap. És ez így van, tehát bármennyire rossz dolgok történnek veled, megélhetési problémáid vannak, elhagyott a férjed, elhagyott a feleséged, nem tudom, bármi.
0: Majdnem egy nóta jutott az ötletre, hogy elkezdtem énekelni.
2: Beszélgessél vele, komolyan látod? De halakkal jön meg.
1: Meg nótákkal.
0: De van ilyen nóta.
2: Igen, ez így. Tehát, hogy egyszerűen minden elmúlik. Tényleg mind. A jó is elmúlik, a rossz is elmúlik. És egyszerűen meg kell látnod azt, hogy ne, saját magaddal cseszel ki, hogyha ebbe így benne tartod magadat. És egyébként a szenvedély erre lehet jó, mint ahogy a zene is, mert a zenébe is a szenvedélyt érzed meg, az érzést érzed meg, azt tud téged kibillenteni. Most kaptam a születésnapomra férjemtől egy fülhallgatót, mert mindig az a bajom, hogy nem hallom a zenét úgy, ahogy én szeretném hallani, és kérdezte, hogy mit szeretnél a születésnapomra, és mondtam, hogy egy olyan fülhallgatót szeretnék, amiben mindent úgy hallok, ahogy én szeretném hallani, a legutolsó mindenig.
0: És
2: de várjál, mert megkaptam a fülhallgatót, és azt mondta, hogy te nagyon polott vagy, álltam az udvar közepén, nagyon nagy jelenet van. Ki van zöldelve, ugye már a fák zölden, ment le a napocska, én csodálatos, tökéletes, idilli érzés volt, és egyszerűen megéreztem a létezést, ezt nem tudom,

0: Paris, Budapest, mindig Budapest. Nem Párizs, nem New York, meg nem is London.
1: Mi Sopron?
0: Dehogy mondom, London.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az O. Bukó.
2: Így van. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Felzárkóztatási programok elméleti fontosságát a gyakorlatban működő, kézzelfogható kezdeményezések igazolják a legjobban. Az oktatás és a munkaerőpiac területén indított célzott projekteknek pontosan mutatják meg, hogyan lehet hátrányokat valós lehetőségekké formálni. Az egyik legsikeresebb és legközvetlenebb hatású kezdeményezés a Tanoda program. A tanodák olyan délutáni, civil vagy egyházi fenntartású közösségi terek, amelyek a hátrányos helyzet főként cigány gyermekek iskolai előmenetelét segítik. Nem csupán korrepetálást biztosítanak, hanem személyre szabott mentorálást, készségfejlesztést és kulturális programokat nyújtanak. A tanodák biztonságos környezetet teremtenek, ahol a diákok megkapják azt a digitális és tárgyi támogatást, ami az otthonukból hiányzik. Ez a preventív jelenlét drasztikusan csökkenti a korai iskolai elhagyást. Középiskolai szinten az Arany János tehetséggondozó program nyújt rendkívüli ugródeszkát. Ez a program a kistelepüléseken élő nehéz sorsú, tehetséges diákokat segíti bejutni a minőségi gimnáziumokba és a kollégiumokba. Az anyagi támogatás, a nyelvtanulási lehetőségek és a különórák révén a roma fiatalok olyan elitoktatási környezetbe kerülnek bele, ahová a családi hátterük miatt egyébként esélyük sem lenne. Az Arany János tehetséggondozó program közvetlen híd a felsőoktatás felé. A felsőoktatás szintjén a keresztény roma szakkollégiumi hálózat végzi a legfontosabb munkát. Az egyetemek mellett működő szakkollégiumok nem csak lakhatást és ösztöndíjat biztosítanak a roma egyetemistáknak, hanem megerősítik az identitásukat saját közösségének szószólójává és vezetőjévé válni. Végül a munkavilágát célozza meg a Nő az Esély program, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű roma nők képzésére és foglalkoztatására fókuszál. A résztvevők szociális, egészségügyi vagy köznevelési asszisztensi szakmát szerezhetnek, majd pedig helyben a saját közösségükben helyezkednek el. Ez a program kettős sikert ér el, stabil jövetelmet ad a családoknak, és helyi szinten erősíti a segítő szolgáltatásokat. Ezek a konkrét példák bizonyítják, hogy a rendszer szintű támogatás működik. Ha a tanodától a szakkollégiumokig tartó ív folytonos, a mély szegénységből és az előítéletek fogságából van kiút, a teljes társadalom javára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem ismét Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is.
3: Milyen élmény volt a Rajkó zenekarban egy turné? Nyilván egy turné mindig fárasztó, akár még kisgyereknek is. De azért megvan ennek a szépsége is.
4: Addigám csak a jóra emlékszik vissza az ember.
3: Ja, értem.
4: Akár melyik kollégámat megkérdezel, vagy akik ott tanultak, beszélünk egy órát, és rosszat nem tudunk mondani, mert csak a szép meg a jó jut eszünkbe. Aha. De szerintem nagyon jó. Hát most kézed egy gyerekként egy ilyen zenekarban lenni.
3: Hát ez az.
4: Mondok neked egy olyan példát, lejöttünk a színpadról, és akkor sorba álltak, hogy aláírd a belépőjegyüket, meg ilyeneket.
3: Hát akkor igazi sztárok voltak, lehet az mondani, de tényleg?
4: Mi azok volt?
3: Igazán.
4: Aki abban nem volt benne, az el se hiszi ezeket, amiről most beszélünk.
3: Mondjuk minden évben fellépett az Országházban Rajkó zenekar. Hát ez is egy óriási dolog egyébként. Hát meg az a rengeteg turné, tehát hogy amit teljesített a Rajkó zenekar, egyszerűen hihetetlen. Tehát
4: annyi külföld volt, annyi belföldi turné.
3: Melyik az a legemlékezetesebb turné, amire visszaemlékszik?
4: Hát a legelső külföldön, ami volt 1973-ban Belgiumban, Liège-ben volt a kis zenekar. Ott voltunk először külföldön. Hát most képzeld el, hogy 13 évesen kikerülni Liège-be, Zalaegerszegről.
3: Hát az óriási dolog.
4: Grand Hotelben laktunk, soha nem felejtem el, az volt a szállodának a neve. És akkor előadásra, amikor mentünk be, és jöttek a hangmérnökök, állították a mikrofonokat nekünk. Az egy csodálat volt. Volt olyan, aki eljött mellettünk, megsimogatta a fejünket, mert hát kisgyerekek voltak.
3: Hát igen.
4: És akkor elkezdődött az előadás, vett belőle a TV részletet, rádió. Hát ezek...
3: Azért ez csodaszámba ment szinte.
4: Felejthetetlen élmények. Uh-huh. Felejthetetlen élmények ezek. Ott voltam életemben először külföldön, Belgiumban, Liège-ben voltunk. És akkor nagyon sok magyar volt az előadáson. Előadás után jöttek oda hozzánk. El akartak minket vinni vacsorázni, persze nem engedtek el az igazgató. Tudod, nem lehetett csak úgy mászkálni velünk. Hát, csodálatos.
3: Szigeti volt akkor az igazgató, jól
4: emlékszem. Igen, és a német László. Uh-huh. Volt a igazgató helyettes, de velünk többnyire ő foglalkozott a német.
3: Ja, aha.
4: Szigeti az csak akkor már, amikor valami komoly, nagyon komoly dolog volt, akkor találkoztunk vele. Meg amikor hozott impresszáriókat a színházterembe, akkor képzeld, volt fogadózenekar is, mikor jött valami impresszárió, a színház terem bejáratától egy ilyen 10 méter ott a lépcsőnél. Ott volt 6 tagú zenekar, az volt a fogadó zenekar, és akkor már amikor jöttek külföldi impresszel, már ott megálltak 5 percre, hallgatták a zenekart, és akkor mondta Sziget, hogy még a színházteremben lesz az előadás. Nagyon nagy sztár zenekar volt ám a Rajkó. Nagyon nagy.
3: Amikor a Gerendás Istvánnal beszélek, mindig kiemeli a Szigeti bácsit, hiszen nem csak a Farkas Gyula kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az egész Rajkó zenekar.
4: Igen, hát a Szigetinek a nagy ismerettsége. Aztán a Gyula bácsi
3: sem ment volna semmi.
4: Biztos, hogy igen. És akkor megtalálták a Gyula bácsit, aki és meg akkor... aztán erre olyan alkalmas volt, hogy neki már utódja nem lesz. Ha igény lenne, akkor se találnának, szerintem még hasonló utódot sem, mint ő volt.
3: És miután végzett a Rajkó zenekarban, elment a Rajkó zenekarból, akkor hol kezdett? Hol muzsikált?
4: Hát kérlek szépen, én akkor visszamentem Zalaegerszegre másfél évre, mert akkor ott voltam katona. Hát azért mentem vissza így igazából, mert a Horváth Karcsi a nagybőgős, akkor indult a ki mit tudom. És abba a zenekarba, aki őt kísérte, én voltam a klarinétos, és ő akkor volt katona, több társával együtt, és akkor nekem az a kultúrparancsnok, vagy nem tudom a igazi kifejezését ennek, ő olyan ígéretet tett, hogy Dezsőként bejössz ide, bevonulsz, itt leszel, állandóan az irodámba fog szűrni, nem kell semmit csinálni, tudod a katonaság milyen...
3: Hát azért ez kemény volt.
4: És akkor kérlek szépen, az volt a vége, hogy a tévé felvétel előtt mi kaptunk 5000 forintot akkor fejenként, nem tudtuk, hogy miért. És akkor jött ez a...
3: Hát az azért az nagy összeg volt.
4: Nagyon nagy.
3: Óriási összeg.
4: Nagyon nagy.
3: Nem tudom, 2-3 havi fizetés akár?
4: Hát inkább 3.
3: Aha.
4: És akkor képzeld el, hogy jött ez a kultúrparancsnok be a Rajkóba, összehívatott minket, és akkor mondta, hogy felső butasításra a Rajkó zenekar nem vesz részt ezen a ki mit tudi tévéfelvételen, mert akkor már bejutott oda, mint szólista a nagybőgös Horváth Károly. És akkor ezt az összeget kaptuk, és ő meg mondta nekem, hogy Dezsőkém, azt mondja, engem meg áthelyeztek. Azt mondja, nem tudom, azt mondja, nem tudok neked segíteni, hogy hova fogsz kerülni katonának. És akkor én meg elmentem Zalaegerszegre, akkor ott hagytam én a Rajkó zenekart 5 év után, vagy 6 év után. És akkor Zalaegerszegen voltam katona, de nagyon jó körülmények között, mert ugye a szüleim ott laktak, és a zenekarban voltam. Azért ijedtem meg tőle, megmondom neked őszintén, mert akkor akik bevonultak katonának, nappal dolgoztak. Fizikai munkát végeztek. Este meg kellett menni a hoteli fűságba muzsikálni. Aztán...
3: Hát a fizikai munka az nem tesz jót a zenészkéznek. Hát
4: sajnos ezt intézték akkor. Ezt Budaörsön vagy hol volt az a laktanya, már nem tudom. És hát ilyen fizikai munkát végeztek. De nem csak én, a Puka Karcsitól kezdve mindenki, aki katona volt. Meg ugye az elődeim, szegény Kovács Gyuri már nem él, itt hagyott minket.
2: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa. Most hallgassuk meg Brahms 5. magyar táncát, Nyári László prímás és zenekara előadásában, amelyben a klarnét szólót Olá Dezső játsza.

0: Brahms 5. magyar táncát hallhattuk Nyári László prémás és zenekara előadásában, amelyben a klarnét szólót Olá Dezső játszotta. Mai vendégem pedig még mindig a szólista, Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa.
1: És a hoteli ifjúságban ott is musikált akkor?
2: Igen, ott a szálloda, a Rózsatomból, még azt hiszem, hogy most is megvan.
1: Ez volt tulajdonképpen Rajkónak úgymond a kis kihelyezett tagozata, hiszen igen, oda mentek a rajkósok.
2: Hát igen,
1: az ott a gyakorlati terep.
2: Igen, ott ugye hát a kávéházi cigányzenét ott lehetett bőségesen gyakorolni, mert tele volt külföldiekkel a szálloda, muzsikát, műsort. Jó volt ez nagyon.
1: De ez is óriási dolog egyébként, hogy a szakmát, illetve a színpadi rutint azt nem csak a turnék alkalmával tudták megszerezni, hanem itt a hotelifjúságban is. Tehát ennyi koncert mellett még a gyerekek is olyan profizmusra tettek.
2: Mert minden lehetőség meg volt adva ilyen bandikán. Amit el tudsz képzelni, mindent. Ugye magában ez, hogy ha akartál, akkor 2 hétre is beosztottak oda. 14 napig mehetél oda szállodába. Oh. Akkor ugye a színpadi zen, amit aztán tanultunk, minden nap 2 próba volt. Nagyon jó iskola volt. Bár most is ilyen lenne, meg lenne ennyi növendék.
1: Kaptak ezért valami fizetést is?
2: Hát az én szerződésem is olyan volt, hogy mert 10 évre szólt a szerződés, hogy 5 év tanviszony és 5 év munkaviszony. Én meg pont a közepénél jöttem el.
1: 8 év után?
2: Hát itt 6. Már akkor én is kaptam volna fizetést. Csak én akkor eljöttem a katonaság miatt, mert képzeld el, hogy ilyenektől ijedtem meg, hát mondjuk jogosan, hogy minden nap mész a hoteli ifjúságba este, és hogyha a katonaságnál kapsz szabadságot, akkor nincs hol aludnod, mert mind a hoteli ifjúságban kötelező volt járni.
1: Igen.
2: Akit beosztottak. Hát most aki kollégiumból vonult be katonának, az mit csinál? Kollégiumban nem tudtál visszamenni.
1: Akkor ez a része nem volt megoldó.
2: Hát, ez az egy. Aztán akkor mentem én haza a szülő városból, a Zalaegerszegre, aztán eltelt az a 1,5 év, meg közben 1,5 év lett a katonaság is csak.
1: Ja, 2 évről levitték akkor. Katonaság után mit csinált? Hol muzsikált? Merre járt?
2: Hát vártam 3 napot, aztán visszajöttem Budapestre. Minden gyerekkori barátom.
1: Igen.
2: Itt volt.
1: Már csak itt nőtt fel.
2: Most képzeld el, hogy 60-ban születtem, 1960-ban, és akkor 66-ban költöztek a szüleim Zalaegerszegre. Most 66-tól meg csak 73-ig voltam én ott. Aztán alig vártam, hogy visszajöjjek.
1: És akkor itt volt lehetőség muzsikálni?
2: Hát volt.
1: Dolgozni?
2: Volt bandikán.
1: Hát akkor egész más idők voltak, miért?
2: Volt. Sőt, annyi megkívás volt, hogy akkor mehettem volna apukához is a Budapest együttesbe.
1: Ja, igen, akkor ő most akkoriban ott játszott a 80-as évek elején, ha jól emlékszem.
2: Volt nagyon sok lehetőség. Aztán hát nagyon gyorsan elment az idő.
1: Aztán jött a 100 tagú cigányzenekar is később.
2: Igen. A megalakulásánál akkor ott voltam, akkor megalakult a zenekar, és akkor én utána nem tudtam járni. Egyszerűen, mert akkor volt ez a 84-es vonópárbaj, amit a Karcsi nyert, és akkor abban a zenekarban is én voltam klarinétos, és akkor kezdtünk a New York kávéházba. És akkor a Karcsinak is annyi elfoglaltság volt a kávéházon kívül, hogy nagyon sok, és ez már nem fért bele. Ez ahogy, hogy 100 tagúzunk, meg próbál, bejárunk, meg mit tudom én, mondjuk az belefért volna, csak semmiben nem tudtunk részt venni. És akkor ugye ott én voltam 5 évet ott a New York kávéházban. Utána 1-2 év eltelt, nagyon sok haknik voltak ilyen nóta műsoros előadások, amiben részt vettem. Ugye az Orin keresztül.
1: Ja, az országos rendezője.
2: Igen, akkor jártam a Sánta Ferivel, csináltam ezt jó hosszú ideig, hosszú hónapokig. Aztán, meg hát más privát, más zenekorokban is.
1: Kikkel muzsikált még?
2: Hát, abban az időben, hogy mondjam neked, olyan nagyon sokkal nem. Mert például a Karcsival voltam a New York kávéházban 5 évet.
1: Hát akkor mellette nem kellett máshova menni.
2: Akkor persze. Utána, amikor volt ez az alkalmi muzsikálás, hogy nóta műsorokra, meg ilyenekre gondolok, én meg ilyen színpadi egy-két dolog összejött, akkor ugye jártam a Sánta Ferivel ilyenekre, rádióba, lemezre, stb. És avval egy időben én már jártam a Voros Lajossal is. És akkor 89-ben, azt hiszem, ha jól emlékszem, rá akkor én be is kezdtem ővele, az ő zenekarába stabil. És akkor ott 15 évet töltöttem el. Az elég hosszú idő.
1: Ez hol volt?
2: Ez a Margit kert étterem.
1: Margit kertben, így van.
2: Ez egy nagyon nagy nevű étterem volt. Hát akkor még volt olyan is, képzeld el, hogy egy prívásnak voltak törzs vendégei. Hát ide jártak ilyenek is. Nagyon, nagyon, nagyon szép 15 év volt az. Meg ami talán a legkedvezőbb volt az én részemre, hogy képzeld, engem mindenhova elengedett. Jártam más zenekarokba, akkoriban jártam ugye apukáddal nagyon sokat, mindenféle fellépésekre, egynapos külföldekre, amit még a anyai nagyapád is járt velünk Grazba, meg ide-oda. A bandi apukádnak nagyon sok volt, jártam ővel akkor, a Sánta Ferivel, a Pukával nagyon sokat, a Puka Karcsival. Úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak, nagyon szép évek.
0: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Most pedig hallgassunk meg tőle egy felvételt, amelyen a Párizsi nyár című számot muzsikálja a 100 tagú cigány zenekar élén.

0: A 100 tagú cigányzenekar és Olá Dezső klarnét szólójával hallhattuk a Párizsi nyár című dalt. Most pedig folytassuk a szólistával készült beszélgetésemet.
1: Elég régóta azért már ott van a 100 tagú cigányzenekarban, és elég stabilan.
2: Hát igen, igen, igen. Szeretek egyébként ott lenni.
1: Nyilván nem mindig fenékig tejfel, ha lehet ezt mondani, hiszen ezek az utazások azért elég megterhelők.
2: Hát a 100 tagúval is képzeld el, hogy rengeteget utaztunk. De itt is, ez, amiről az előbb beszéltünk a Rajkor, hogy hazudnák, ha valami olyat mondanák, mert csak a szép jut el az ember ezért. Bármelyik nagyon strapás külföldre.
1: És melyik volt az a legemlékezetesebb helyszín, ahol járt a 100 tagú cigányzenekarral?
2: Hát, nehéz, mert nagyon sok olyan helyen voltunk.
1: Tehát tényleg tudom, hogy a 100 tagból is bejárták.
2: Talán a legemlékezetesebb, az akkor nem is 100-an voltunk, hanem azt hiszem csak 20-an vagy 25-en, Monte Carlo-ba, és ott van egy ilyen jótékonysági nap, amin a világsztárok, a legnagyobb világsztárok vesznek részt. Az első ilyenen mi léptünk föl, amikor külföldről is hozattak zenekar, de rajtunk kívül volt még több fellépő. És képzeld el, hogy amikor mi voltunk ott, mi részt vettünk ezen, akkor azt találták ki, hogy ezek a világsztárok a 20-as évek kocsiaival jöttek oda.
1: Jó ide.
2: De most Bandikám, nem tudok neveket mondani, akit el tudsz képzelni, nagy világsztárok, azok mind ott voltak. Ez nagyon emlékezetes. Aha. Ez azért volt ennyire különleges, ezek miatt, a nagy világsztárok miatt. Uh-huh. De előtte mi már voltunk 15-ször, 20-szor ott, mert minden turnén ez a Monte Carlo benne volt.
1: Igen, így van.
2: Aztán hát ugye Franciaországot azt keresztül kasul jártuk 30 év alatt. Olyan kisváros se volt, ahol ne fordultunk volna elő. Meg hát ugye a legnevezetesebb színházakba, Párizsba, akkor a kaszinóba volt sorozatba előadásunk, azt hiszem egymás után 7. Annyi jegy kelt el, képzeld el.
1: Nagyon szeretik Franciaországban a 100 tagú cigányzenekart.
2: Nagyon. Hát jobban ismertettek minket abban az időben, mint itthon. Hát
1: ez főleg a 2000-es évek.
2: Igen.
1: Ha jól
2: igen.
1: emlékszem, akkor igen. volt egy külföldi impresszáriója a cigányzenekarnak.
2: Igen.
1: És ő rengeteg koncertet
2: nagyon sok.
1: Szervezett. Igen, az egy szép időszak volt.
2: Most képzeld, a januárban megkezdődött. A januári turnék azok ilyen másfél hónapos. Uh-huh. Csak szoktak lenni átlagban. Uh-huh. Akkor onnét hazajöttünk, március 1-én már mentünk Törökországba, Görögország, ez egybe volt szinte. Mind a két országban 5-5 előadás volt. És akkor utána megint Franciaország. Egész évet végig utaztuk, 30 évig. Képzeld, de Izraelben nem voltam. Jó Isten, nekem ezt nem adta meg, nem tudtam oda eljutni. Most az utolsó ami volt a 100 tagúnak Izrael, abba se tudtam kimenni, mert akkor meg a Bajkával volt egy közös koncert a zenekarnak, és ő kérte, hogy maradjak otthon. Mert akkor is volt még azt hiszem egy vagy két előadás abból a turnéból. Oda nem jutott el, nem sikerült eljutni.
1: Hát azért még nyilván terve van Izrael a 100 tagú cigányzenekarnak, úgyhogy lehet, hogy...
2: Már nem, hogy... mert én már repülőre nem hiszem, hogy ülhetek, tudod, a betegségem ja, miért se. Hát nem baj, ez legyen az életben legnagyobb baj.
1: Beszéljünk egy kicsit a családról. Vannak gyerekei is. Az egyik igen. az kedves jó barátom, aki már itt volt is
2: igen,
1: a műsorban. Dezső, híres jazz zongora művész. Nyilván nagyon büszke rá.
2: Hát képzeld, hogy örülök a sikereinek.
1: Hogy nem klarnétos lett?
2: Ő az akart lenni. Kérlek szépen, egész kisgyerek volt, és akkor utánozott engem, mikor én készülöttem, este mentem dolgozni, mit tudom, vagy mentünk előadásra, és akkor ő is úgy állt meg az előszobába tükör előtt, nézegette, és akkor volt neki ilyen kicsi klarnétok. Valahogy sikerült rábeszélni, hogy először zongorát kell tanulni, akármilyen hangszeres lesz, mert akkor nagyon könnyű lesz minden a zeneelmélettől kezdve. Így próbáltam rávezetni, hogy ne klarinétos legyen. És akkor 9 vagy 10 éves volt, azt hiszem, vagy 11, de most annyira nem is fontos ez, volt egy országos zongora verseny, amit ő megnyert. És akkor jött haza, oklevelet mutatt, és az volt az első kérdés, hogy apu, akkor mikor térek át klarinétra? Mondom, soha. Oda már nem térsz át, fiam.
1: Miért nem akartad, Ezső bácsi?
2: Nem tudom. Nem tudom, mert akkoriban már ezelőtt

0: tudom én, Németországban, és akkor csak hárban ment a zenekar. Hiába volt a szállodában 5 tagú zenekar. Sokat mentek már akkor. És én, hogy mondjam neked, ezt nem akartam, fiam. Hát meg ugye most nyert egy zongora verset, jó, hogy nagyon kicsik volt még, meg kisgyerek, de akkor már én már mindent elkövettem, hogy maradjon azon a hangszeren.
1: Hát lehetett látni a tehetségét. Igen, és a sikereit.
0: Meg hát ő, igen. Hála Istennek, akkor képzeld el, jazzzenész meg úgy lett, hogy a konzit végezt, és akkor már én előtte beszéltem neki róla, hogy jó lenne főiskolára, meg stb. És akkor bejelentette, hogy ő nem megy. Hát mondom, miért? Mert ő jazzzongorista lesz. Hát mondom, azt nem most kellett volna kezdeni, fia. Kézzel, de nem tudtam róla. Már ő előtte 2 évvel éjjel-nappal hallgatta a CD-ket, meg mit tudom én. És akkor ahhoz volt, igazán a jazzzenéhez volt ő neki tehetsége, és akkor ő, amikor ment a egyetemre, abban a pillanatban föl is vették. Ott végig kitűnő volt negyedikig, a vizsgáig. Nagyon szorgalmas gyerek volt. Nagyon. Akkor abban az az időszaka az életében, az csak a tanulásról szólt, meg amit kitűzött magának célt az, hogy meg tudja valósítani, és sikerült neki, hála Istennek.
1: Unokái hogy vannak?
0: Ja, van egy 8 éves unokám, a Benike, ő tanul zongorázni.
1: Uh-huh. A kisebb... Szerencsés, mert az apjától akkor tudja tanulni.
0: Nem tanul.
1: Nem tanul zongor.
0: Az anyja is zenetanár, igen. Nem tanul egyiktől sem.
1: Anyukája futbolista.
0: Igen, külön tanárhoz jár. A szüleitől nem tanul. A kisebbik unokám pedig, a Danika, az meg minden nap más hangszeres. Most a dob, neki a sláger, kapott tőlünk dobfelszerelést.
1: Cigányzenészek lesznek? Ha zenészek lesznek?
0: Szerintem nem tudom, de a Benike biztos, hogy zongorista lesz. Uh-huh.
1: Hát a zongora az mondjuk a cigányzenekarban nem annyira nem, jellemző.
0: De az biztos, hogy az arra mondom, hogy talán cigányzenészek nem, mert a Benike biztos zongorista lesz. Uh-huh. A Danit azt nem tudom elképzelni, mert ő neki még kicsi is, meg minden nap más tetszik.
1: Nyilván ők fogják eldönteni a dolgot, nem is mi. De hát ez csak azért érdekes, hiszen van egy közös kultúránk, igen, amit azért nyilván próbálunk továbbadni valahogy, igen, ezeket a hagyományokat.
0: De most ehhez, ha nem haragszol, hozzáfűzöm azt, hogy nem fogok lelkileg attól szenvedni, hogyha esetleg bármelyik unokám azt mondja, hogy nem tanul. Mert én nem akarom rájuk erőtetni ezt. Ha ők akarják, akkor mindent elkövetek, hogy tudjak segíteni bármiben, uh-huh, taníttatástól kezdve mindenbe, de ha azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz jó érzés, de belenyugszok. Nem fogok erőszakoskodni, hogy...
1: Ez kicsit olyan, hogy az legyen zenész, aki ezt igazán akarja.
0: Igen.
1: Ugye? Mert hiszen igen, ez,
0: nem is
1: ez
0: tud
1: egy olyan
0: egyébként az életben, Bandikám, nem is tud létezni. Uh-huh. Másképp nem tud létezni, mert ha most megnézed, hogy a szobafestő mennyit keres meg, te akkor abba hagyod. Ezt csak úgy tudod végigcsinálni, ha neked ez az életed. Ez nem szakma, ez hivatás, ez élet. Uh-huh. Ez az élete egy muzsikusnak, az, hogy muzsikus. Ezt másképp nem lehet. Ha ebbe belekeversz másokat, hogy anyagi, meg így, meg úgy, meg mennyit van a családjával, te meg nem vagy annyit. Nehéz dolog ez. Uh-huh. Ez csak vérbeli muzsikus tudja végigcsinálni. Akinek ez az élete.
1: A műsor befejezéseként pedig most hallgassuk meg ifjabb Olá Dezső jazz zongora művész triójának előadásában Bartók 6. román népi táncára íródott reflexiójának egy tételét. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Soki András. Tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
4: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
5: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képen és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
4: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
5: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
4: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
5: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
4: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a Magyar Nóta esetében?
5: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
4: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
5: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
4: Uh-huh. Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
5: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
4: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
5: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
4: Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
5: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
4: És a helyszíneket ki választotta ki például?
5: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
4: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
5: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
4: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
5: Igen, na mostan az időpont is nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: hadviselem.
1: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
2: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem. Viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
1: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amikor a legjobban hatással voltak.
2: Igen, és akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
1: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
2: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenbe, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
1: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
2: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igen, csak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
1: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
2: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzá, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet, összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és őnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
2: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigány zenem szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem,

0: erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam. És szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcába meghallgatott a Tarnai kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem, énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát. Valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
0: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
2: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az a családi összetartozás, a közösségi lét és az identitás megélésének a legfontosabb szintere. A cigánykonyha és az asztal körüli szokások hűen tükrözik a népcsoport történelmét, a vándorló életmód örökségét és a nehézségekkel szembeni élni akarást. Az ételek elkészítése és elfogyasztása a roma közösségekben szent rituálé, amely a tiszteletet, a vendégszeretetet és az életigenlést szimbolizálja. A tradicionális cigány ételek karakterét alapvetően meghatározza a leleményesség és az intenzív ízvilág. A vándorló életmód és a történelmi szegénység arra kényszerítette a roma családokat, hogy egyszerű, laktató és olcsó alapanyagokból, mint a burgonya, a liszt, a bab és a belsőségek készítsenek fenséges fogásokat. A cigány konyha lelke a tűz, a hús és a fűszerek. Főként a fűszerpaprika, a fokhagyma, bors és a kömény bátor használata. Az olyan ikonikus ételek, mint a cigánylecsó, a nehéz, sűrű szaftos pörköltek, például a pacal, körömpörkölt vagy kakas, nem csupán ételek, hanem a gasztronómiai identitás oszlopai. Elmaradhatatlan kísérőjük a vakvarjú és a cigánykenyér, a bodag, amely egy élesztő nélkül vagy kevés szódabikarbónával készülő, parázson vagy sütőben sütött laktató lepénykenyér. A roma kultúrában az ételek minősége és mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a család becsületével. Az étkezések fontossága a közösségépítésben rejlik, a cigány ember nem szeret egyedül lenni, az étkezés mindig társasági esemény, ahol a család több generációja gyűlik össze, a legidősebbtől a legkisebbig. Egy roma háztartásban természetes, hogy mindig több étel készül, mint ahányan a házban laknak, mert a váratlanul betoppanó vendéget visszautasítani vagy éhesen engedni útjára szégyen. A vendég szeretet az étel megosztásán keresztül fejeződik ki a legtisztábban. A vendég elé a legfinomabb falatokat teszik, még akkor is, ha a családnak ezzel a saját hűtőjét kellene kiürítenie. Különösen kiemelkedő szerepe van az ünnepekhez, virrasztásokhoz, keresztelőkhöz kapcsolódó étkezéseknek. Ezek a rituális alkalmak ugyanis megerősítik a rokoni szálakat és a hierarchiát. Az asztalfőn mindig a család feje, az idős férfi ül, a nők pedig a háttérben gondoskodnak arról, hogy az asztal soha ne ürüljön ki. Az ételek bősége az ünnepi asztalon a jövőbeli jólétet, a gazdagságot és az áldást hivatott bevonzani a család életébe. Összességében a cigány étkezési kultúra egy olyan élő hagyomány, amely a legnehezebb történelmi időkben is megtartotta a közösséget. Az asztal körüli hangos beszélgetések, a közös tálból való étkezés és az ételek tisztelete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma identitás és kulturális örökség generációról generációra csorbítatlanul öröködjön tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Följártam a Hármas Határhegyre többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. és leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az Öreg Síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most beleponyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bár, hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, azt hiszem az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendég.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyanok, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva még ráadásul a nem
2: Igen.
1: sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket az
2: igyekszem,
1: albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Toki Jég kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az Aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogy

0: én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Schmidl-Jussok azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Schmidl-Jussz kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Schmidl-Jusszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Na, azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld, lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos és nagyon jó és kiválóaknál voltam és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József vagy egy horvát karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
1: Az aranykoszorú díjas Schmidl-Jussz Éva magyar nóta és dalénekes volt.

0: mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
5: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom. Köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magasulnak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást választak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikuságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha a hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
4: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
5: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szereplünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mindahogy tudom a Bonnie Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő KFT-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, és direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a prímás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigányzenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, Tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Dankó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és ő Pécsi Kiságinak volt akkoriba tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom. Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és teltház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a miskolci cigányzenekar, kávéházi cigány muzsikusokból álló miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne felejts nóta show az, ami még esetleg említésre méltó, de én nem a versenyek embere vagyok ám.
1: Tehát, fontos mégis az, hogy egy versenyen megmérettesse magát az ember?
2: Ha csak nem önmagának.
1: A mai eszemmel,
2: ezt mondom. Egy idegbetegség. Tehát az, ahogy ott lezajlott, engem mindenképpen úgy érintett, mert jó volt a felkészülési idő, meg ugye akik szervezték, elég csibész banda volt, mint később kiderült, tehát megléptek a pénzzel, senki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom. És számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy az Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott Igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínlődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
2: Én elfogadom.
1: Kicsik szempontjából.
2: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és én nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgettünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyéskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hiszen téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később, az

0: aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
1: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a csemadok versenyre. És azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem. Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is, biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor kikapja meg. Mondom, nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyen korán elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Manzan.
1: 100 font 3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Felzárkóztatási programok elméleti fontosságát a gyakorlatban működő, kézzelfogható kezdeményezések igazolják a legjobban. Az oktatás és a munkaerőpiac területén indított célzott projekteknek pontosan mutatják meg, hogyan lehet hátrányokat valós lehetőségekké formálni. Az egyik legsikeresebb és legközvetlenebb hatású kezdeményezés a Tanoda program. A tanodák olyan délutáni, civil vagy egyházi fenntartású közösségi terek, amelyek a hátrányos helyzet főként cigány gyermekek iskolai előmenetelét segítik. Nem csupán korrepetálást biztosítanak, hanem személyre szabott mentorálást, készségfejlesztést és kulturális programokat nyújtanak. A tanodák biztonságos környezetet teremtenek, ahol a diákok megkapják azt a digitális és tárgyi támogatást, ami az otthonukból hiányzik. Ez a preventív jelenlét drasztikusan csökkenti a korai iskolai elhagyást. Középiskolai szinten az Arany János tehetséggondozó program nyújt rendkívüli ugródeszkát. Ez a program a kistelepüléseken élő nehéz sorsú, tehetséges diákokat segíti bejutni a minőségi gimnáziumokba és a kollégiumokba. Az anyagi támogatás, a nyelvtanulási lehetőségek és a különórák révén a roma fiatalok olyan elitoktatási környezetbe kerülnek bele, ahová a családi hátterük miatt egyébként esélyük sem lenne. Az Arany János tehetséggondozó program közvetlen híd a felsőoktatás felé. A felsőoktatás szintjén a keresztény roma szakkollégiumi hálózat végzi a legfontosabb munkát. Az egyetemek mellett működő szakkollégiumok nem csak lakhatást és ösztöndíjat biztosítanak a roma egyetemistáknak, hanem megerősítik az identitásukat saját közösségének szószólójává és vezetőjévé válni. Végül a munkavilágát célozza meg a Nő az Esély program, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű roma nők képzésére és foglalkoztatására fókuszál. A résztvevők szociális, egészségügyi vagy köznevelési asszisztensi szakmát szerezhetnek, majd pedig helyben a saját közösségükben helyezkednek el. Ez a program kettő sikert ér el, stabil jövetelmet ad a családoknak, és helyi szinten erősíti a segítő szolgáltatásokat. Ezek a konkrét példák bizonyítják, hogy a rendszer szintű támogatás működik. Ha a tanodától a szakkollégiumokig tartó ív folytonos, a mély szegénységből és az előítésből